0: a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsi koruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmonikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több, puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek, sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak. Mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
4: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk, akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata még az egyik tévé felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. De most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
5: Isten adomány.

0: vannak, tényleg.
1: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
0: Igen.
1: Mondjuk.
0: Hát, sőt, a génekben.
1: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
0: Igen, igen.
1: De hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez nem a fajta tudom, tehetség.
2: Ebbe születtem. Roma családba születtem, én nekem igen, mert, adva hogy, volt.
1: Igen, tehát aki zenés családba születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
2: Pontosan.
1: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen, mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát, hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus. Hogy látjátok
2: nem tudom.
1: Ezt?
2: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
0: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés van, egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt a... Itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye az a Kazánkovács. Van a Posa, Katuna, ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerka, és Lezdiga, szóval olyan szavak vannak itt, hogy beszarási. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát a foglalkozásból nevezték el őket nyilvánvalóan valamilyen szívet, de aztán a Napóleon indította be ezt a fajta rendszert, hogy az ott lakókat valamilyen módon letelepíteni, regisztrálni, megnevezni tudni. De a küldetés tudat az változó, tehát itten nagyon izgalmas téma, ez én változatlanul az Isten elrendelését látom ebben, de sok minden másban is persze. Tehát a kiválasztott nép az nem jelenti, hogy a másik nép nem kiválasztottabb, de van a dologban valamilyen fajta küldetés, én azt mondom, küldetés.
2: Biztos, hogy igazad van.
0: Hát nem.
2: De nézd, a mai világban ránéznek egy ember, aki roma, és látszik rajta, rögtön a Biblia jut eszükbe, hogy igen. Ellopta szöget.
1: És egész világ ellenségünk, igaz?
0: Most
1: az úgynevezett nem hivatalos himnuszban is megjelenik.
0: Na, a cigányok himnuszon, ez a Gyelem Gyelem, ugye?
1: Hát ez az eredeti cigány himnusz,
0: amit a cigány himnusz.
1: A 72-es kongresszus.
0: A cigány himnusz, emlékszem, amikor Prágában játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na, akkor most énekeljük el a Gyelem Gyelem, elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon.
2: Igen.
0: És nagyon szép a szövege, mert ez is olyan romános, szerbes, szlovákos, tehát Gyelem Gyelem Lungone Dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton, Male Gyilem Sukare Romenka, ugye Romenca, ugye? És Bachtale Romenca, ugye ez is a boldog cigánylány, ugye? Ájjáj Romale, ájjáj Havale, gyönyörű. És ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Gyelem, gyelem, lungom, medromeszka. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
3: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Gyelem Gyelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetülete a mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tambura zenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Jelem Jelem helyett tulajdonképpen a Zöld az Erdőt énekelték.
2: Hát az is szép, de nem, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenki. Én nem, ebben nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigány nyelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelv, mert én nem vagyok.
3: Szlovári?
2: Szlovári. Igen.
3: Skarpet.
2: Igen, az volt.
3: Az a nemzetközi.
2: Beás, az is volt.
3: Beás is.
2: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
3: Szerintem, hogy nem tudjuk.
2: Óriási volt szerintem, óriási volt.
1: Azért hadd kérdezzek bele.
2: Igen, igen.
1: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak? Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
2: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom, romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
1: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
2: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát...
3: Én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémia.
1: Abban az időben még ez egyáltalán nagyon volt könnyű.
2: Tényleg?
3: Rám volt nyomva, hogy még egy cigány.
2: Elő volt? Előítélet minden?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
3: Nagyon. Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Gyuri bácsi, Isten nyugtasson, nem akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció cirkuszban való. Így. És nem tudom, hogy mi váltotta ki belőle, meg ő volt a...
2: Hegedű tanszék vezetője?
3: Nem, hanem ő tudom, milyen
2: kamarazene volt.
3: Kamarazenekarnak a valós kamarazenekarnak a vezetője volt, vagy fogalmam sincs. Mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bramszonátát, a Volna Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongora partnerem. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször Frank Adult játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam minden, és mentünk órára, menjünk a Tátra Jüli bácsi az órára. Bementünk oda, a nagy teremben volt a koncert.
2: Igen.
3: Bementünk a Jüli bácsi, és mondta, hogy hát, ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon-nagyon nekünk ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelkével, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával, Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, az a vérgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. Így, és kidobott minket az óráról.
2: Hát ez szomorúnak tartott.
3: Hát, igen. És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont igen. Olyan vékony, tudod, az a steril francsonáta jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
1: Igen, tehát ezt a temperamentumot tulajdonképpen vissza kell fogni?
3: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy Frank szonáta?
3: Igen, nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még, ugyanúgy az operában is azt csináltad,
2: tökös legyen.
3: Minden is be is szól.
2: Vérből legyen. Mozartnál más azért Mozartnál.
1: Rendben van.
2: Romantikánál megint más. Ugye?
1: Na jó, de hát egy Frank szonáta az tipikus az romantikus.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ott azért ezt ki lehet engedni, ezt a fajta temperamentumot, és tényleg főleg egy második tételben.
2: Csak hogy egy ősi példát mondja, a Diniku, ugye? Uh-huh. Aki a Jascha Heifetz szerint a világ legjobb hegedűse volt. A Jascha Heifetz volt arról. Állítólag nem vették föl az akadémiára Bécsben, mert hogy cigány. Ezt írja a Wikipédiát most, vagy hiszem, vagy nem. De voltak ilyen előítélet halmazok, érted, és mégis hát zseniális, ugye?
1: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
2: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
1: Igen.
2: Persze, szóval azért ő felkarulta meg. Hát.
1: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezred forduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván azért tetten érhető.
3: Biztos.
1: Akár még ma is.
3: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van az emberek, hogy ez. Vigyázzatok vele, mert ez.
4: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Diniku hóra sztakkátóját.

0: Dinikú Horasztakátóját hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány primásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották Biharit, és így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F-moll zongora versenyt, hogy én megmutattam neki kotta nélkül.
3: Tehát
1: megmutattam
3: igen. neki. Előjátszottam neki.
1: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a rajkósoknak. Pontosan azt, igen.
4: És akkor eljátszottad neki jobb kéz, bal kéz külön, és akkor...
1: Erről van szó?
2: Tényleg?
1: Persze.
2: Fantasztikus.
1: Vagy egy Rachmaninov Cismol Preludet egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
1: Tehát mire túljutunk egy ütemen...
2: Ütheti, kész, vége.
1: Hiszen döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
1: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
1: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tétet,
2: ez
1: vagy egy
2: Rachmaninovot. Nagyon izgalmas.
1: És erre bizonyítékok vannak, tehát, hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
1: Bocsánat, nem ezért mondom, mert magamat szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
3: De hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene a hangok között van. Szóval most ezt, hogy értelmezzük úgy, ahogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván. Tehát azt megélni, hogy a kottát életre kell tenni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után 4/1/8 izével, az lótúl.
3: De most azt tanítják.
2: Hát én nem a, tudom.
3: Bocsáss meg, most az van,
2: nem
3: az van alapban, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
1: Mm-hmm. Ja, így van.
3: Az meg akkor az,
2: bocsánat, igen. Az túró.
1: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval meg van szerkesztve minden, és ez fantasztikus, de a zene az igen. Nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta, tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zené... általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul, érted? Ez új taktus, megint úgy pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, mint itt lekunyul. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kotta olvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét? Ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
3: Ez akkor Monteverdi is roma volt?
1: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta Dráfi Kálmán szokta így nevezni, hogy huszár akcentus, tehát hogy az egy,
2: igen,
1: egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen, igen, más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzés majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha az gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem a látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
2: Igen.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ablótámadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk.
2: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak.

fucking money.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az adatok szerint több mint 250 magyar településre érkezhetett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Még Budapest vagy az agglomeráció, valamint a Duna-Tisza köze is érintett. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakemberei több erdészeti és turisztikai területen is találtak aszbeszt szennyezést. A nagy látogatottságú, kiemelt turisztikai jelentőségű jeli varázskertet le is zárták. További gyanúsnak minősített utak és felületek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Figyelmeztetések szerint nagyon fontos, hogy senki ne álljon neki a problémásnak vélt zúzalék eltávolításának, kifejezetten ellenjavalt a kézi felszedés mellett a lombfúvó, a magas nyomású mosó, de úgy általában is a nagy nyomású vízsugár használata is. A legjobb az anyagot nem bolygatni, pozitív vizsgálati eredmény esetén a további teendők egyeztetése érdekében célszerű elsőként a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulni. Tavaly még 750 forint volt az utasbiztosítás átlagos napi díja, ez idén 13%-kal 850 forintra drágult. A növekedés egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felméréséből kiderül, hogy az utazók kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi. A jármű útközben történő lerobbanását 42%-nyian említették, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését. Látványos fordulat előtt áll a hazai panellakások piaca, a korábbi szárnyalással szemben a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt. Az enga.hu legfrissebb elemzése szerint a tavalyi évelei 2%-os átlagos áremelés helyett mostanra 3,5%-os árcsökkentésre kényszerülnek a panelek eladói, még mielőtt megjelennének a vevők. A megtorpanás a lakáspiac más szegmenseit is elérte. Májusban a téglalakásoknál és a családi házaknál is átlagosan 4%-kal kellett lejjebb vinni az árakat a hirdetés időszakban. Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméter áron hirdetik a panellakásokat. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések során a légitársaságok honlapjait, ügyfélszolgálatait és az árfeltüntetési gyakorlatokat is vizsgálják, próbavásárlásokkal is. A hatóság tavaly 91 millió forint bírságot szabott ki, miközben több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak az utasok. A legtöbb panasz 3 órát meghaladó késések és elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra hívja fel a figyelmet, késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben az utasok akár 250-600 euró közötti kártalanításra is jogosultak lehetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Szomora Zsolt, prímás, az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akinek a nagyapja Farkas Gyula, a Rajkók atya. Köszönöm Zsolt, hogy eljöttél és beszélgetsz velem itt a műsorban.
5: Én köszönöm a kívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Térjünk vissza a kezdésnek a gyökerekhez. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
5: Én azt gondolom, mint minden muzsikus családban mindenkit, engem is a zenevet körül, nagyszülők, szülők által nagypapám még mind a két részben, anyukám és apukám családjából is, ugye mindenki zenész volt, bátyám is hegedül, ugye ő az idősebb, ugye 3 évvel idősebb a testvérem, őt láttam már kicsinek, hogy ő már nagyon korán kezdte, és hát természetesen a zene volt az, ami a mindennapunkat kitöltötte.
4: Tehát zenés család, ez nagyon fontos. Meghatározza természetesen egy gyermeknek a jövőjét. Mit jelentett számodra a nagypapád Farkas Gyula, és miként élted meg, hogy ez a családi hagyomány, tradíció tulajdonképpen jelen volt az életedben?
5: Én azt gondolom, hogy nekem egy, hát ennél fogva úgy, hogy a nagypapám volt, nekem természetes volt az a fajta közeg, amit ő nyújtott, és nem csak a Rajkóban, hanem otthon is, ugye mi ezt láttuk tőle, hogy ott a 4 gyerekekkel foglalkozik, nevel, maga a pedagógia, amit csinált, ez nekünk természetes volt, mert ezt láttuk otthon, ha bementünk utána a Rajkóba, akkor ott is ezt láttuk. És hát mondhatni, hogy anyukám részéről ugye, hát ő is ebbe a szellemben nevelkedett, és ő is arra nevelt minket, amit a nagyapám tanított, a rendszeresség, a tanulás, gyakorlás, és hát ezt próbáltuk el sajátítani. Én azt gondolom, hogy a gyereknek az ember, amikor még kicsi, akkor valamilyen szinten másképp látja ezeket a dolgokat, mert a nagyapát látja.
4: Így van, így van.
5: Én azt gondolom, akkor nem azt látom benne, hogy ő mit csinál, mit tanít, és hogyan, és kinek milyen új rendet mutat, vagy mit

0: apja volt, ugye, ő is egy kiváló cimbalmos volt, akire mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok mai napig. Hát ő is már 1990-ben hunyt el, úgyhogy de mai napig itt van velem. És én azt gondolom, hogy az ő tudása és az ő tanítása is hasonló volt, mert nagyon szeretett ő is foglalkozni fiatalokkal, és voltak tanítványai, és azért kiváló cimbalmos volt. Tehát a maga muzsikus értékek az őnek is ugyanezek voltak, őnek is ugyan fontosak voltak azok a fajta zenei értékrendek, amiket ő is képviselt, és hát az ember mind a két oldalról ezt látta, és hát anyukám is ezt próbálta nekünk nevelni, tanítani, úgyhogy ebben nőttünk föl.
1: Na jó, hát akkor gondolom fel sem merült, hogy esetleg nem zenével foglalkozol.
0: Nem.
1: Ez természetes.
0: Természetes volt.
1: Egy picit menjünk még vissza az időben. Nagypapádnak, vagyis Farkas Gyulának, a Rajkók atyának a felmenőire nagyon kíváncsi lennék, hiszen tulajdonképpen amikor most a napokban volt egy megemlékezés, itt azért nekem is voltak olyan új információk, amiket én korábban nem hallottam. Mesélj nekünk erről egy picit, az ő apukájáról, esetleg nagypapájáról.
0: Igen, az igazság, hogy a nagypapám, ugye én 12 éves voltam, amikor ő elment tőlünk közülünk. Ő nekünk nem túl sokat mesélt, ő csak mindig valamilyen apró jellel, vagy éppen egy-két mondattal tudtunk rajta, hogy hát ő ebben nőtt föl, ezt látta ő is otthon. És az igazság, hogy amikor ő elhunyt, akkor én a kottáit megörököltem, és mindig lapozgattam, jött a nótáktól kezdve a csárdásokig, az operettig, a régi 150 éves kottákról beszélünk, partitúrákról, saját kéziratairól, hangszereléseiről, és rengeteg klasszikus zenei anyag volt, ami az ő kottatárában szerepelt. Az ő saját szerzeményei és feldolgozásai mellett viszont, ahogy lapozgattam, mindig észrevettem egy-egy olyan évszámot például, amikor el kellett gondolkozom, hogy itt ez most hogy van, mert nem stimmelt valami. És azt láttam, hogy vannak olyan dátumok, hogy Farkas Gyula 1897.
1: Aztán.
0: és mondom, ez hogy lehet? Hát mondom, ez nem a papi, én úgy hívtam ugye nagypapámat, hogy papi, és akkor mondom, ez nem lehet a papi, hát ez az ő apukája lehet. És utána néztem, csináltam egy családfakutatást, és hát az elmondottak alapján, ugye, meg hát a dokumentumok alapján, amit ő is mondott, de hát ő nekünk nagyon szűkszavúan fogalmazott erről, ő nem szerette az ő nagyságát, vagy tudását, vagy amit ő éppen tudott azt úgy előadni, hogy ő azt honnan és miként merítette, inkább ő csak mindig azt mondta, hogy hát ő is ebben nőtt föl, és ez ilyen szűkszavúan kezelte, de én azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit mesél róla, mert az igazság, én azt gondolom most így ezzel az életkorral már, hogy ez egy nagy érték és nagy kincs volt, amire ő büszke volt, de nem volt vele dicsekvő. Úgyhogy rájöttem, hogy az ő apukája is ugye zeneszerző karmester volt, és büszkén mondhatom, hogy van egy igazolványom eredetiben tőle, ami az Országos Cigányzenészek Egyesületének a tagsági igazolványa, és én úgy tudom, hogy ez az egy példány van meg az egész országban nekem, aminek 10 000 tagja volt ennek az egyesületnek, és a dédnagyapámnak ez a tagsági könyve megvan, ami 1937-re szól, és benne van, hogy ugye 1887-ben született, Sopronban született, és hangszere karmester. És itt kanyarodhatunk vissza a kottákhoz, kézirataihoz, hogy gyönyörűen írt, szinte ugyanúgy írt, mint a nagypapám, és hát én nekem már ez is egy feltűnő dolog volt, hogy ezt a fajta tudást, ezt én azért az ember zenészként látja, hogy mennyire szépen igényesen van írva az a kotta, partitúra, maga a kézírása, és hát elkezdtem nézegetni a kottákat, amik nálam voltak, és rájöttem, hogy rengeteg kotta van őtőle. Partitúrá, például Wagnernek a Tannhäuser nyitánya, amit meghangszerelt cigányzenekar 1897-ben 17 évesen. Úgyhogy az ember elgondolkodott ezen, hogy milyen nagy tudású kotta ismerő embernek kellett, hogy legyenek, és hát a nagypapám ugye tényleg ebben nőhetett föl, és ezt látta otthonról. Aztán kiderült, hogy az ő apukája is Győrben katona.

0: zenekar tanított. Ezt már a családfakutatásból tudtam meg. Őróla nem mesélt sajnos a nagyapám. Nem volt róla semmi információnk, de itt vannak a tények. És hát ő meg egy katonazenekar tanított, ahol 20 és 30 tagú zenekarokat tanított be. Szerintem nem is cigányzenekarokat mondhatni, hát a katonazenekarról beszélünk, akkor biztos voltak cigányzenészek is benne, de én azt gondolom, hogy itt már nem is a cigányzenénél vagyunk, hanem a magyar klasszikus és olyan műfajnál, ami abban az időben divat volt, mert nem hiszem, hogy az 1800-as évek közepén a cigányzenét tanított volna nekik, hanem inkább katonadolókat vagy indulókat, verbunkosokat.
1: Akkoriban nagyon népszerűek voltak a verbunkosok, ami tulajdonképpen katonatoborzást jelent.
0: Pontosan.
1: Tehát
0: pontosan.
1: Akkor valószínűleg itt van a kapcsolat.
0: Igen, igen. És én azt gondolom, hogy az ember, hogyha belehallgat és egy picit belemélyül abba a fajta hangszerelésbe és zeneszerzésbe, mint a nagyapám például egy verbunkosban vagy egy cinkapannában hall az ember, akkor igenis itt hallható az a magyaros, cigányos, népies megszólalás, amit ő otthonról, apukájától, egyébként a nagypapájától hozott, mert ez másképp nem jön. Annyira egyedi és annyira különlegesek az ő zenei hangszerelései, feldolgozásai, saját szerzeményei, hogy én azt gondolom, hogy ettől is különleges az ő tudása, az ő nagysága.
1: Hihetetlen, hogy meddig mentünk vissza. Tulajdonképpen a 19. század közepén vagyunk, tehát az 1800-as évek közepén. Igen. És ő tulajdonképpen a te, ők nagypapát, ha jól számoltam most így hirtelen, ugye?
0: Igen, ő is Farkas Gyula volt.
1: Ő is Farkas Gyula.
0: Igen.
1: Tehát akkor ezek nem véletlenek, tehát tulajdonképpen az ők nagypapád átadta a tudását a déd nagypapádnak, majd ez a fajta szemlélet átkerült a Farkas Gyulához, aki a Rajkók atya.
0: Igen, igen.
1: Beszéljünk róla is egy picit természetesen, hiszen azért most lehetőségünk van arra, megemlítsük akár a korai éveit, tehát ő nagyon fontos, hogy ő például már az Ostende kávéházban is muzsikált. Pontosan. A híres kis Rajkók zenekarában.
0: Igen, igen, igen. Hát arról mesélt nekünk egy picit bővebben, meg hát arról már vannak írásos dokumentumok.
1: Hát akkor ő már 10 éves volt, tehát ez igen. A 30-as évek igen, közepén.
0: Igen, igen. Hát előtte talán még az Aranyosi Rajkó zenekar, amiben még ő is nagyon fiatalon benne volt.
1: Igen, ez az,
0: még
1: ez a 30-as évek.
0: Igen, igen. És ugye abból lett utána, ugye, ahogy hozzom, az Ostende Kávéház, ami megalakult, és hát munkát és lehetőséget adott akkori cigányzenészeknek.
1: Ez óriási dolog volt egyébként akkor, tehát hogy összehozott 20-30 fiatal cigány gyereket az akkori zenekarvezető, és együtt játszottak, és feléptek egy kávéházban rendszeresen, és tulajdonképpen ennek az egyik bizonyítéka, hogy készült róluk számtalan képeslap, ugye? Azok
0: igen,
1: nagyon
0: fotó,
1: értékes
0: igen.
1: képeslapok szerintem, hogy
0: igen, ez
1: érdekes kordokumentumok.
0: Igen, hát a külföldieknek, meg a vendégeknek ezt árulták itthon igen. is, szerte a nagyvilágban, akár merre jártok. És én azt gondolom, hogy ennek egy akkora súlya és akkora értéke volt akkor ennek az osztálynak. Ez nem csak egy kávéház volt, ami megsegítette a cigányzenészeket, mm-hmm. vagy hogyha nem is ezt az oldalát nézzük, hanem azt nézzük, hogy tegyük föl, volt egy üzletvezető, vagy egy tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy a cigányzenészekből ő hasznot húz, és az emberek, a vendégek ezért jobban látogatják azt a vendéglőt, kávéházat, és ezért alkalmazta éppen a zenekarokat. Nem, hanem inkább az volt, hogy ebbe egy nagyon nagy módszer is volt, egy nagyon jó, sikeres, eredményes módszer, mert tudta az, hogy kell a fiatalokat képezni, tanulni, ott meg tudják tanulni, mit csinálnak, ott csinálják a régi nagypímásoktól, Rácz Laci, Magyar Imre, hasonló nagy nevek, és közben azok a fiatal gyerekek ott kinevelődnek, és hát belülük lesz a következő generációkra, akikből majd lehet muzsikust faragni, és éppen majd az Ostendében már felnőttként muzsikálnak.
1: Mert hát a cigányzene aranykoráról beszélgetünk. Pontosan. Tulajdonképpen, tehát igen. Azért ez nagyon jelentős időszak volt a cigányzene
0: történetében. Igen, én azt gondolom, hogy ez a fajta felismerések, akik ezt a fajta mecénáskodást végig tudták vinni a cigányzenészekkel és ebből a műfajjal, én azt gondolom, hogy az egy hatalmas érték és tudás és egy pozitív hozzáállás volt, mert ők ebben nem csak üzletet láttak, hanem azt a lehetőséget és értéket is látták benne, ami sajnos ma már nagyon-nagyon ritka és nagyon kevés helyen fordul elő.
1: Korábban is voltak egyébként már hasonló kis rajkózzenekarok, de azok közül egyik sem volt ennyire híres, mint az Aranyosi féle rajkózzenekar az 1930-as években, ahol nagypapát Farkas Gyula is játszott.
0: Igen, igen.
1: Hát. És ott tanulta tulajdonképpen a szakmának egy olyan jelentős részét, ami későbbi éveit meghatározta.
0: Igen, én sokszor gondolkoztam ezen, hogy ez hogyan jött neki ez a fajta nagy tudás, ez a fajta szemlélet, ez a fajta hozzáállás, mikor, hol, honnan tanult ennyit, mert az igazság, hogy nem csak hangszerelni tudott, hanem a hangszerekhez is nagyon jól értett mindenféle, nem csak vonóshoz, ütős, pengetős, gitár, hárfa, fagottól kezdve mindenféle hangszerelését fel lehet lelni. És hát én azt gondolom, hogy az ember, amikor ebbe egy picit belát, akkor elgondolkozik rajta, hogy ezt mikor, hol, honnan tanulta, ugye. És hát az ember elgondolkozik, beszélgettünk erről a bátyámmal is, hogy mennyi időbe tellett ezt megtanulni. És akkor persze, hát ezt idő nélkül nem lehet. Erre kell időt szállni, de én azt gondolom, hogy amikor az ember arról beszél, hogy tényleg ebben nőttek fel, nem foglalkoztak máshol, nem volt más dolguk, más munkájuk, és ha szegénységben, ha jó módban éltek, nagyapám még elég nehéz körülmények között éltek, ugye fölkerültek a dédnagyapámmal, fölköltöztek Pestre, ők Sopronba született amúgy, és amikor fölköltöztek, és ugye gyereknek akkor nagyon nehéz volt a helyzet, ugye háború után, de azt beszéltük épp a bátyámmal, hogy ebben nőttek föl, ezt hallották. Nem volt más, ami érdekelje őket, nem volt más, ami elvegye a figyelmüket, és amit hallottak, legyen az cigányzene, klasszikus zene, operett, bármilyen műfaj, abból csak a legjobbat, legértékesebbet hallották, mert ez a korhoz, ha ennek volt a zenei minőségnek talán a legnagyobb csúcsa, és a legnagyobb zeneszerzőtől kezdve az előadókig ebben a korszakban jelentek meg. És hát, hogy ő ezt hallotta, én azt gondolom, hogy ez tényleg ragadt rá, és hát ez volt egy olyan plusz tehetsége, ami ezt kiforrotta. És hát az Ostendében 17 éves korában már volt saját zenekara, akkor ő már játszott cigányzenekarral.
1: De ő 1821-ben született. 1921-ben igen. Született.
0: Igen, igen. 1921-ben született, most augusztus 18-án. És én azt gondolom, hogy egy olyan fajta fontos szerepet látott ő abban a világban, amikor ez a fénykorát élte, hogy ő észrevette saját magán, vagy éppen észrevette azt, hogy abban az időben a gyerekek, zenészek, kollégák mennyire vágynak arra, hogy tanuljanak. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az elmondásai alapján is, a beszámolók, újságcikkek alapján, amit ő elmondott saját magára, hogy ő már tudta azt, hogy ő ebben tud foglalkozni, tud tanítani, meg volt a megfelelő tudása hozzá. Mert az igazság, hiába voltak abban az időben szenzációs muzsikusok, fantasztikus technikai hegedűsök, zenészek, cimbalmosok, bárki legyen, azért a tanítással akkor se foglalkoztak sokan. Voltak értelmesek, ott olvasott emberek, képzett muzsikusok, inkább hegedűsök, de hogyha képzett muzsikus is volt, attól még a tanítással nem foglalkoztak. És én azt gondolom, hogy az ő nagyság az abban is rejlik, hogy korán észrevette ezt, hogy ő ebben tud foglalkozni, szeretne foglalkozni, van hozzá érzéke is, és talán egyik pillanatról a másikra bele tudott úgy kezdeni a tanításba már fiatalon, már az Ostendében, amikor 17-18 éves volt, már rá felfigyeltek rá, és már ott tanított gyerekeket. Jó, hát ezt az apukájától ugye látta, ezzel foglalkozott, és hát a gyerekek, ezek fontosak voltak neki, hogy átadja azt a fajta tudást, és ő ezt magában érezte és tudta.
1: Természetesen az sem lényegtelen, hogy azért mégiscsak Ország Tivadarnál tanult, aki a Zeneakadémián tanította.
0: Pontosan.
1: Tehát, hogy nyilván azért neki is olyan tanárai voltak a családi háttér mellett, pontosan, tehát akik a kornak a meghatározó alakjai. Teljes mértékben, tehát ez is hozzájárulhatott, gondolom, ahhoz, hogy ő ilyen magaslatokig tudta emelni a szakmai tudását.
0: Hát igen, és én azt gondolom, hogy az ő korában az ő baráti köre ugyanúgy egy olyan magas, kiemelkedő zenei pályafutást tudtak elérni, megtanulni az egyik mindegy, hogy cimbalmos volt, csellós volt, vagy brácsás volt, hegedűs volt, itt a Boros Lajos bácsi, ugye, aki ugyanúgy szintén zeneakadémiájában, Lakatos Sándor, ugye, akik abban az időben az ő baráti köré voltak szó szerint, és hát mindenki egy olyan magas mércét, egy olyan magas szintet ért el, mind a cigányzenében, mind a hegedülésben, mind a klasszikus tanulmányokban, ami azt gondolom, hogy ők egymást húzták, és egymás zeneiségét alakították, és tudás, ez csak nőtt-nőtt.
1: Ők a zenében vannak, ők a zenében voltak kiemelkedők, viszont Farkas Gyula elsősorban inkább a tanításban és a módszerében, hiszen ő ebben tudott kiteljesedni, mert végül is 1952-ben megalapította a Rajkó zenekart. Azonban még egy picit térjünk vissza ennek az előzményéhez. A 40-es években, a háború alatti időszakban mi volt vele? Akkor ő már tulajdonképpen megalakította a saját zenekarát, és akkor muzsikált több helyen is.
0: Igen, muzsikált, viszont ő már akkor aktívan tanított. Uh-huh. És hát a kézirataiból látszik, hogy háború alatt is, mesélt, hogy a pincékben is akkor bújkáltak a bombázás elől, akkor hát ott vannak a dátumok is, látom, hogy hát háború volt, és akkor is írta a sötétbe, tegyük föl egy gyertya mellett a kottákat. Igen, ez történt, mert a kottán a dátumok ott vannak, szerepelnek, és hát az operettől az operáig, a nótáig, a csárdásig, a feldolgozások, minden ott van, mutatja, hogy ő akkor is ebben foglalkozott.
1: Akkoriban ezek a műfajok nagyon népszerűek voltak. Igen. Persze beszélünk majd erről is a későbbiek folyamán, hogy ezek ma hova tűntek, de akkor ez volt a kornak a tánczenéje, a szórakoztató zenéje. Erre mulattak, erre vigadtak.
0: Hát igen, ez volt a sláger, és én azt gondolom, hogy ez a fajta több rétegű stílus, amit abban az időben játszottak, nóta, csárdás, operett, verbunkos, külföldi zenék, akkor is már Magyar Imrétől kezdve a legnagyobb primásokig már minden, mindenféle zenekar próbálta, persze inkább Pesten, vagy éppen a nagyvárosokban népszerűbbek voltak a külföldi dallamok, sanzonok, muzettek, angol keringők, de abban az időben is már mindenki próbált minél színesebben és minél többféle zenét játszani, vagy éppen maga a programját úgy behoztani, hogy ezek ismertek, színesek legyenek, és hát ezeket valahogy át kellett tenni cigányzenekarra is, ugye? Mert abban az időben se foglalkozott sok ember. Ő, még azt meg kell említeni, hogy az ő egyik példakép az apukán kívül Csámpa Ivó volt, aki hát szintén egy nagyon nagy koponya volt, és nagyon nagy tudású cigány karmester, és hát betanító, és hát az mellett hangszerelő volt, akinek a mai napig a neve és szerzeményei, feldolgozásai forognak.
1: Amikor a kutatásaimat folytattam a Rajkó zenekar keletkezéséről és természetesen nagypapádról, Farkas Gyuláról, akkor gyakran felmerült Csámpa Ivónak a neve, és a dátum sem volt mindig tökéletesen pontos, hogy most 51, 52, vagy hogy pontosan mikor alakult a Rajkó zenekar, és hogy Csámpa Ivónak milyen szerepe volt ebben. Te erről esetleg tudsz valamiféle részleteket mesélni nekünk?
0: Én úgy tudom, hogy 52-ben kérték föl, és amire megalapult a Rajkó zenekar, ugye az lett 53. Én nem tudom pontosan, de nem biztos, hogy én is jól tudom.
1: De... Hát most 52-t számolunk tulajdonképpen, igen, a Rajkó, igen, igen, alapításának.
0: Igen, igen. Hát nagyon hamar Rajkó megalakult zenekar. Ez a Rajkó zenekar,
1: sőt,
0: ugye?
1: 9 hónap alatt fel is készültek egy nagy
0: koncertre. Pontosan, pontosan. Hát én nagyon hamar összeállt az a fajta légkör, az a fajta szisztéma, amit ő kialakított, hogy a gyerekek ugye tudjanak tanulni, felépni, de hát akkor még ugye nem is gyerekekről beszélünk, hanem az ő baráti köréről, az ő osztálytársairól, jóformán mondhatni így, mert akkor még nem sok gyerek volt a Rajkóban az első megalakulásnál, hanem az ő életkorban egyidős kollégái voltak, akik még a Rajkót alakították, és egy pár fiatal rajkós volt, vagyis hát a fiatal Rajkó volt, akik még tényleg tanulásra szorultak, a többi azok már profi muzsikusok voltak, mondhatni. Aztán
1: hát főleg nyilván az ő gyerekeiket kezdte persze, tanítani.
0: Igen, én a Csámpa Ivóról nem tudom, hogy a Rajkóban milyen szerepet ő vállalt, én nem tudom egyáltalán, hogy ő vállalt-e valamilyen tanításban ott a Rajkóban, de én úgy tudom, hogy a Lajos bácsival együtt kérték föl őket először, a Boros Lajos bácsival. Lajos bácsi nem vállalta. Lajos bácsi ebben nem vett részt. Hát ugye a Lajos bácsi akkor már kreatívan muzsikált, mindenfele jött, ment, akkor már mondhatni, hogy tényleg egy kiváló ismert primás volt. És hát a nagyapám maradt egyedül. Ezt még a Kálai kisernő bácsi mesélte.
1: Igen, hiszen ő is az alapítók mesélte. Között
0: igen,
1: volt.
0: Igen, igen, pontosan az első rajkók között volt, és ezt ő mesélte nekem. És hát nagy öröm volt, amikor ezt tudtam mesélni, mert hát olyan örömmel, olyan alázattal, tisztelettel mesélt ezekről a dolgokról, hogy hát öröm volt az embernek hallgatni ezeket.
1: Ez az az időszak, amikor tulajdonképpen a népi együttesben és az állami népi együttesben is már nagypapát szerepelt, hiszen ő 50-től már ott dolgozott.
0: Igen, igen. Igen, igen. Az állami népi együttes, úgy tudom, hogy 1950-ben alakult. Ugye
1: igen, és ő is benne volt az alapítók között.
0: Pontosan,
1: igen,
0: az alapító tagja.
1: Ha jól emlékszem, második hegedűs volt?
0: Igen, ő második hegedűs volt. És hát ott is a barátai ugyanazokkal jó formán, mint akivel az Ostendébe fölnőttek, vagy éppen azokkal a kortársaival tudott együtt muzsikálni. És hát arról az időszakról azért mesélt nekünk többet, meg a Lajos bácsi is mesélt nekünk róla, ugye, akkor a száztagú együtt voltunk, és az ember utazgatott, akkor mindig meséltek. Úgyhogy hát azt nagyon szerette azt az időszakot, egy nagyon nehéz, de egy kialakuló, egy kiforrásban lévő zenei egység volt az, ami akkor ott kialakult, mert ugye előtte még azért nem voltak ezek a fajta együttesek.
1: Igen, tulajdonképpen kisebb együttesek voltak, illetve hogyha megnézzük mondjuk persze a egyes nagyobb kávéházaknak a zenekarait, azért ott is voltak 20-30 tagú zenekarok akár.
0: De az más volt.
1: De ez egy kicsit más volt a jelege, tehát ez inkább színpadi zene volt, és elment ez az időszak egyfajta népi kultúrát támogató irányba, hiszen itt valahogy át kellett alakítani azt a fajta cigányzenei hagyományt, ami korábban az urakat szolgálta ki, tulajdonképpen a nép szolgálatába kellett állítani, és az állami népi együttes valahol ezt a feladatot látta el. Én így látom.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy az állami népi együttes volt az első, aki talán ezt a műfajt színpadiassá tette, és kezdte kiforni magából azt a fajta műfajt, amikor a népdal, a népi muzsika, a csárdás, verbunkos muzsika, egy lisztrapszódia, és maga a cigányzere, akkor úgy színpadiasan tudtak megszólalni, megjelenni, és hát ennek volt intézményes háttere, ugye. Meg hát ez mellett a népi táncosok ugye ebben nagy szerepet vállaltak, hogy ez kiegészítette ezt a fajta egész színpadi megjelenés, megszólalást.
1: Ez nagyon fontos egyébként, a Rajkó is így alakult, hogy először tánckar volt, és igen, utána jött tulajdonképpen a cigányzene. És már az elejétől nagypapád meghatározó alak volt a Rajkó zenekar tanításában, és az ő sajátos módszerével próbálta őket tanítani, hiszen például nem minden esetben voltak ezek a gyerekek, akiket összeszedett akár vidékről, mondjuk a kollégáinak a gyerekei, akiket tanított. Nem minden esetben tudta kottát olvasni, de szerintem nem csak ezért tanította őket kézről. Hát de persze, hogy látod? Persze. Hiszen az ő egyik, hiszen ez fontos, hogy csak az egyik sajátos módszere volt, az, hogy kézről tanította ezeket a gyerekeket. Hiszen nagyon hatékony ez a módszer.
0: Igen, de én azt gondolom, ez már a régi, talán még az apukától, a nagypapájától is ezt látta.
1: Természetes, hiszen ez apáról fiúra pontosan így szállt ez a műfaj. Hogy
0: ilyen tradíció, egy ilyen érték, igen, tudott végigmenni, és hogy megteremtődni. És én azt gondolom, hogy a nehéz világban ez a fajta átadás, átörökítés, ez volt a legkönnyebb módja ennek. Mert kézről sokkal hamarabban és sokkal gyorsabban tudtak tanulni a gyerekek, sőt, még hallották is, hogy a másik mit tanul, nem csak a kottából. És én azt gondolom, hogy ez egy jó módszer. Én azt gondolom, hogy ez mai napig él, és ennek hagyománya van, mert mi cigányzenészek azt gondolom, hogy mai napig könnyebben tanulunk kézről egymás után, egymást hallva, hogy ki mit csinál, és ez egy olyan plusz tudott adni a kávéházi cigányzenész rétegnek, ami meghatározta ezt a fajta műfajt. De én még egy picit visszakanyarodnék az államnépi együtteshez, az 50-es évekre, mert ott ő ugye a második hegedűben volt szólamvezető, viszont már ott is hangszerelt az állami népi együttesnek. És hát ugye, amire ő oda került, addig ő neki már ismert neve volt, mondhatni így, hogy ő mennyire tisztában van a partitúrákkal, kottákkal, hangszereléssel.
1: 29 éves volt itt még.
0: Igen, igen. És ő már itt hangszerelt az Állami Népi Együttesnek is, és az ember ezt ebbe így belegondol, hogy ott ült a hegedűs sorban, és közben ő hangszereltet egy a Lisztrapszódát, vagy éppen bármilyen külföldi dallamokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy olyan tanulság, ami sajnos már ritka.
1: 10 évig volt az Állami Népi Együttesben, igen, párhuzamosan a Rajkóval, pontos, és kettőt együtt próbálta vinni, aztán nyilván, igen, választani kellett, válaszúthoz érkezett, hogy nem bírta, gondolom, igen, mind a kettőt már vinni, és ezért végül is a Rajkó zenekart választotta, ami hát így utólag jó döntésnek, igen, bizonyult. Ha egy picit még a tanítási módszeréről beszélgetünk, tulajdonképpen, ahogy ugyebár Bartókék, Kodályék először leegyezték a népdalokat, nyilván rengeteg problémát vetett föl ez a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a műfajt, a népdalokat, magyar népdalokat lejegyezni. De ha akár a román vagy a török gyűjtéseire gondolunk, ott is ugyanezekbe ütközhetett. Tehát valójában a népzene, ez a fajta stílus általában, ez egy nagyon-nagyon nehezen lejegyezhető.
0: Igen, mert talán kötetlen.
1: Hát persze, és mindenki másként énekli. Na most akkor tegyük fel, hogy valahogy lejegyzik. Na de abban valahogy nincs benne minden, tehát nem lehet a kottába minden apróságot beleírni. Bartók azért csinált olyan kis ügyes trükköket, hogy kisebb hangok, meg nagyobb hangok, tehát hogy ezzel is érzékeltetve, hogy melyek a fontos és melyek a kevésbé fontos hangok. Egyébként Lisztnél ez nagyon jellemző a magyar rapszódiákban, aminek természetesen pontosan a cigányzene a forrása. De ez más kottákban azért nem ennyire jellemző. Tehát az, hogy próbáljuk a kottát is hozzáigazítani ehhez a fajta szabad, kötetlen stílushoz, ha most csak a magyar népzenét nézem Bartókék esetében, akkor az szuper, de mégsem ad vissza mindent a kotta. Tehát a kotta inkább egy jegyzet. És valójában az az igazi, hogyha az ember oda megy az idős bácsihoz, és meghallgatja tőle, hogy milyen stílusban, milyen előadással énekli, és akkor azt megpróbálja visszautánozni. Tehát valójában ez az igazi tradíciója a magyar népzene átadásának is, mint ahogy a cigány népzene, illetve a cigány zene átadásának is, amit nagypapád Farkas Gyula is aktívan használt. Tehát ha ő át tudta volna adni kottából is, hogyha szeretné, és valószínűleg meg tudta volna tanítani a gyerekeket is a kottaolvasásra, de egyszerűen ebben a műfajban ez nem hatékony.
0: Igen.
1: Kész.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a kotta ez egy olyan dolog, vagy éppen olyan dokumentum, ami, uh-huh, ami kézzelfogható és kötelező, mint egy olvasmány. Attól még, attól, hogy elolvastuk, attól nem tudjuk szépen elmondani, igen, valaki. Azt szépen el is kell adni.
1: Bizony. Az íz, hát az nincs benne.
0: Pontosan. Igaz? Hol van az a vesző, hol van az a pont. És hát itt még a szünetnek is rengeteg jelentősége van a cigányzenében, mert maga az érzelmekre hat. Ez ugyanúgy, mint aki szépen tud egy verset mondani. Mert mindenkire el tudja olvasni a verset, attól még nem lesz szép. Én azt gondolom, hogy a cigányzenés egy ilyen műfaj, és hát a tapasztalatok és a régi nagy tanítványai, amiket elmondtak, azok hallatán én azt gondolom, meg hát az élet útja alatt azt gondolom, hogy amiket ő letett, azt látom, hogy az ő tudása abban volt, hogy maga a cigányzenét hogyan kell jól előadni.
1: Ez az.
0: Szóval ő neki voltak egy-két olyan szólása is, megjegyzése is, amikor azt mondta, hogy hát jó, amit csinálsz, de valahogy azt próbálta kifejezni, hogy jó, amit csináltál, de valahogy hogy mégsem ez kéne. Így van, lehet, hogy a kottában így van, most eljátszottad a hangokat, de ez nem az igazi. Ettől még nem lett cigányzene, szóval ez ugyanolyan dolog, mint a népdalt, vagy az Akácos utat, vagy a Monticsárdás, mindenki el tudja játszani, nem abban van a nehézség, hanem attól nehéz, hogy maga a stílusjegyeit és az előadás módot úgy tudjuk interpretálni, hogy azt észrevegye a közönség, és az érezhető, hallható és átjárható legyen a zeneiszek közt is. És én azt gondolom, hogy neki ebbe volt a nagyszerű zenei tanítása, tudása, hogy ezt ő annyira jól át tudta adni, hogy ezt a gyerekek már tényleg gyerekkorban érezték, hát és amire felnőttek lettek, rajkósok, igazi profi zenészek lettek, addigra meg ennek a profi elsajátítói, bemutatói és zenész nagyságai lettek.
1: Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádiódik.
1: Gyere fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világ hangulatát. Sikere azt mutatja, hogy a cigány zene nem csupán hagyományőrzés, hanem folyamatosan megújuló kulturális erő is. A roma előadók ma már nem csak tradicionális cigány dalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között. A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka a részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság, a zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni, és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkuk atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk a beszélgetésünk második részében. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Nagy klasszikus zenészek is megmondták már többször, hogy tulajdonképpen a legfontosabb a jó ízlés. És hogyha Farkas Gyulában megvolt ez a jó ízlés, akkor természetes, hogy nem kottából fogja a gyerekeket ezek alapján megtanítani, hanem az ő saját jó ízlését megpróbálja közvetíteni. Közvetlenül. megmutatja nekik. Igen. És neki ez volt a nagy módszere. Egyébként volt egy ilyen riport is vele, ahol azt mondta, hogy ezeket a gyerekeket azért meg kell tanítani egy kis cigányosságra.
5: Pontosan.
4: Ugye? Igen. Valahogy így fogalmazott, nem emlékszem pontosan.
5: Igen. Igen.
4: Tehát bele kell ültetniük.
5: Igen, pontosan ezt mondta. Igen. Hát ő beléig oltotta. Igen. Igen. Pontosan, amit az előbb mondtam, hogy jó, amit eljátszottál. Ugye hát volt neki egy időszak, amikor a gyerekeket úgy magázta, és hát volt, amikor igen. már egy kicsit, amikor már úgy gondolta, hogy valami nem jó, hát akkor már úgy hívta a tanítványokat, hogy öcsi. Lehetett az lány is. És hát neki nem volt, én azt gondolom, hogy egy szóval hozzátéve az ő emberségét, nem volt neki semmi más fontos az életben, csak a tudást átadni, vagy éppen az a gyerek, az a hangszeres, az az előadó, az úgy tudja azt a dolgot, azt a zenét előadni, bemutatni, úgy nyújtsa át a közönség felé, hogy az tényleg jó legyen. Szóval ebben ő maximalista volt, és hát azért voltak neki ezek az egy-két olyan megnyilvánulásai, amit a mai rajkósok még mindig nem felejtettek el. Például az egyik az olyan volt, hogy mondta valakinek, hogy öcsi, jó, amit csinálsz, csak rossz. És ezt az ember így tényleg így nevetséges, és azt gondolja az ember, hogy vicces, és de ha az ember belegondol, akkor a tanítás van benne, amit mondott, akkor a igazság van benne, hogy ilyet már nem hallani, és talán föl kell fogni, hogy ő ezzel mit mondott, mit tanított. Hát jó, amit csinálsz, elmuzsikáltad, de nem jó.
4: Uh-huh. Így van pontosan.
5: Most jó, amit csinálsz, vagy nem jó? Neki nem volt jó, mert tegyük fel, az a gyerek elmuzsikált a Brahms első magyar táncát, a hangok stimmeltek, de azon kívül nem volt cigányos, nem volt magyaros, nem irányította a zenekart, nem jól intette be, vagy ha még jól intette be is, akkor a közönség felé nem mutatta azt, hogy azt élvezi. Szóval ez egy összjáték volt, összetett zenei játék volt, amire ő ezt gondolta, hogy jó, amit csinál, csak rossz. Mert ettől annak a dolognak úgy kell összeállni, hogy az jó legyen, és az mindenki észrevegyen, és akkor lesz jó. Na és ő ezt meg is tanította a gyereknek, és az ő másik nagy négybetűs szólás az volt, ugye, hogy valaki elmuzsikált valamit, és akkor mondta, hogy öcsi, négy betű.

0: alapítványa így volt, van, hogy ezt lehet-e prímás, brácsás, cimbalmos, szólista, és hát annyi muzsikus tanított meg, és az igazság, hogy mindegy, mit mondunk, az ő tanítványaikon ezek a jegyek, ezek mind szerepelnek, ezek mind benne vannak az ő előadási módjukban, játékaikban, a tökéletesség, a precizitás, a cigányosság, az a fajta tökéletesség, ami ehhez a muzsikához kell. Meg kell hallgatni egy régi Rajkós lemezt, meg kell hallgatni az ő tanítványainak, de beszélhetünk itt például, említhetem, amire én még emlékszek bőven, hogy Sánta Ferenc, ugye a Kossuth Díjas prímás is járt föl, ugye a lakására nagyon gyakran mentek egy rádió felvételre, lemezfelvételre, tévéfelvételre, és a nagyapám állította be nekik az előadandó darabot, vagy éppen egy klasszikus darabot, cigányzenét, bármit, nóta műsorra készültek. És hát amikor bementek a lakásba, akkor ugye az volt, hogy jaj, jöjjenek uraim, tegyük fel, ez már a 80-as évek elején, amikor a Feri bácsitól kezdve a legjobb zenekarok voltak vele, ugye mondhatni a legjobb, már abban az időben sztárok tagemberekként muzsikáltak vele, és hát ő úgy fogadta őket, hogy mint a gyerekeit, azt se tudta, mit csináljanak velük, ugye etette, itatta őket, kérdezte, hogy vannak, hát mindegyiket ő tanította, ugye, hát a gyerekei voltak szó szerint. Aztán amikor bementek a szobába, akkor már nem voltak a gyerekei, akkor már csak tanítványok voltak. És valahogy ez a dolog, ez nála nem veszett el akkor sem, amikor már tegyük fel az a tanítvány, hiába volt szenzációs profi muzsikus már, neves muzsikus. Amikor nem jót ütött, nem jót húzott, akkor igenis megmondta, és ott ez van, ezt pengesd meg, azt kell, ez kell bele, ilyen basszussal, olyan elosztással, ilyen tempóval, ilyen dinamikával, és ezeket ő akkor már nem nézte, hogy milyen felnőtt muzsikus, már nem Rajkós, már családja van, vagy éppen unokája van. Már nem volt nála fontos az, hogy ki milyen muzsikus ismeri-e, nem ismeri-e az ő tanítványát, mekkora nagy művész lett belőle, hanem csak is a zene számított neki, és azt számított, hogy azt úgy adják elő, hogy tényleg a legjobb. És ezek a négy betűs dolgok, amiket ő mondott, ez a HOGY például, ilyenkor jön elő, hogy ő nem hagyta. Nem azt mondta, hogy jaj uraim, nagyon jó, nagyszerű, nem baj, hogy most nem olyan jó, de hát nem szólok nekik, mert ők már profi, elismert muzsikusok, nehogy megbántsam őket, megsértsem őket. Önnál ez fel sem merült. De a zenészeknél sem. Olyan szinten fogadták el az ő tanítását, tudását, amit ő mondott, amit ő instrukcióként adott és tanított, hogy az maximális volt mai napig.
1: Kanyarodjunk vissza egy picit az objektív sikerekre, hiszen az, hogy számos világifjúsági találkozóra vitte a Rajkó zenekart, 50-es évektől kezdve, nemzetközi sikereket arattak ezek a gyerekek, és tulajdonképpen olyan hírnevet szereztek a cigányzenének, Magyarországnak, és természetesen magának a zenekarnak, ami igazán különlegessé teszi a zenekart napjainkban is, hiszen ha visszagondolunk az elmúlt 73 évére, akkor azért az hihetetlen teljesítmény.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt a fajta értéket, amit ő tanított, amit ő át tudott adni nagyon hamar a rajkósoknak, a gyerekeknek, fiataloknak, ez egy akkora siker lett, hogy ezt talán az egész világ észrevette, ezt az egész ország észrevette, Magyarországtól kezdve a zenészekig, a szülőkig, akik a Rajkóba vitték a gyerekeket, hogy ott tanuljanak, akik szerették volna, hogy ott tanuljon. Szóval ez
1: hát nem véletlenül.
0: Pontosan.
1: Tehát akkora hírneve volt, hogy mindenki oda akart menni.
0: Pontosan.
1: Tanulni.
0: Igen, igen. És hát ezt valahogy ezt nem lehetett leplezni, ezek a sikerek, ezek jöttek, és hát ez töretlen volt. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, mert azért a mai világban is, meg hát régen is azért nagyon sok minden volt olyan, ami elindult, és lehet, hogy éppen egy intézménynek, egy háttérnek, pénznek, anyagjókának, valaminek köszönhetően, de nem tudott tovább élni, vagy tovább vinni azokat a sikerek, mert nem volt valami meg, nem volt valami adott, vagy éppen nem volt már rá szükség. De a Rajkóra szükség volt, a Rajkó töretlenül ment előre, és ez a fajta képzés, tanítás, ez hatalmas sikert aratott, és én azt gondolom, hogy ez mai napig lenne erre igény, de én azt gondolom, hogy valamilyen formában ezt most már át kell formálni, ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta szemléletet, hogy ezt a fajta stílusokat, amiket most tanulnak éppen a fiatal zenészek, de én azt gondolom, hogy tanítás nélkül nincsen jövő, tanulás nélkül.

0: Picit tegyük azért helyre ezeket a gondolatokat, hiszen azt gondolom, hogy ez volt az alap. Nagypapád és az ő sajátos nevelési, oktatási módszere, metódusa. Tehát az, hogy kézről tanította őket, többek között. Tanította ő sok mindenre őket, erről is majd még mindjárt beszélünk, de szerintem a Rajkó módszernek ez csak az egyik pillére. Van azért olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy például volt egy olyan kultúrpolitikai háttér, ami ezt lehetővé tette. Pontosan. Tehát például úgy támogatta a kultúrát a politika, ahogy ennek szüksége volt. Hiszen ez pénz nélkül azért ez nem megy. Mögötte át egy olyan szervezet, az éveknek a nagy részében ez a KISZ volt, vagyis a kommunista ifjúsági szervezet.
1: Szövetség.
0: Igen. Tehát, hogy ők mögötte álltak, akik szervezték a zenekarnak a koncerteket. Hiszen, hogyha nincs meg mögötte egy menedzsment, akkor hiába nagyszerű a zenekar, nem kapnak lehetőséget.
1: Igen, igen.
0: Tehát kultúrpolitikai támogatás, a szervezeti háttér, vagy az, hogy például a gyerekek,
1: akár hogyha följöttek,
0: igen, tehát hogyha följöttek vidékről a gyerekek, akkor ott lakhattak az iskola keretein, az iskola épületében, a kollégium. Szerintem rettentően fontos.
1: Persze.
0: Mert így kialakult egy olyan közösség, egy olyan család, ahol a gyerekek egymástól tanulhattak. Tehát ezek is mind hozzátartoznak. Tulajdonképpen a világsikerhez, mert mondjuk így, hogy ez egy világsiker.
1: Pontosan.
0: És hogyha ezek közül valamelyiket elvesszük,
1: akkor már nem kerek, igen.
0: Igen.
1: Hát igen, hát ennek az egész iskolának, ennek az egész rendszernek ez, ahogy összeállt maga a tanítás, a nagyapám iskola, igen, konzervatórium, maga felvételi, a tanárok, kiváló így tanárok van. Tanítottak ott mindenféle hangszereken, konzervatóriumban, zeneakadémiáról voltak tanárok, akik szó szerint operaházból, és hát akik szó szerint tanították a gyereket, ott áll a szolfés, a zenelméret, attól függően, hogy a nagyapám is tanította ezeket, de ő neki nem ez volt az elsődleges.
0: Igen. Hangszerre is tanultak.
1: Pontosan, meg hát ugye adottak voltak a feltételek, volt iskolai háttér, meg volt teremtve ez, és hát ezt a gyerekek, ahogy én azt gondolom, abban az időben természetesnek vették, én azt gondolom, hogy ez egy jó kultúrpolitikai hozzáállás is egy jó módszer volt, de hát én azt gondolom, hogy ebbe ennek az is egy hátulütője volt, hogy ezt látták, hogy ez egy sikeres dolog, ez egy működő dolog. Szóval a cigány gyerekeknek abban az időben nem csak az iskoláztatása, vagy éppen a zenei fejlesztése volt az elsődleges, hanem az integrálása is, amit ez az iskola egyedi módon végzett. Uh-huh. Egyedi módon be tudta vonni a gyerekeken, nem elkallódtak, hanem éppen a Rajkóba zenészként tudták őket tanítani, és ebből profitot tudtak teremteni. Sikert, pénzt, lehetőséget, és ez így jött egymás után sorba, és ez mind egy összetett folyamat, egy összetett rendszer volt, ami jól működött.
0: Sőt, nagyszerűen működött.
1: Pontosan.
0: És ha csak arra gondolok, hogy például minden karácsonykor a Rajkó zenekar ott volt az Országházban.
1: Pontosan.
0: És ott léptek föl, melyet közvetített a televízió is. Tehát ők országszerte is nagyon nagy hírnevet kaptak.
1: Igen.
0: Ha jól emlékszem, egyszerre 3 zenekar is futott.
1: Volt olyan is, igen.
0: Csermák, Lavotta,
1: igen.
0: Bihari talán,
1: igen,
0: az a harmadiknak a zenekarnak a neve, hiszen nem is tudtak annyi koncertet teljesíteni egy
1: hát
0: zenekarral.
1: Hát több volt a lehetőség, mint a zenekari tagok, igen, igen.
0: Sőt, az, hogy a hoteli fiúságban rendszeresen felléphettek a gyerekek, ez megint egy olyan színpadi rutint adott nekik, ami megint csak hihetetlenül hozzájárult az ő sikerükhez. Hiszen ha megnézem a mai, mondjuk klasszikus zenei oktatást, akkor azért ez kevésbé jellemző, hogy ilyen sok koncerten játszanak a gyerekek. Akár a legtehetségesebbek is. Tehát az, hogy rendszeresen felléphettek, muzsikálhattak, ezzel olyan rutint szereztek maguknak, hogy ez nem mindenkinek adatott meg. És így igazi, hát tulajdonképpen számtalan generációt mondjuk így felnevelt a nagypapát, Farkas Gyula. És az ő nevelése, oktatása által kinevelt egy olyan társadalmi réteget.
1: Pontosan.
0: Egyébként. Akiket még az utcán is felismerünk. Tehát, hogyha látták elmenni az egyik Rajkóst bármelyik kis utcán, akkor felismerték, ó, biztos Rajkós, mert úgy néz ki.
1: Igen.
0: Azért, mert úgy viselkedett, úgy öltözködött, hiszen
1: pontosan.
0: Azért beszéljünk erről is, hogy nagypapád nagyon erősen nevelte ezeket a gyerekeket.
1: Hát igen, önneki egy külön plusz erőssége volt az, hogy őtől elfogadták azt, amit ő átadott, nevelt, tanított.
0: Uh-huh.
1: és mondhatni, hogy tényleg nagyon szigorú volt, és nagyon, nagyon sok gyerek sokszor úgy érezt, hogy nagyon nehéz ott tanulni, és nagyon nagy elvárások vannak, de amit ő elvárt, ő azt meg is tanított, az ő pedagógiájának, az, én azt gondolom, hogy az egyik nagy erőssége volt az, hogy nem egy olyan dolgot várt el, amit nem tudtak a gyerekek. Uh-huh. Vagyis tudtak. De lehet mondani, hogy inkább azt várta el, amit ő megtanított. Szóval ő nem azt kérte a gyerekektől, hogy te hogy ülsz, meg miért nem viselkedsz szépen, és mit csinálsz, mert nem így kell, hanem először ő megtanította neki.
0: Így van.
1: Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekektől, vagy éppen a tanulóktól, zenészektől mit várunk el? Hát miért várjuk, hogy tudjon valamit, amikor nincs megtanítva rá? És ő ezeket tudta, hogy ezeket meg kell tanítani nekik, mert nem egy helyről jöttek, nem egy helyen szocializálódtak, uh-huh. nem egy családban nőttek föl, nem két testvérről beszélünk, akik egyformán nevelődtek, hanem az egyik vidékről, a másik jobb helyről, a másik egy zenekari muzsikus volt az apukája, a másik egy kocsmába, vagy egy éppenembe muzsikált, a harmadiknak meg Pesten muzsikált egy zsöcsillagos szállodában az apukája. Mindenki másképp szocializálódott, és hát másképp mást látott otthon. Viszont ő ezt a fajta képet, ezt a fajta rendszert, ami ehhez kellett, ezt ő egységesítette. Uh-huh. Hogy kell ülni, hogy kell viselkedni, hogy veszem fel a hangszert, hogy intem be a zenekart, uh-huh. hogy fordulok átra, mikor a mosolygok, mikor megyek előre a színpadon, mikor kell visszamenni a zenekar felé, és hogy intem a hegedűsöknek, vagy éppen a cimbalmos, mikor nézek föl, vagy éppen a cimbalmot, hogyan kell használni a pedált, mert ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, és erre kellett, hogy energiát, tudást ebbe bele kelljen tenni. És ebbe beletette, és én azt gondolom, hogy ez a hoteli ifjúság is egy olyan dolog volt, egy olyan jó dolog volt, ami mai napig kellene, és mai napig nagyon szükséges lenne, hogy tegyük fiatal gyerekek, vagy éppen fiatal zenekarok, akik összeállnak, és ügyesek, és megvan minden lehetőségük ahhoz, hogy kiváló muzsikusok legyenek rövid időn belül, de éppen nincs annyi fellépési lehetőség. Nincs egy gyakorlási lehetőség, nincs olyan próbatelen, vagy éppen nem közönség előtt tudnak gyakorolni. Például a hoteli ifjúság az erre adott nagyon nagy alkalmat, lehetőséget, hogy ugye fölmentek a rajkósok, és lehet, hogy még nem volt 100%-os egy szám, de el tudták muzsikálni, és ez napról napra jobb lett, és már amire elmentek az előadás, vagy éppen egy vitre, egy akármilyen zenei találkozóra, amit meg is nyertek egy versenyt, ott már kiforrottan tudtak muzsikálni. Szóval ezek a dolgok, ez így mind összetevődött, ami őket építette, segítette, és hát ez így lett kerek. És ő ezt tudta, ezt ő mind föl tudta használni, és tudta, hogy abból a gyerekből majd vendéglátós lesz, primás lesz belőle, uh-huh. éppen jól tud pénzt keresni, vagy éppen egy kiváló szólista cimbalmon, vagy klarinéton, vagy cellón, és mindenkinek ismerte azt a fajta gyengét, erősségét, de például azt is tudta, hogy kit miben kell segíteni, vagy mi a gyengéje, abba ő erősítette. Ha nem volt önbizalma, akkor tudott neki nagyon bizalmat is adni, és ezért szerettek tőle tanulni. Ha pedig valamelyik gyereknek nagy volt az önbizalma, azt tegyük föl, azt is tudta kezelni, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy jön valaki holnap, aztán lemuzsikálja, lehegedüli éppen annak az egóját, aki éppen ma nagyra tartja magát, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy azt karban kell tartani, nem lehet rutinból muzsikálni, és ő is azt mondta, hogy amikor már rutinból muzsikál, az nem jó. Az ember azt mindig gyakorolni, kézbe kell tartani, és hát ezzel foglalkozni kell rengeteget.
0: Nagyon fontos az alázat a fontos. Zenészek között. Biztos te is láttad már azt a kulcstartót.
1: Igen.
0: Ami legendás, igen. mondjuk így, hiszen egy kulcsnak a végén volt egy nagy ilyen körte alakú igen. kulcstartó féleség, ami a színház teremnek.
1: Fából.
0: Igen, fából.
1: Jó kemény fából, igen.
0: Ami az egyik teremnek az ajtaját nyitotta, és hogyha esetleg valaki nem úgy viselkedett.
1: Akkor az repült.
0: Az a fa kulcstartó, az kemény lehetett.
1: Igen.
0: De én azt hiszem, hogy megtanulták akkor a gyerekek, hát, hogy hogyan kell viselkedni. Igen. És valójában szükség volt rá.
1: Persze.
0: Nyilván lehet, hogy ezek a módszerek ma már nem divatosak, mondjuk így, mert akkor azért sokkal keményebb nevelést kaptak a gyerekek. Tehát, hogy nem volt mindegy, hogy milyen frizurával megy be, vagy hogy volt kivasalva, vagy kitisztítva a cipője. Pontosan. Hát azért ezekre is nagyon odafigyelt. nem csak arra, hogy akkor kit milyen hangszere irányítson, hiszen ez is az ő sajátossága volt.
1: Igen, ő nem csak a zenébe nem engedett a 21-ből, hanem a nevelésből, a tanításból, a módszerből, amit ő felépített, abból se engedett, hogy valaki nem volt egyik fölépe megborotválkozó, nyakkendő nélkül nem lehet venni próbára se. És hiába jött az a gyerek, tegyük föl Borsodból, vagy Szabolcsból, vagy éppen nagyon szegény családból származott. Lehet, hogy minden nap ugyanazt a nyakkendőt kellett fölvenni, mert nem volt másik. De akkor is kellett. És akkor is szépen kellett ülni a szépen, és a cipőnek ki kellett lenni tisztítva, és ebből sem engedett, mert tudta az, hogy ez is mennyire fontos és értékes dolog, amit beléjük kellett nevelni. Mert ha nem, akkor lehet, hogy atlétában mentek volna be, vagy éppen újatlan pólóba muzsikálni, vagy próbára, és ha ezt hagyja, akkor én azt gondolom, ez a fajta kultúra, ez a fajta értékrend, ez már mind hanyatlott volna.
0: Uh-huh. Ő nem fontos volt? Ezt.
1: Én azt gondolom, hogy föl ez a régi rendszerben, igen. Én azt gondolom, hogy ez mindig fontos volt, nézzük meg a régi 1800-as évek végétől kezdve a magyaros öltözetet, a cigány zenészeknek, utána jött ugye a smokingos öltözet, frakkos öltözet, amikor az uraknak muzsikáltak, királyoknak, hercegeknek, kávéházakban, palotákban, aztán jött az együttesi öltözet, ami éppen tegyük fel a bőszáruink, vagy a parasztink, így lehet nevezni, jött a mellény, és ezek mind azt a fajta értékrendet képviselték, ami a cigányzenéhez hozzátartozott. Most mondhatni azt, hogy jóformán egyikünk se szeret már piros mellényben muzsikálni, mert elmúlt a divatja, de régen természetes volt.
0: Sőt, mindenki kékben akart muzsikálni, pontosan, hiszen a prémásoknak kék volt.
1: Pontosan, és az ember az büszkén vette föl, és hát az előbb, amit mondta, hogy visszatér, hogy hát például a Rajkok környékén szerintem, akik ott laktak a 6-7 kerületbe, vagy 8-ba, az mind tudta, hogy hú, ez a gyerek biztos a Rajkóba tanul, mert vitte a tokot, lóbálta, és föl volt öltözve csinoson, vagy ment a villamoson öltönybe, akkor az biztos, hogy tudták, hogy a Rajkóba megy, vagy megy előadás, vagy éppen megy a fellépni valamelyik étterembe. És hát ennek meg volt a rendje módja, és én azt gondolom, hogy ez a fajta értékrend, ez nem csak a zenészeket nevelte, hanem a magyar kulturális réteget is. Akik ezt hallgatták, elmentek előadásra, mindegy, a kongresszusi központba, vagy a hotelik hűságba, vagy étterembe, kávéházba, azok, én például velem még előfordult, hogy mentünk be este muzsikálni a Huszár étterembe, ahol zenéltem, és 6 órakor kezdtünk, ezt tegyük fel, 17:30 volt, és bementünk, és ott ült egy idősebb házaspár, csinosan fölöltözve, látszott rajtuk, hogy vacsorázni jöttek, és mentünk be, és akkor mondta a hölgy a párjának, ugye, aki valahogy az asztalnál, hogy hú, megjöttek a cigányzenészek. Hát látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, ugye, lehet, hogy éppen a tok nem is látszott a kezünkben, vagy az öltözőben volt, de attól látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, mert az embernek van egy megjelenés, egy kisugárzása, és vártak minket, és azt szerették volna, igen, várták a vacsorót, hogy játszunk nekik, zenéljünk nekik. Én azt gondolom, ez a fajta értékrend, ez a fajta tanítás, tudás, iskola, ez mindezt alakította, hogy az emberek régen egy nótaműsoron teltház volt, mentek egy előadásra, mentek egy zenésztől meghallgatni valamit, vagy hogyha bármilyen verseny volt, bármilyen előadás, akkor azt szívesen hallgatták, és vágytak arra, hogy ők ezt hallják, és ott lehessenek.
0: Még egy picit visszakanyarodva, azért azt is meg kell mondani, hogy akik a Rajkóban tanultak, és ezt a fajta színpadi muzsikát elsajátították, hát tulajdonképpen alapot adtak még a 100 tagú cigányzenekarnak a megteremtésére is, hiszen jelenleg is, mai napig is, akik a 100 tagúban muzsikálnak, azoknak a többségük rajkós volt.
1: Pontosan.
0: Tehát aki ilyen színpadi muzsikát játszik, azok mind onnan jöttek.
1: Igen. Hát én azt gondolom, hogy az Állami Népi Együttes és a Rajkó zenekar volt ez a kettő, de talán a Rajkó még jobban, még erősebb, nagyobb számban, akik ez a két zenekar együttes, akik a következő generációkat formálták, a következő együtteseket. Innen kerültek ki a legtöbb zenész, kerültek be ugyanúgy innen Rajkóból, ugye az Állami Népi Együttesbe a későbbi időszakban, már a 60-as, 70-es években ugye itt mondhatjuk a zenészeket, nem lehet rengeteg nevet sorolni, akik ugye az Állami Népi Együttesbe átmentek a Rajkóból, ott kaptak lehetőséget, és hát az mind rajkósok voltak. Aztán mentek Honvéd együttesbe, uh-huh. Törekvés együttesbe, egy csomó olyan zenekar volt, ami a Száztagúból, ugye 80-as években megalakult a Száztagú cigányzenekar, és hát ott is a 4 zenekarból állt össze a Száztagú cigányzenekar, ami mai napig világhírű, és én azt gondolom, hogy abban az időben a legjobb zenekarokból állt össze, ugye az Állami Népi Együttesből, Honvéd Együttesből, Budapest Együttesből és a Rajkóból.
0: Budapest Együttes.
1: Igen, igen, igen. Hát ezek legendás zenekarok voltak, akik olyan nevek köztük szerepeltek köztük, akik a számunkra is, meg hát a közönség számára ezek mind mai napig legendák.
0: Aztán jött a 80-as évek, és akkor már azért valahol érezhető volt, hogy a cigányzene az nem feltétlenül már az aranykora irányába tart, hanem inkább abból kifelé. És nyilván számos nagy muzsikus dinasztia gyermekei is, illetve hát a szülők úgy döntöttek, hogy esetleg a gyereket nem feltétlenül a cigányzenére tanítatják, hanem akár elmentek a jazz, illetve a klasszikus zene irányába. És hát jött a rendszerváltás, rendszerváltozás. És akkor halt meg abban az időben, 1990-ben Farkas Gyula is a nagypapád a Rajkók atya. Tehát az egy egészen másfajta időszak volt. Hogy látod a 90-es éveket?
1: Hát én azt gondolom, hogy a Rajkó és ez a fajta iskola életében egy nagy törés volt, amikor a nagyapám már sajnos nem volt. Elment közülünk. Én azt gondolom, hogy az előző rajkós iskolai felvételiknél hát tömeges jelentkezések voltak, és igen, sorban álltak a gyerekek, és a szülők úgy szintén, hogy hallgassák, hogy a gyerekük felvételizik, és a rajkóba készültek, mindegy, hogy milyen hangszeres
0: több
1: volt.
0: Több napig tartott egy felvételi. Pontosan, több százan mentek.
1: Pontosan uh-huh. Több száz jelentkező volt, és hát a 8-10 évestől a 15 évesig uh-huh. jelentkeztek mindenhonnan, az egész országból. És hát ahogy megtudták, hogy május elején ugye meghalt a nagypapám, május 12-én, utána volt azt hiszem pont a felvételi a Rajkóban, és hát egyszer csak alig mentek el a gyerekek felvételén. Ez egy nagy törés volt a Rajkó, mint iskola életében is.
0: Na de akkor viszont ez tényszerűen mutatja, hogy a nagypapád miatt mentek kevesebben, nem azért, mert rendszerváltozás volt.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ő neve, az ő tudás egy olyan uh-huh. garancia volt a Rajkóban, ami, uh-huh. ami hogyha tegyük fel mai napig élne, akkor ez mai napig működne olyan szinten a Rajkó, mint ahogy működött. De sajnos nem is. Ez egy nagy, nagy hiányosság, én azt gondolom maga a cigányzenészek körében és ebben a rétegben, hogy hát nincsen, aki ezt a fajta műfajt hasonlóan tanítsa, vagy éppen ezt a fajta rendszer tudja tovább vinni, tovább tanítani, és a fiataloknak egy olyan képzés legyen, amit ő tudott adni, meg hát ez iskola tudott adni.
0: Habár abban az időben alakult át a Rajkó zenekar egy hivatalos iskolai képzését tulajdonképpen. Igen. Ott is volt több neve, most igen, végül is Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, ami tulajdonképpen még mindig a cigányzene fellegvára, és még mindig az egyetlen olyan iskola, ahol lehet a cigányzenét iskolai keretek között tanulni.
1: Tanulni, igen.
0: Ez nyilván azért ment tovább valamilyen formában, csak nyilván lehet, hogy már nem egy olyan ikonikus alaknak a vezetésével, a művészeti vezetésével, mint a nagypapád. Tehát az 1990-es évektől ott nyilván megváltozott sok minden. És aztán, ha jól emlékszem, 97-ben került oda Gerendási István az iskolának a vezetésének az élére, illetve a Rajkó zenekarnak az élére. A vezetését akkor ő látta már el. Tehát egy zenekarnak a menedzselése a 90-es években azért az egészen más,
1: igen,
0: mást igényelt, mint mondjuk a rendszerváltás előtti, igen, időszakban, amikor volt egy...
1: Igen. Igen. Ezek, én azt gondolom, ez egy három időszakra lehet osztani, hogy például a rendszerváltás előtt egy teljesen másfajta, igen, rendszer, egy teljesen másfajta felépítés működött. Aztán jött a rendszerváltás, utána uh-huh. is teljesen más volt. Én azt gondolom, akkor volt talán a legnehezebb, mert nagyon igen, sokan nem is tudták, hogy mihez, hogyan kéne ehhez nyúlni, kezdeni, mit lehet ezzel, honnan kellene erre forrást találni, ugye már nincsen a kis ebben az időszakban, és mi az, ki az, aki ezt éppen propagálni, vagy éppen menedzselni tudja ezt a fajta iskolát.
0: És a zenekart külön.
1: Maga a zenekart, és igen, ugye hát minden megváltozott. És hát a mostani korszak, ez megint egy más világ, én azt gondolom, megint egy másfajta korszakot élünk. Úgyhogy ez a három korszak, ami én azt gondolom egyik sem volt könnyű, de hát talán a 90-es évek előtt, rendszerváltás előtt talán volt a leg, legkézenfekvő, legkönnyebb, legadottabb maga a Rajkónak, maga a tanulásnak ez a fajta időszaka. Hát egy, én azt gondolom, hogy egy ilyen iskolát és egy ilyen zenekart összetartani és úgy képezni a fiatalokat, hogy ez értékálló tudást és sikereket eredményezzen, ez egy nagyon nehéz és nagyon kihívó feladat. De én azt gondolom, hogy nem csak az iskolán múlik, vagy múlott ez a fajta hanyatlás, hanem azt gondolom, hogy az a fajta nyitott világ, ami beköszöntött a 90-es évek után, az egy olyan zenei más világot hozott, ami mai napig megtette eredményét, és én azt gondolom, hogy nem jó irányba. Mert az a fajta értékrend, az a fajta tudás, az a fajta szemlélet elmúlt. Más lett, van, de másféle módon, más megjelenésben, és hát én azt gondolom, hogy akik még abban fölnőttek, és abban még volt részük tanulni, én azt gondolom, hogy az mindnyájunknak hiányzik, vagy éppen azt keresjük, azt várjuk. Hát én azt gondolom, hogy zenésznek nem csak az a siker, amikor megfizetik, hanem először nekünk kell a siker. Kell az, akiknek tudunk muzsikálni, kell az, aki ezt értékeli, kell az, aki ennek tapsol, mert előadtunk valamit, be szeretnénk mutatni, bemutatjuk azt, amit tudunk, amit szeretnénk, hogy a közönség, vagy éppen az érdeklődő érezze, hallja, és átélje azt a fajta zenei élmény. Aztán jön az, hogy persze megkapjuk érte a fizetést, és az egy dolog. De én azt gondolom, hogy az a fajta értékrend, ami akkor volt, hogy fantasztikus nagy sikerek, elismerés, újságcikk, egyik napról a másikra meghívások, tömkelege itthon és külföldön, nemzetközi porondokon, ez sajnos elmúlt. Úgyhogy ez egy nagy szívfájdalom.
0: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
1: Azt gondolom, hogy a 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
0: Szomorapál.
1: Igen, Szomorapál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen a Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni. Akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. És később a nagypapám, a Szomora Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak, amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek.
0: Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prímás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk a beszélgetésünk második részében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a taxisok érdekvédelmi szervezete nem tervez taxis blokádot Budapestre, a megállapodásra törekednek. Kis Ádám elnök egy interjúban elmondta, a budapesti taxisok 27%-os tarifaemelést szeretnének, miközben ellenzik a hatósági ár eltörlését és a dinamikus árazás bevezetését. A javaslat szerint az alapdíj 1400 forintra, a perc díj 140 forintra, a kilométer díj pedig 560 forintra emelkedne, emellett 1000 forintos reptér díjat is bevezetnének. A taxisok azzal érvelnek, hogy 3 éve nem változtak a tarifák, miközben az infláció mintegy 40%-kal növelte a költségeket. Az ügy várhatóan pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. Nyomozók jelentek meg tegnap reggel a Nemzeti Kulturális Alap székházában, írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tar Zoltán miniszter is megerősítette. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról. A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült, 17 milliárd forint osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz Hold udvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A miniszter Facebook oldalán azt írta, a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az első és legfontosabb lépések között említette a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság. A határozat egy hosszas jogi vita végére tesz pontot, amely egy olasz luxusszálloda és egy felháborodott turista között robbant ki, írja a Reuters. Az ügy még a 2020-as újévi ünnepekre nyúlik vissza. A panaszos a Dolomitokban található neves síparadicsomban Korvarában szállt meg egy 5 csillagos hotelben. A nő az étkezések során csapvizet kért, amit a hotel személyzete megtagadott tőle. Ehelyett palackozott ásványvizet kínáltak neki, üvegenként nem kevesebb, mint 7 eurós áron. A turista ezt követően jogi útra terelte az ügyet, és több mint 2700 eurós kártérítést követelt a luxushoteltől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 2-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Szomora Zsolt prímás a mai vendégem, aki mesél nekünk az életéről, szakmai sikereiről, és nagypapájáról, Farkas Gyuláról, a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságáról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
6: Én azt gondolom, hogy 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
5: Szomora Pál.
6: Igen, Szomora Pál a bátyám, testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegyet ülni. Akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. És később a nagypapám, a Szomara Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak, amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek. És akkor...
5: Neki ehhez nagy érzéke volt, igen, hogy kiválasztotta, hogy melyik az a hangszer, ami a gyerekekhez illet. Igen. Akkor az nálad is így volt.
6: Igen, valahogy valami, bátyámat tanította valamire, valamelyikszek, és akkor kérdezett tőlem valamit, kérdezett tőle, és én megválaszoltam.
5: Aha.
6: És akkor kérdezett tőlem, hogy te honnan tudod? Hát nem tudtam válaszolni, hogy honnan tudom, mert láttam, hallottam, valahogy jött.
5: Persze.
6: És akkor befogott hegedűre, és én csak 2 évet tudtam tőle tanulni, és hát utána tudtam, amikor már sajnos ő nem volt, akkor mentem a Rajkóba, úgyhogy ott játszottam 1 évet, tanultam 1 évet, akkor még a Mészáros Tivadar volt a tanár.
5: Akkor ő vette át.
6: Igen.
5: Nagypapád Farkas Gyula mit tanított neked abban a 2 évben?
6: Hát én azt gondolom, a legalapvetőbb hegedülést kezdte el velem tanítani, és hát kottát természetesen tanított kézről is, de inkább a kottát kezdte el velem fejleszteni, és meg a szolfést, szolfés zeneelméletet, ezeket kezdte nekem tanítani, és hát apukám volt, aki a legelső nóta is csárdás blokkot jóformán megtanította velem, úgyhogy ez először még nekem is fúj volt, mert hát az ember 10 évesen másképp nyúl a hegedűhöz, mint akinek már 5-6 évesen jött az a fajta tudás, és az a fajta hegedülés, ami gyereknek kialakult. Én ugye egy picit később kezdtem, és akkor hát ez így alakult ki. De én nagyon szerettem tőle tanulni, mert velem is szigorú volt ugyanúgy, meg hát elkezdve, hogy azért a többiek, akik jártak hozzá tanulni, azok ismernek mindig, és mai napig mondják, hát rossz gyerek voltam. És ott tettem keresztbe, ahol csak lehetett. De amikor már az ember egy kicsit is észhez tért, akkor próbáltam azt a fajta értékrendet, tiszteletet megadni neki, és hát úgy tanulni, ahogy kell. De nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mint unoka sem.
5: Persze, ilyenkor más a kapcsolat, tehát ez sokkal nehezebb ilyenkor.
6: Persze. Hát volt, amikor anyukám is feszekedett vele, hogy hát ne ilyen szigorúan, mert hát de ő neki nem az unokája voltam, hanem egy tanítvány, akivel ugyanúgy próbált nézni, és ugyanúgy próbálta vele nevelni, vagy éppen átadni azokat a dolgokat, amik fontosak voltak. Persze egyszer ment könnyebben, egyszer nehezebben, de ezek

0: nagyon szerette őket, mind a három lány lett, ugye már várt egy fiút is, úgyhogy valamelyik gyereke majd fiú lesz, de mind a három lány lett, és hát inkább ezért örült a bátyának, ugye amikor megszületett az első fiúnak, őre nagy hangsúlyt fektetett, és hát tényleg nagyon ügyes volt.
1: És akkor egyből be is vitte a Rajkó zenekarba.
0: Igen. 5 évesen már mondjuk el, tévéfelvétele volt, ugye. És hát nagy sikert aratott, de én azt gondolom, hogy anyukám, amikor mesélte azt, hogy ő velük hogy bánt, akkor ő egy nagyon szerető apuka volt, ő velük nem volt ez a fajta szigor, mint az ő tanítványaival, de nem is fektetett rájuk nagy hangsúlyt, mert tudta azt, hogy a nagymamám, ugye a felesége, az megadja az otthoni családi légkört, azokat a fajta fontos dolgokat és szerepet viszi, ami az ő dolga, mint egy anyának, és hát egy olyan feleségnek a dolga, aki tudta azt, hogy az ő férje reggel a Rajkóban vagy Állami Népi Együttesben hazament, megebédelt, evett, és utána már jöttek a gyerek egy kis tanított estig, aztán még este még hangszeret, vagy éppen éjjel, hát én emlékszem, gyerek voltam, volt úgy, hogy arra ébredtük meg, hogy fölkapcsolta a villanyt, akkor ott aludtam a nagypapáméknál, és ezébe jutott valami, és leütött két hangot a zongorán, és elkezdett partitúrát írni, hajnal 3 óra, akkor már eszébe jutott valami, szóval őnki ez volt a fontos. A lányaival pedig nem volt különösebb olyan zenei sem tanítása, sem pedig olyan szigorú életvitel, amit ő a gyerekekkel vitt, hanem azt a lányoknak azt meghagyta, azt a fajta lányos apa kapcsolatot.
1: Azért a lányok akkoriban nem minden esetben tanultak zenét, tehát sőt, nagyon kevés volt tulajdonképpen a Rajkósok között is, akik nőként valamilyen szerepet kaptak.
0: Igen.
1: Akár primási szerepet. Voltak természetesen,
0: voltak páran, igen.
1: Tehát nem volt divat ez.
0: Igen. Hát azért az éjszakában, meg hát a zenei körben azért a lány, hogyha tanult zenélni, azért féltették a szülők.
1: Persze.
0: Más világ volt, és de én azt gondolom, akik ott tanultak, és tényleg zenészek lettek belőlük, fölmondta itt a Horváth Zsuzsa nénit, vagy a Lendvai Mariant, ugye a Csócsi Jenő bácsi feleségét, ők akkor a Csikós Marika nénit, hát ők ugye olyan közegben nőttek föl, ugyanúgy, mint egy fiú, ők ugyanúgy gyakoroltak, tanultak, elvárta tőlük, tanította őket, és szigorúan ugyanúgy nem volt különbség, vagy lányú, akkor te most ne gyere meg, hát nem baj, nem volt pardon nem volt a zenébe, sok minden volt, de pardon nem. Aztán ő belülük tényleg, hát egy világot járt, muzsikus lett, hát a Zsuzsa néni is bejárt az egész világot, itthon legjobb helyeken muzsikált, kimondottan egy jó primás volt, jó muzsikus volt, zenekarokban játszott, jó a zenekarokban, vagy zenekarok élén állt, és hát mindenki szerette, és elismerte, mint muzsikus, nem csak egy nőt, aki úgy volt, hogy hobbiból muzsikál, hanem ő tényleg profi muzsikusok lettek.
1: Neked milyen élményei vannak a Rajkó zenekarból, amikor egy évet ott játszottál? Igen. Akkor voltál 12 éves, ugye?
0: Igen. 14 éves voltam. Uh-huh. 14 éves voltam, amikor bekerültem egy évet. Én a Mészáros Tibi bácsitól tanultam, még a Nyári Laci bácsi volt még ott egy rövid ideig, én amikor ott voltam, meg a Kovács Árpi bácsi. Még ő is tanított ott. És hát volt szerencsé mind a hármuktól tanulni egy keveset, de én azt gondolom, hogy a Mészáros Tibi bácsi volt az, aki próbálta hasonlóan vinni azt a fajta tudást, azt a fajta értéket, azt a fajta rendet, szigort átadni. Ő is ugyanúgy figyelte arra, ki viselkedés, öltözködés, hogyan, miként adom elő azokat a dolgokat, hogyan tanulom meg. És hát őtől tanultam egy évet, és hát próbáltam abban a Rajkó szellemben tanulni, amit otthon láttam, és hát a nagypapámtól, de én azt gondolom, az ő zenei nagysága és emberség az már nagyon hiányzott onnan. Az már nem ugyanaz volt, mint amikor ő ott volt, és ezt azt gondolom, hogy a Rajkósok is így gondolták, így érezték, de
1: az egy új időszak volt a Rajkó zenekar és az iskola életében is.
0: Igen.
1: Ez kétségtelen.
0: Akkor formálódott, akkor alakultak át sok minden, például ugye, hát ez 90-ben volt, ugye? És pont az az időszak volt az, amikor egy nagyapám sem volt már, rendszerváltozás is megtörtént, lehetőségek is mások voltak, ugye? És hát ugye nem jött az a fajta

0: új generáció az iskolába tanulni, akik ezt tudták volna továbbvinni, úgyhogy egy teljesen más időszak kezdődött. Én még örültem azoknak a régi nagyoknak, tegyük fel, akik a bátyámmal együtt voltak rajkósok, azért én ismertem őket, az idősebb korosztályt, és hát ők mind tudták, hogy ő a nagyapám volt ugye az ő tanáruk, meg hát a bátyámat is ismerték, és ez egy élmény volt akkor is. Én azt gondolom, hogy ez mai napig megmaradt, akik rajkósok voltak, azok ugyanígy vesznek engem, ugyanígy nézünk egymást, hogy rajkós volt, vagy éppen én a Gyula bácsi unokája vagyok, és én azt gondolom, hogy ez megmaradt, ez egy élmény volt.
1: A Rajkó után a 100 tagú cigányzenekarban is muzsikáltál. Az nyilván egészen más volt.
0: Annyiból volt más, hogy az nem egy iskola szintű zenekar volt, hanem inkább egy profi zenekar. És én azt gondolom, hogy ott sokat tanultam, úgyhogy a bátyámmal voltam ott, ő primásként volt, én pedig elsőegedűsként. Ugye, és hát 9-10 éves korától ő már mint primás játszott. És hát akkor is megvolt ez. Ez nem halványult ez a dolog, amiről most az előbb beszéltünk, mert ott is abban az időben is talán 80-90% rajkós volt. És hát akármikor mentünk előadásokra, külföldekre, a bátyám ott volt a Boroslav és bácsival a Margit kertben tanuló abban az időszakban, és akkor együtt ültünk a buszon. Lajos bácsi mindig mesélt nekünk, hogy mik voltak régen az államiból, hogy viccet lőttek egymással, nagyapámmal, vagy mit, hogyan gyakoroltak, mit, hogyan álltak a zenéhez. És ezek a sztorik, ezek megmaradtak, mert ez a fajta szellemiség, azt gondolom, a 100 tagúba is ment tovább. Uh-huh. Ez azért, mert egy másik zenekar volt, éppen nem Rajkónak, hanem 100 tagúnak hívták, ez ugyanúgy megmaradt, ugyanúgy az a fajta igényesség, ugye hát rengeteg nagy név volt ott, Boros Lajos bácsi, mai napig a Csócsi Józsi bácsi, de hát abban az időben ugye hát számos nagy primás és olyan zenészek voltak, akik azért ország példaképei voltak és égkövei, mai napig a példaképek, de én azt gondolom, hogy meg hát Berki Laci bátyámat meg kell említenem, hogy olyan nagyapámnak első unokaöccse volt, és hát ugye az Állami Népi Együttesben ugye ő volt utána primás zenekarvezető, meg hát ő is ugye partitúrától kezdve mindent hangszerelt, saját szerzeményei voltak, amit az Állami Népi Együttesben, meg hát a 100 tagúban is felhasználtak, és én azt gondolom, hogy ez a fajta örökség, ez mentő rajtuk keresztül is tovább. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy amit például a Lajos bácsi, amit muzsikált abban az időben, bármelyik zenekari számot, vagy éppen szólót muzsikált, vagy éppen egy nótablokot, vagy egy dankónótát, az a fajta tudás, az a fajta örökség, amit ők megtanultak az Osztendében, Rajkóban, együtt végigvittek, az ment a 100 tagúba is tovább. És a 100 tagú szerintem ezért tudott egy ilyen fényes karriert befutni, mert ez a fajta értékrend, ez mai napig él náluk. És ez megmaradt. Ezt vitték tovább, azt a fajta előadásmódot, azt a fajta tudást, azt a fajta igényességet. A Lajos bácsi is nagyon odafigyelt, hogy a zenekar hogy szólalt meg. De hát ő egy olyan egyéniség volt, hogy kiment a színpadra, és ugye síri csend lett. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nem lehet tanulni, tanítani mai világban. Már ők ezek a nagy művészek voltak, de hát például Berki Laci is ugye kiment a színpadra, és hát ott olyan fegyelem és rend volt, meg hát olyan koponya volt mondhatni, ugye, aki mindennel tisztán volt, hangszerekkel, partitúrával, szólamokkal, stímekkel, és hát ő tanította be a zenekart abban az időben. És hát volt elvárás igény. És ő ezeket ugyanígy önzetlenül reggel, éjjel, este tanított, kottákat hangszerelt, mentő is ugye, hogy az Állami Népi Együttesbe próbára jártak előadásra, és ment haza is a zenekarnak, hangszerelte meg a legkülönbözőbb zenekari számokat. És hát ez az igényesség, ez én azt gondolom, hogy mai napig megvan.
1: Milyen élményt adott neked a Honvéd Együttesben való játék, hiszen ott is sokat muzsikáltál?
0: Igen, hát 99-ben kerültem a Szalai Anti bácsi zenekarába, 2004-ig.
1: Azt jelenti, hogy akkor voltál 22 éves, jól számolom.
0: Igen. Uh-huh. 21.
1: Uh-huh.
0: 21. És azt gondolom, hogy hát ez egy nagyon, nagyon jó minőségű és egy profi zenekar volt. Én amikor oda kerültem, akkor ha jól emlékszem, 12-13 tagú volt a zenekar. És hát egy nagy öröm, nagy kihívás volt ott játszani, meg hát egy olyan zeneműveket játszottak, amiket én előtte nem játszottam, vagy éppen csak hallottam róla, vagy éppen a zeneműveknek a szerzőit ismerte az ember, de nagyon-nagyon nagy zenei repertoárral is rendelkeztek, és nagyon igényesen muzsikáltak. És először első hegedűsnek kerültem be, aztán elment a mások hegedűs kollega, és úgy kerültem a tercólamba, és hát ott is fel kellett kötni a gatyát, kellett mit tanulni bőven, mert hát volt népi zenekari műsor, operett műsor, zenekari számok, mindenféle műsorokra készült a zenekar, meg hát hatalmas repertoár volt a Honvéd együttesnek, és hát az Anti bácsi is egy maximalista, egy borzalmas, igényes, és rendis, és az a fajta értékrendet képviselő pihimás és zenekarvezető volt, aki ugyanezekben az erényekben bővelkedett, amikről beszéltünk. Rendfegyelem, tudás, minőség, ezért nagyon fontosak voltak. És hát itt is a nagy rész itt is rajkós volt mindenki a zenekarnak, és hát itt is öröm volt játszani, meg hát rengeteg olyan zeneszámot játszottunk, amiket például mondok egy példát, először amikor játszottuk a Ördög lovas nyitányt, én nem játszottam, nem hallottam azt a számot soha, Erkelnek a műve, és a nagyapám hangszerelte. És amikor sose felejtem el, ott voltak ott, de nem volt ráírva, hogy ki írta és ki hangszerelte, akkor kérdeztem szegény Fehér Laci bácsit, klarinétost, ugye, aki sajnos már nincs köztünk, nagyon szerettem őt, nagyon kiváló barát és fuzsikus volt, hogy hú, de jól szól ez a szám, ki írta ezt? Ez ott a zenekarban ülni, egy ilyen 13-14 tagú zenekarban, az úgy megszólalt, hogy az embernek a füle ketté állt. És hogy annyira magyaros és egy jó mű, és hát mondták, hogy ki zeneszerző, de hát mondták, hogy hát a nagyapát hangszerelte. Szóval ott is visszaköszöntek ezek a dolgok, de lehet ez egy lipszrapszódia, vagy éppen egy cigány fantázia, mert ott is a műsoron ment, ugyanúgy, mint most is a Száztagú cigány zenekarban. És például azokat a műveket is, amit egyszer megírt, tegyük föl, legyen az a cigány fantázia, azt a Honvéd együttesre konkrétan másképp hangszerelte meg, a Száztagúra is másképp hangszerelte meg, vagy a Rajkóra is.
1: Mi lehet ennek a titka? Egyszerű, beszélt egy riportban arról, hogy nem mindegy, hogy hogyan tesszük föl, ugyebár a harmóniákat.
0: Igen, mögé kell nézni.
1: Igen, mögé kell nézni, fontosan, igen, ezt mondtam. Te belelátsz a titokba?
0: Hát azt gondolom, hogy nem, sajnos nincs meg nekem ez a megfelelő tudásom és tanultságom, de én azt gondolom, hogyha tegyük fel, ugyanúgy elvégeztem volna egy legmagasabb iskolát, én akkor se tudnám ezt.
1: Neki valami egyedi látásmódja volt, tehát ez nem csak egy egyszerű hangszerelés.
0: Pontosan.
1: Ő nagyon tisztában volt azzal, hogy a cimbalomnak mi hogy szól jól, a nagybőgőnek mi hogy szól jól. Most a cimbalomot nem minden hangszerelő ismeri olyan jól, mint például.
0: Pontosan, persze. Hát ő neki nagyon nagy előnye volt az, hogy ő nem csak tudta a hangszereket, hogy miként, hogyan kell megszólaltatni, hanem azt is tudta, hogy éppen hol szólnak jól azok a hangszerek, vagy éppen egy trombitát, fagottot, hárfát, bármelyik hangszert hogyan kell látni cigányzenekon, hogy az jól szólaljon meg, és ő neki az volt, amit el is mondott ebbe a 84-es riportba, azt hiszem, hogy akkor volt ez a TV riport vele, hogy ugye át tudta tenni azokat a klasszikus hangszereléseket, klasszikus műveket cigányzenekarra. De ő nem is akárhogy tette át ezeket a műveket, hanem úgy, hogy megmaradjon a klasszikus jellege, de közben egy kicsit mégis cigányos legyen. Szóval én azt gondolom, hogy most sokan hangszerelnek, vagy éppen áttesznek dolgokat, egy olyan művet, egy cigányzenekar, ami klasszikus, vagy legyen az popzene, tánzene, bármi, de attól nem marad, nem biztos, hogy megmarad az a jellege, úgy tudnak hangszerelni, amit ő képvisel. Persze ez egy más dolog, kinek mi az igénye, vagy mire szánja éppen azt a művet hova, de ő neki ez volt az erőssége, és talán ezért volt a Rajkó zenekarnak ez a fajta nagy sikere, mert a maga a zeneiség az nem csak megszólalt cigányosan, vagy az a hangszer, vagy az a mű megszólalt cigányosan, beszéljünk egy Brahmsról, egy Erkelről, bármiről, vagy egy Lisztről, nem cigányosá tette azt a művet, hanem megmaradt az a fajta komoly zenei hangzása, de cigányzenekarra. És én azt gondolom, hogy ez talán a legnehezebb, mert sok mindent meg lehet hangszerelni, sok mindent át lehet tenni, és lehet modernizálni, de ő nem modernizált. Én így, ahogy amilyen szinten én értek hozzá, és azt mondom, hogy az ember belelát egy kicsit, vagy ismerem az ő munkásságát, hogy az ő fajta, az ő tudás az abban nagyon nagy volt, hogy azt a fajta klasszikus műveket ő úgy tudta áttenni, hogy az arra mindenki ráismert. Mindegy, hogy volt az operett, volt opera, volt nyitány, volt, sőt, lehet, hogy még jobban szólalt meg, mint az eredeti. Tegyük fel egy Tell Vilmos nyitány, ami éppen az első hegedűre alul van írva, most így mondom, az alsó lágjéből ő föltette, és hogy jobban szól. Aztán ez érdekesebb, és ezt egy klasszikus zenésztől, egy hozzáértőtől, egy zenekritikus is észrevette az, hogy hát hallottam már, tegyük fel 500-tól a bécsi vagy a berlini filharmonikusoktól, tegyük fel a könnyű lavasságot vagy a Tell Vilmos nyitány, de a Rajkóval még jobban megszólalt, és ez mitől lett, és ez annyira megfogta az embereket, hogy ez volt talán azt gondolom a sikernek a titka, mert aki hozzáértő volt, az is észrevette rajta ezt a fajta klasszikus hangzást, és közben mégis cigányos tudott lenni, meg magyaros.
1: Visszatérve a te pályádra, van olyan koncert vagy turné, amelyen különösen emlékezetes élményeid maradtak meg?
0: Hát én azt gondolom, hogy mindegyik zenekarral rengeteg élmény és tudás tudott szerezni az ember. Én azt gondolom, hogy ezek a fajta beszélgetések, értékrendek, legyen az egy buszon való beszélgetés Lajos bácsival, vagy a Csócsi Józsi bácsival, Horváth Zolit mondhatnám, úgy a Brácsost. Ő is egy nagyon közeli család, az egész családtól kezdve mindenki közel állt, mindenki rajkós volt, és amikor az ember ezeket így napról napra átéli, megtapasztalja, akkor az észveszi azt, hogy az emberben még mindig, ezekben az emberekben mindig benne van a nagyapámnak a tanítása, a szellemisége, vagy az éppen az az örökség, amit próbálnak nekem is elmondani. Amikor az ember így utazott, és elment koncertekre, akkor észre lehetett venni azt, hogy ki rajkós, ki nem rajkós. Uh-huh. Tegyük föl, fölállt egy primás, de ez mai napig így van. Igen. Fölállt egy primás, aki rajkós volt, és hát itt mondhatnék sok nevet, és ő úgy vezette le azt a számot, hogy a nagyapám tanította, nem tudtak megváltozni, és ez nekem már egy élmény volt, de ebből tanult is az ember.
1: Úgy mozognak, úgy pontosan irányítanak, úgy játszanak, igen, olyan stílusban pontosan játszanak, ugye? Pontosan. Hát fölismerhetők a rajkósok.
0: Berki Bélát, Lukács Tibit, Puka Károly, legnagyobb neveket, de szólisták klarnétostól, cimbalmosig, akik azt a művet úgy cimbalmozták el, vagy tegyük föl egyik előadáson a cimbalmos, az úgy adta elő a Liszt Rapszódiának a kadenciáját, a cimbalom szólt, ahogy a nagyapám hangszerelte. Uh-huh. És azt mindenki észrevett, és mindenki tudta, hogy azt a nagyapám hangszerelte át, úgy, ahogy van. És hát ugye a száztagú is az a rengeteg sok turné itthon, külföldön, rengeteg olyan előadás, például világkiállításon játszottunk, de komoly előadásokon, kaszinókban, nagyszínházakban, Párizsban rengeteg koncert volt, Franciaországban. És hát ezek a fajta élmények, ezek én azt gondolom, hogy az embert tanítják olyan dolgokra, amitől az ember érett lesz. A Honvéd együttes ugyanígy, az a fajta sokféle műsor, zenei program, amit ott megtanult az ember, átélt, legjobb énekesekkel lépett fel az ember itthon, külföldön, jártunk sok ilyen fesztiválokon, Brazíliában, Franciaországban ugyanígy, hogy ott egy olyan színpadokon felállni muzsikán, ahol tényleg nagyok és nagy zenei egyéniségek léptek föl, vagy velünk együtt, vagy előttünk, vagy utánunk, azok az embert azért formálják és tanítják, és hát ezekre készülni kellett, és hát ezek a fajta felkészülések, ahogy azt gondolom, hogy ezek mind formálták az embert. Aztán amikor jöttek azok a fajta felkérések, lehetősége, például amikor a Honvéd együttesből eljöttem és mentem Marokkóba játszani egy 5 csillagos szállodából, akkor az is ez egy más világ volt abban, és azt gondolom, akkor kezdtem el úgy azt a fajta vendéglátót, egyedül akkor volt az első olyan hosszabb táv külföldöm, ahová 3 hónapra kaptam szerződést, aztán 13 hónapot maradtam. Úgyhogy én azt gondolom, az is ezek a fajta lehetőségek olyan pluszt és olyan sikert adnak az embernek, amitől muzsikus lesz az ember. Mert ott is mindig gyakoroltunk, próbáltunk új számokat tanulni, rajta voltunk, hogy hogyan még jobban, mitől lesz jobb az a fajta érték, amit mi képviselünk, hogyan tudunk még jobban megfelelni, mert én azt gondolom, hogy egy muzsikusnak mindig egy olyan irányban meg kell felelni, hogy ezt mindenki észrevegye. Én azt gondolom, hogy nem csak magunknak, zenészeknek, meg a zenekarnak kell megfelelni, hanem hanem akkor lesz igazán jó a dolog, ha ezt a közönség értékeli elsőként. Persze az, hogy mi tudjuk, hogy ki hogyan és a zenekar hogy szólt, lehet, hogy a közönség értékeli, de tudjuk azt, hogy tegyük föl ez át, ezen még gyakorolni kell egy kicsit, vagy csiszolni kell még rajta, de attól ezek a dolgok mind formálják az embert. Aztán jöttek a hajós lehetőségek, amik voltak. Voltam 5-ször tengerjáró hajón is, azok is formálták az embert ott különböző formációba, kvintettel, vagy éppen hegedű zongorával, nagyszerű zenekarokkal volt lehetőség és szerencsém játszani. Úgyhogy ezek mind élmények, és ezek mind formálták az embert. Úgyhogy ezek mind számomra értékes külföldek és lehetőségek voltak.
1: Számodra miben különbözik a vendéglátó, az éttermi zene, zenélés, illetve hát a 100 tagú Rajkó által képviselt nagy színpadon történő cigányzenének a megjelenése? Nyilván egészen más a kettő, és másfajta kihívást igényel, másfajta hozzáállást.
0: Én nem biztos, hogy ezt mondanám, inkább azt mondanám, hogy talán másfajta zenei felkészülést igényel. Mert én azt gondolom, hogy amit a nagyapám mondta, Rajkóba tanított, az a fajta értékrend, az ugyanaz. Viselkedés, az igényesség, a zenei előadás.
1: A vendéglátóban?
0: Igen. Aha. Ott is ugyanúgy figyelni kell, sőt, ott még az ember, amit megtanult a Rajkóba, azt még tovább kell vinni, és az embernek a tapasztalata jönnek azok a fajta dolgok, látásmódok, amikor észreveszem, hogy a vendég honnan jött, hogy milyen nyelven szólalt, meg akkor tudom, hogy éppen francia, vagy belga, vagy holland, vagy éppen angolul szólalt meg, angolul köszön, de én hallom, hogy holland, tegyük föl, vagy éppen olasz. És hát ezek a dolgok, ezek mind építik az embert, és én azt gondolom, hogy pont azért más egy picit, de mégis azok a fajta stílusjegyek, azok a fajta értékrendek, azok ugyanazok. Maga a tudás, a felkészülés az zeneileg az gondolom, hogy más egy picit. Itt egy zenekarban precízen és pontosan kell játszani maga a műveket. Egy vendéglátóban lehet szabadabban és másképp játszani dolgokat, de attól még ugyanúgy meg kell tanulni, és ugyanúgy jól kell előadni.
1: De valahol nagyobb felelősség is ez, hogyha mondjuk 5 ember játszik egyszer, hát egy kis kamara zenekarban, ott mindenkit ki lehet hallani, és hogyha az egyik félre fúj, más harmóniát játszik, akkor az sokkal jobban szembe tűnik. És valahol ez is egy nagyon-nagyon nehéz műfaj.
0: Igen, én azt gondolom, ez nehéz, és mind a rutin, és ezt tanulni, és hozza magával az évek, vagy a lehetőségek, amiket az ember évek alatt meg tud szerezni. De én azt gondolom, hogy a Rajkó erre mind lehetőséget adott, amikről eddig beszélgettünk, maga az együttesi muzsika, 100 tagú honvéd együttes. Én azt gondolom, hogy én ezekből tudtam építkezni, mert tegyük fel, amit a Rajkóban tanultam, 100 tagúban, honvéd együttesben, ezek mind segítették a vendéglátó éttermi muzsikát is.
1: De ott nem kellett úgy figyelni a vendégre. Ott más volt a célközönség, más volt azok, akik hallgattak benneteket.
0: Persze, de én azt gondolom, hogy maga a közönség az mindegy, hogy kicsoda, mindegy, hogy asztalnál ül, vagy éppen egy színházteremben, attól még ugyanúgy észre kell, hogy vegye, hogy neki játszunk. És ugyanúgy kell, hogy értékelj, hogy jó.
1: Szerinted mi volt akár a 100 tagúnak is a sikerei, amit egyébként testközelből láttam, de hát ugyanúgy említhetném a Rajkót is, hogy olyan műsort állítottak mindig össze, ami az adott közönségnek nagyon-nagyon tetszett, és tulajdonképpen olyan katarzis volt a színpadon és a színpad előtt a nézőtéren, hogy rendszerint állva tapsoltak. Hihetetlen siker volt mindig. Mi ennek a titka?
0: Hát én azt gondolom, ugyanazok, mint amiket eddig elmondtuk az Álmainál, Rajkónál. Én azt gondolom, hogy maga
1: az
0: a fajta...
1: És ez a cigányzenének is a titka, tehát, hogy,
0: igen,
1: tehát,
0: igen.
1: Hogy a cigányzenészeknek azért ilyen híresek világszerte, mert tudják képviselni ezt a fajta értékrendet, ezt a fajta igényességet.
0: Valami, én azt gondolom, ebbe a fajta rendszerbe, ebbe a fajta műfajba, aki beleszületik, belenő, beletanul, és van hozzá lehetőség és rutinja ezt megtanulni, akkor én azt gondolom, hogyha egy picit is jól adja elő ezt a dolgot, ezt a közönség észreveszi, értékeli. És azok a fajta zenei stílusok, amiket játszunk, operett, nóta, csárdás, verbunkos, egy külföldi, most már beszéltünk popzenéről, filmslágerekről, ezt a közönség észreveszi, hogy nekik játszunk, vagy éppen nekik szól, és itt jön elő az, hogy maga az élőzenének egy olyan varázsa tud lenni, ami azt gondolom, hogy ameddig az élő zene meg tud maradni, addig ez reméljük, hogy nem veszik el. Uh-huh. Ez a fajta varázs. Mert ameddig az emberek elmenek egy színházba, és meghallgatják, vagy egy étterembe azt az féle előadás, mindegy, hogy egy cigánzenekar, vagy egy hegedű zongora játsza, vagy éppen a száztagú cigánzenekar, addig ez a fajta élmény megmarad közvetlennek. Uh-huh. És én azt gondolom, amikor egy zenész feláll a színpadra, és nem egy begyakorolt, betanult robotszerű, vagy éppen tökéletesen előadott művet ad elő úgy, hogy az csak neki élmény, hanem a közönség ezt észreveszi, hogy azt kifele van játszva, és érez valamit, vagy kirázza a hideg, vagy ámulatba esik, és hú, hát ezt a művet már hallottam 500-szor, tegyük föl, és mégis tetszik, és valami különbséget észrevesz. Én azt gondolom, hogy ebben van a sikernek a titka, ugyanúgy, hogy mint egy étteremben szerintem a Dr. Zsivágot, vagy egy Lavier Rose-t, vagy egy Keresztapát mindenki hallott már nagyon-nagyon sokszor, többféle előadótól, de amikor egy cigányzenekar megszól, akkor az valahogy mégis jobban megérinti azt a hallgatót, aki ezt éppen hallja, és ez valahogy egy ilyen egyedi élőzenei varázsát tud avanzsálni, mert valami van maga a cigányzenében, vagy a cigányzenészben, egy olyan plusz, azt gondolom, amitől muzsikusok vagyunk, nem zenészek, hanem muzsikusok.
1: Hogyan látod ma a KVHZ cigányzene helyzetét Magyarországon?
0: Hát nehéz kérdés. Nehéz, összetett a dolog, és én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem.
1: Beszéltünk értékekről. Tehát amikor akár egy Boros Lajosról beszélgetünk, vagy akár a legnagyobb prímásokról, zenészekről, most sorolhatnánk természetesen. Ők egyfajta értéket képviseltek, de ők már egy másik generáció.
0: Pontosan.
1: Hogy látod, sikerült átörökíteniük ezt a fajta értékrendet, szemléletet?
0: Én azt gondolom, vissza kell menni egy picit a régebbi időkbe, tegyük föl egy jó 100-120 évvel ezelőttre, de minimum egy 100 évvel ezelőttre, amikor ugyanígy a 10-20-as években bejött például a jazz Magyarországra, és akkor ugye a cigányzenészek ugyanígy azt gondolták, hogy jaj, hát kihal ez a zene, nem kell már a magyarnak, nincsen hallgatósága, és hát betör a jazz, és akkor mi lesz, nem fognak tudni megélni a zenészek, és a többi. Ami nagy előnyük volt abban az időben a cigányzenészeknek, hogy össze tudtak fogni. Nagy erényük volt, nagy értékrendjük volt, és összefogtak a jazz ellen, mert azt nem ők játszották. De akkor is voltak jazzzenészek a cigányzenészek közt. Kevesen, de voltak. És nem engedték, hogy ez a műfaj hanyatlásba induljon. Nem engedték, hogy ez a műfaj ne adjon az éttermekben lehetőséget és munkát a cigányzenészeknek. És azt sem engedték, hogy ez a műfaj kihaljon.
1: Szomora Zsolt prímás volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk az életéről, szakmai sikereiről, valamint nagypapájáról, Farkas Gyuláról, a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságáról. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány énekesek élete mindig különleges helyet foglalt el a magyar és az európai kultúrában. Nem csak azért, mert dalaik érzelmeket közvetítenek, hanem azért is, mert történeteik gyakran a szegénységből, a kirekesztettségből és a nehézségekből való felemelkedésről szólnak. A roma zenészek évszázadok óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek. Lakodalmakban, vendéglőkben, családi ünnepeken és színpadokon generációk óta hallani a hangjukat. A zene sok roma családban nem egyszerű foglalkozás, hanem örökség, identitás és életforma. Egy cigány énekes élete gyakran már gyerekkorban elkezdődik. Sok roma családban a gyermekek egészen kicsi koruktól hallják a zenét. Gitárszót, harmónikát, hegedűt vagy éppen éneket. A zene természetes része a mindennapoknak. Egy kisfiú vagy kislány először talán csak figyeli az idősebbeket, később együtt dúdol velük, majd egyszerűen csak maga is énekelni kezd. Sok tehetséges roma énekes nem zeneiskolában tanul, hanem családi környezetben. Az idősebb rokonok adják át a dallamokat, a ritmust, az előadásmódot és azt az érzelmi világot, amely a cigányzenét különlegessé teszi. A roma közösségekben az ének sokkal több puszta szórakozásnál. A dalokban benne van az öröm, a bánat, a szerelem, a veszteség és az élet keménysége is. Egy cigány énekes ezért gyakran nem csak előadó, hanem történetmesélő is. A hangján keresztül egy egész közösség érzései szólalnak meg. Talán ezért is olyan erősek az érzelmesek, sok roma előadó dalai, mert saját életük tapasztalataiból énekelnek. Sok cigány énekes nagyon nehéz körülmények között nő fel. Szegény családokban, kisfalvakban vagy városi telepeken élnek, ahol kevés a lehetőség. Gyakran már fiatalon dolgozniuk kell, hogy segítsék családjukat. Van, aki építkezésen dolgozik, más piacra jár árulni vagy alkalmi munkákból él. A zene azonban ott marad mellettük. Este előkerül a gitár, megszólal az ének, és egy időre eltűnnek a mindennapi gondok. Sok híres roma énekes pályája is pontosan így indult. Felléptek kisebb családi rendezvényeken, lakzikban, kocsmákban vagy utcazenészként. Ezek a helyek nem csak pénzkereseti lehetőséget jelentettek, hanem tanulási terepet. Egy roma zenésznek nagyon gyorsan meg kell tanulnia, hogyan érintse meg az embereket a hangjával, hogyan énekeljen úgy, hogy a közönség sírjon, nevessen vagy táncra perdüljön. Ez a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal sok roma előadó legnagyobb ereje. A cigány énekes életében ugyanakkor gyakran jelen van a kirekesztés. Sok roma művész számolt be arról, hogy pályája során előítéletekkel találkozott. Előfordult, hogy nem kaptak lehetőséget származásuk miatt, vagy lenézték őket. A sikerhez ezért gyakran kétszer annyit kellett bizonyítaniuk, mint másoknak, mégis kitartottak, mert a zene iránti szeretet erősebb volt minden akadálynál. A magyar zenei életben számos híres roma származású énekes vált ismerté, ilyen például Bangó Margit, akinek hangja generációk számára vált meghatározóvá. Életútja jól mutatja, milyen nehézségekből lehet eljutni az országos ismertségig. Dalai tele vannak érzelemmel, fájdalommal, szenvedéllyel, ami sok ember számára hitelessé teszi az előadót.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo búko.
4: Kálo búko? De tegnap a tüdő volt a búko.
3: Így búko. Van. A sima búko az a tüdő, és a kálo búko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo búko az a máj. Szítsú veszlosasza!
4: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk neked.
0: Hírek rólunk neked.
5: 2026. május 29-e péntek 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokausznak. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki mély nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokausz áldozatainak tiszteletére a 3. kerületi Csíkszereda parkban, az 1944-es deportálások egyik fővárosi tranzitállomásaként szolgáló egykori óbudai téglagyár területén. Olá Norbert képzőművész nyertes pályaművének felavatása fontos lépés az európai szinten, mint egy 500 000 áldozatot követelő, évtizedekig elhallgatott népirtás áldozatainak méltó társadalmi és térbeli emlékezetének megteremtésében. A kerületi képviselőtestület és Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata által kedvezményezett 10 millió forintos keretösszegből megvalósult projekt egy 2024 tavaszán kiírt nyílt pályázat eredménye. A történészekből, romológusokból és művészeti szakemberekből álló zsűri által kiválasztott alkotó Olá Norbert egy szimbolikus, dominószerűen egymásra dőlő elemekből álló kompozíciót hozott létre. A térplasztika dőlő elemei a generációkon átívelő traumát, az áldozatok, a túlélők és a mai nemzedékek egymásra utaltságát jelképezik. A műalkotást egy téglafal zárja le, amely közvetlenül utal a helyszín a korabeli bécsi úti téglagyárak sötét történelmi szerepére. Az emlékmű helyszín választása szintén szimbolikus. A II. Világháború utolsó éveiben a nyilas hatalom átvételt követően az óbudai téglagyár udvara a magyarországi zsidóság mellett a roma lakosság egyik legfőbb gyűjtőtáboraként funkcionált. A kutatások szerint 1944. november 10-én innen indították el a roma férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel teli embertelen körülmények között zsúfolt szerelvényeket a koncentrációs táborokba, többek között Auschwitz-Birkenauba és különböző munkatáborokba. A roma holokauszt európai áldozatainak számát a nemzetközi történettudomány mintegy 500 000 főre becsüri, ám a pontos adatok a szisztematikus dokumentáció akkori hiányosságai miatt a mai napig feltáratlanok maradtak. Az avató ünnepségen a holokauszt emlékközpont kutatója Gulyás Klára, valamint Szabó Zsolt Iván a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kis László polgármester is részt vett. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a porajmosz nem csupán egy kisebbség magánügye, hanem a teljes magyar társadalom közös történelmi vesztesége és traumája. Az esemény rávilágít arra az emlékezett politikai törekvésre, amely a marginalizált áldozati csoportok, köztük a cigányság tragédiájának a nemzeti emlékezetbe emelését célozza. Az új óbudai emlékhely kialakítása immár fizikai teret biztosít a múlttal való tényszerű történelmi szembenézésnek, valamint a 20. századi diktatúrák tapasztalatainak, a jövő generációk számára történő átadásának. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki olyan mély és maradandó nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Élete nem csupán egy tehetséges festő története volt, hanem egy olyan emberé is, aki a művészet segítségével próbálta megérteni saját sorsát, cigány identitását és a társadalom peremére szorult emberek fájdalmát. Festészete egyszerre volt személyes vallomás, kulturális küldetés és spirituális keresés. Szent Andrássy 1957-ben született Budapesten, nehéz körülmények között. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte, ami egész életére rányomta a bélyegét. A szeretet hiánya, a bizonytalanság, az állandó lelki nyugtalanság már fiatal korában érzékenyítette az emberi szenvedés irányt. Szorongásait először versekben és drámákban próbálta megfogalmazni, később azonban a rajz és a festészet vált számára a legfontosabb önkifejezési formává. Életének meghatározó fordulópontja volt, amikor megismerkedett Péli Tamás festőművésszel, akit mesterének tekintett. Péli nem csak a festészet technikájára tanította, hanem a cigány kultúra mélyebb megértésére is. Szent Andrássy ekkor találkozott először tudatosan saját roma identitásával, ez az élmény egész művészetének központi elemévé vált. A cigányság számára nem pusztán etnikai hovatartozást jelentett, hanem lelki és kulturális örökséget, amely egyszerre hordoz fájdalmat, szabadságvágyat, misztikumot és méltóságot. Fiatal éveiben sokat vándorolt, munkásszállásokon élt és közvetlenül tapasztalta meg a szegénységet, a kiszolgáltatottságot és a társadalmi kirekesztettséget. Ezek az élmények különösen fogékonnyá tették a perifériára sodródott emberek sorsa iránt. Festményein gyakran jelennek meg fáradt tekintetű alakok, vándorló családok, lovak, zenészek, anyák és biblikus figurák is. Képei nem egyszerűen jeleneteket ábrázolnak, hanem belső világokat, lelki állapotokat és történelmi emlékezetet. Művészetére nagy hatással volt az olasz reneszánsz, ugyanakkor a modern expresszionizmus és a cigány folklór is. Festményeinek színvilágát gyakran sötét, barnás tónusok és meleg fények uralják. Alakjai sokszor ikonokra emlékeztetnek, mintha szentek lennének egy másik, elfeledett világból. A cigány embereket nem sajnálatra méltó figurákként ábrázolta, hanem méltósággal és belső erővel rendelkező személyekként. Ez különösen fontos volt egy olyan társadalomban, ahol a cigányságot gyakran előítéletek és negatív sztereotípiák vették körül. Különösen jelentős volt számára a spiritualitás. Festészetében a vallási motívumok és a cigány hagyományok szinte egyé olvadnak. Madonna ábrázolásai, angyalai és bibliai jelenetei egyszerre földiek és misztikusak. Nem a hagyományos vallásosságot festette meg, hanem az emberi lélek örökvágyódását, a szeretet, az elfogadás és a béke után. Képeiben a cigány kultúra ősi mítoszai és a keresztény szimbolika különleges egységet alkotnak. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése. A filmtörténet egyik legismertebb alakja, Charlie Chaplin, nem csupán a néma filmek korszakának zsenije volt, hanem egy olyan ember is, akinek egész életét végig kísérte a kívülállóság érzése. Művészetének középpontjában mindig a szegények, a kitaszítottak, az örök vándorok és a társadalom peremére sodródott emberek álltak. Éppen ezért különösen érdekes az a kérdés, amely évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a rajongókat. Vajon Charlie Chaplinnek valóban voltak cigány gyökerei? Chaplin maga is többször utalt arra, hogy a családjában lehetett roma származás. Önéletrajzában megemlíti, hogy édesanyja oldaláról olyan történeteket hallott, amelyek szerint rokonságuk kapcsolatban állt az angliai cigány közösségekkel. Bár erre nincsen teljes bizonyossággal bizonyítható történelmi dokumentum, sok kutató szerint nem puszta legenda lehetett. Angliában a 19. század végén számos roma család élt vándorló életmódot, és gyakran keveredtek a társadalom legszegényebb rétegeivel. Chaplin gyermekkora pontosan ebben a világban telt. A kis Charlie London nyomornegyedeiben nőtt fel. Szülei zenész színházi előadók voltak, de életük tele volt bizonytalansággal. A család gyakran éhezett, Chaplin pedig gyermekotthonokba és munkaházakba került. Ez a korai kiszolgáltatottság mélyen meghatározta a személyiségét. Már fiatalon megtapasztalta, milyen érzés kívülállónak lenni, és milyen érzés úgy élni, hogy az embereknek nincs valódi otthona. Ez a tapasztalat különös módon összekapcsolható a cigány identitás történelmi élményeivel. A roma közösségek Európa szerte évszázadokon át vándoroltak, gyakran éltek, kirekesztve előítéletek között. Chaplin művészetében állandóan visszatér az örök vándor alakja, a kis csavargó, aki kopott ruhában, bottal a kezében járja a világot. Ez a figura egyszerre nevetség,

0: különösen fontos szerepet kap az együttérzés. Chaplin mindig a gyengék oldalán állt, az árvák, a munkások, az éhezők, az üldözöttek mellett. Ez a humanizmus részben saját gyermekkori szenvedéseiből fakadt, de sokan vélik úgy, hogy összefügghetett a kulturális örökséggel, amelyet talán roma felmenőitől hordozhatott magában. A cigány kultúrában ugyanis rendkívül fontos a család, az érzelmi kötődés, a zene és az emberi kapcsolatok ereje, ezek pedig Chaplin művészetének is alapvető elemei voltak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Május utolsó péntekén, 29-e van, és Magdolna névnap. Kedves Magdik és Magdolnák, boldog névnapot. Ez egy héber eredetű névnek a magyar változata. Jelentése pedig torony a Magdolnának. Ma 821 éve, hogy királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 366 éve Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. 180 éve született Apponyi Albert gróf, vallás és közoktatási miniszter, nagybirtokos. 159 éve elfogadták a Magyarországgyűlés kamarái a közös ügyi javaslatot, megalapozva a két központú birodalmat. 127 éve született az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól is ismert Csolnoki László, kémikus vegyész. 123 éve született Bob Hope, amerikai színész, író, humorista. 109 évvel ezelőtt született meg John F. Kennedy, JFK, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke. 106 éve született Harsányi János, Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet közgazdaságban való alkalmazásának megteremtője. 97 éve született Rényi Tamás, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró. Szintén 97 éve született Peter Higgs, Nobel-díjas brit elméleti fizikus, részecske fizikus, akiről a Higgs bozon nevű részecske van elnevezve. És végül, de nem utolsó sorban, ma 73 esztendős Danny Elfman, amerikai zeneszerző, hát tulajdonképpen a zenéit, hogy melyik filmekhez írt zenét, felsorolni is nagyon sok idő lenne, de például az eredeti Pókember filmeknek ő csinálta a zenét, amiben még a Tobey Maguire volt a Pókember, vagy a Men in Black filmeknek is ő írta a zenéjét, meg hát rengeteg filmnek. Na, hát ezzel be is záródott legalábbis az első megszólalása a május utolsó péntekének, úgyhogy menjünk zenélni, utána pedig friss közlekedési hírek.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá a közlekedésre. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szakaszos és időszakos útszűkületre kell készülni a 11. kerületben a Hunyadi János úton, az Építész utcánál és a Mezőkövesd útnál. A 14. kerület Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárják a 17. kerület Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába bekanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra, a Baross utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Na hát akkor most jöjjenek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából a zene után.

0: Valódi Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jó voltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik.
3: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.

0: apát hívtu menge?
1: 103 rádiódik.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szombat este Budapestre figyel Európa, sőt, vélhetően az egész világ futballszurkolói. A magyar fővárosban játsszák ugyanis a Bajnokok Ligája idei döntőjét. Budapest, mint házigazda, sport és város történeti eseményt él majd át a hétvégén, mivel Magyarország a története során először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének, amelyre eddig 15 ország 28 városának 32 stadionjában került már sor. A futballgálára a Mastercard kártyatársaság is készült, lehetett például jegyet nyerni a döntőre. Várhatóan a rendező Budapest is nagyot kaszálhat az ide látogató fanatikus szurkolók költései, többek között kocsmázásai hatására. A szurkolókat segíti, hogy a Liszt Ferenc reptérről a városba érkező buszokon és a stadion irányába a metrón már használhatják a PNGO alkalmazást a külföldről ideérkezők. A kártyacég tavalyi kutatásának főbb eredményei szerint a kártyahasználat, az úgynevezett kártya penetráció 100%-os, lassan már a kisiskolásoknak is van kártyájuk. A banki ügyfelek harmada több kártyával is rendelkezik. A mobil fizetők aránya 41-ről 48%-osra nőtt egy év alatt, sokan nem is ragaszkodnak a plasztik alapú kártyához. A célcsoport 44%-a ragaszkodik csak a fizikai kártyához. Minden ötödik felnőtt használt Fintech kártyát, például Revolutot. Az előzetes információk szerint a mérkőzésre a Puskás arénába érkező szurkolók nem kimélik a pénztárcájukat. A Londonból idejövő futballrajongók hozzászokhattak a magas szállodai szobaárakhoz, de a párizsiak is jól ismerik, amikor egy ingatlan négyzetmétere 10.000 euró, mintegy 3 millió 555 ezer forint, hiszen a francia főváros átlaga ehhez közelít. A budapesti szállásárakon azonban ők is elképedtek. A BL döntő hétvégéjére már nem lehet 5 csillagos szállodai szobát foglalni Budapesten, és ez a többi szállásárát is felfelé húzhatja. A legjobb szállások esetében 3000-5000 euró szobaárakról hallani, és úgy hírlik, még a Budapest környéki települések hoteljei, apartmanjai is teljesen megteltek. Na hát holnap van ugye ez a döntő, úgyhogy hajrá Arzenál, de aki Paris Saint-Germain szurkoló, annak pedig hajrá PSG. Na most pedig zene, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szítjú veszlösesza?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Az 1944-es deportálások egyik fővárosi tranzitállomásaként szolgáló egykori óbudai téglagyár területén. Olá Norbert képzőművész nyertes pályaművének felavatása fontos lépés az európai szinten, mint egy 500 000 áldozatot követelő, évtizedekig elhallgatott népirtás áldozatainak méltó társadalmi és térbeli emlékezetének megteremtésében. A kerületi képviselőtestület és Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata által kedvezményezett 10 millió forintos keretösszegből megvalósult projekt egy 2024 tavaszán kiírt nyílt pályázat eredménye. A történészekből, romológusokból és művészeti szakemberekből álló zsűri által kiválasztott alkotó Olá Norbert egy szimbolikus, dominószerűen egymásra dőlő elemekből álló kompozíciót hozott létre. A térplasztika dőlő elemei a generációkon átívelő traumát, az áldozatok, a túlélők és a mai nemzedékek egymásra utaltságát jelképezik. A műalkotást egy téglafal zárja le, amely közvetlenül utal a helyszín a korabeli bécsi úti téglagyárak sötét történelmi szerepére. Az emlékmű helyszín választása szintén szimbolikus. A II. Világháború utolsó éveiben a nyilas hatalom átvételt követően az óbudai téglagyár udvara a magyarországi zsidóság mellett a roma lakosság egyik legfőbb gyűjtőtáboraként funkcionált. A kutatások szerint 1944. november 10-én innen indították el a roma férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel teli embertelen körülmények között zsúfolt szerelvényeket a koncentrációs táborokba, többek között Auschwitz-Birkenauba és különböző munkatáborokba. A roma holokauszt európai áldozatainak számát a nemzetközi történettudomány mintegy 500 000 főre becsüri, ám a pontos adatok a szisztematikus dokumentáció akkori hiányosságai miatt a mai napig feltáratlanok maradtak. Az avató ünnepségen a holokauszt emlékközpont kutatója Gulyás Klára, valamint Szabó Zsolt Iván a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kis László polgármester is részt vett. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a porajmosz nem csupán egy kisebbség magánügye, hanem a teljes magyar társadalom közös történelmi vesztesége és traumája. Az esemény rávilágít arra az emlékezett politikai törekvésre, amely a marginalizált áldozati csoportok, köztük a cigányság tragédiájának a nemzeti emlékezetbe emelését célozza. Az új óbudai emlékhely kialakítása immár fizikai teret biztosít a múlttal való tényszerű történelmi szembenézésnek, valamint a 20. századi diktatúrák tapasztalatainak, a jövő generációk számára történő átadásának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Csillan!

8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jön a kis programajánlóm. Hát lassaskán bezárnak a színházak, ugye véget ér az évad, így szokták ezt ilyenkor mondani. Egész pontosan, hát színháza válogatja, valamelyik színház már június elején bezárja kapuit, és majd csak szeptember közepe tájékán nyitja ki újra, de vannak színházak, ahol még júniusban végig van műsor. Például ilyen a Madách Színház, illetve az Operett Színház is. Ilyen például nekem, illetve nekünk feleségemmel még június 28-ára van jegyünk a Notre Dame-i Toronyőr című musicalre az Operett Színházban, és az lesz az évad utolsó előadása, és utána gondolom majd ők is csak ilyen szeptember közepe, szeptember 20-a környékén nyitják ki újra a kaput. Na, a Madách Színház ennyiből még különlegesebb, ugyanis ők egész nyáron próbálják az Evita című musicalt, aminek majd szeptemberben lesz a bemutatója, úgyhogy bár a kapukat ők is bezárják el július elején, ők vannak nyitva a legtovább, ők nyáron is végig próbálni fognak. Na de, most júniusban nagyon sok előadás erejéig ismét műsorom van, a Jégvarázs, ami hát egy nagyon érdekes történet olyan szempontból, hogy ugye nyáron pont egy jégvarázs, értitek? Na jó, mindegy, nem is akarok ebbe jobban belemenni. Hát a Jégvarázs című mesét, illetve magát a Broadway musical szerintem nagyon sokan ismerik. Az egy, nem csak egy mese, hanem egy igazi szívet melengető élmény, tulajdonképpen úgy az egész családnak, kicsiknek, nagyoknak, mindenki meg tudja benne találni a kedvére való karaktereket, illetve a jó kis zenéket. Gyerekeknek ez egy álomszép kaland, felnőtteknek pedig mélyen megérintő történet, így reklámozza a Madách Színház az előadást. Úgyhogy júniusban nem számoltam meg, de vagy legalább 15 előadás erejéig újra műsoron, repertoáron van a Jégvarázs című musical. Ez a szerepében Arany Tíme, a Muri Enikő, Zámbó Brigitta, Anna, Gadó Anita, Hien és Kartfi Ajsa, Hans, Jenővári Miklós, Solti Ádám, Tóth Dominik és Olaf, a Cuki Hóember szerepében Sánta Laci, Serbán Attila és Szemenyei János. Úgyhogy mindenképpen még, hogyha akartok színházat,

0: Mindig rólunk neked.
1: Mindjárt itt a 8:30 jönnek a közlekedési hírek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerület Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 8. kerület Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerület Kánai utat a Bodorka utcánál. Illetve egyirányosították a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Most pedig zene után jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, folytassuk a nyelvleckéket. A sukár az ugye nem volt egyik nap a nyelvoktató része, de szerintem van egy csomó olyan cigány szó, ami egyébként a hétköznapi szlengben szerepel így a mindennapokban, és nem is tudjuk róla, hogy ez feltétlen cigány eredetű, ilyen például ugye a sukár, amit egyik nap említettem, ami ugye szépet jelent, hogyha minden igaz.
2: Így van, egy csomó szó van a Magyarországon, amit szlengként használnak, és nem tudják, hogy ez cigány nyelv, és például ilyen a séró is, amit meg nem helyesen használnak, de majd amikor a testrészeket tanuljuk, akkor ezt majd ki fogom fejteni. A mai nap azt fogjuk megtanulni, hogy van az, hogy valami teli. Teli van, tehát perdó.
3: Perdó, hogyha teli a pohár mondjuk?
2: Igen, perdó.
3: Perdó.
2: Szígyú, vasz, losassa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Olasz sajtóhírek szerint a nyári labdarúgó világbajnokság után visszavonulhat Luka Modric. Az elmúlt szezont az AC Milannál töltő horvát klasszis állítólag új vezetői szerepben térhet vissza a Real Madridhoz, így valószínűleg újra együtt dolgozhatna José Mourinhoval. A Tutto Sport értesülései szerint Luka Modric nem hosszabbítja meg a szerződését az AC Milannal. A 40 éves horvát sztár, akinek áprilisban eltört az arcsontja, a nyári világbajnokság után visszavonulhat. Bár a milánóiaknál egy éves hosszabbítási opcióval rendelkezik, az olasz lap szerint ezzel nem szeretne élni. Mint ismert, a Milán az olasz bajnokság utolsó fordulójában a Cagliari elleni vereséggel elbukta a Bajnokok Ligája szereplést, és 5. helyen végezve a következő szezonban csak az Európa Ligában indulhat. Ezt követően a klubnál azonnali hatállyal megváltak a vezérigazgató Giorgio Furlanitól, a sportigazgató Igló Tarétól, a vezetőedző Massimiliano Allegritől, valamint a technikai igazgató Geoffrey Moncadától, azaz egy teljesen új korszak kezdődhet a piros-feketéknél, ennek azonban Modric valószínűleg már nem lesz része. Hát én amúgy is azt gondolom, hogy 40 évesen már sajnos igen, bármennyire is egy 40 éves férfi, főleg, hogy egész életében sportolt, akkor nyilván nagyon jó kondiban van és jó energiával rendelkezik, de a futballpályán már más. Tehát ott, ahol ténylegesen már 17-18 évesek, lásd Lamine Yamal, aki ugye 16,5 éves volt 2 éve, amikor az Európa bajnokságon szerepelt, és aktív része volt abban, hogy a spanyolok Európa bajnokok lettek, akkor ott már igen, egy 40 éves, már necces a pályán sajnos, igen, és ezt valószínűleg Luka Modric is érzi, hogy ő már tényleg megtette, amit a haza megkövetelt, tényleg a horvátoknak egy örök világklasszisa fog maradni, mint például Davos Šuker annak idején, úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi gond nem lenne azzal, hogyha ő most ez az év után, vagy ez a világbajnokság után visszavonulna. Hát én is visszavonulok, de nem sokáig, ugyanis 9 után jövök a Süsfelnappal, Völgyi Zsuzsival karöltve, úgyhogy maradjatok ti is velünk.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját 6-tagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, május 29-e van, és péntek, a május utolsó péntekén nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mekkora egy örömóda ez, nem? Hogy a május utolsó péntekje.
1: Így van, hétfőtől már júniusat mutatom.
2: Hivatalosan is nyár lesz.
1: Így van, így van. És az időjárás pedig nagyon szép, nem hűltünk
2: kedvezve
1: le
2: neked?
1: Annyira, amennyire mondták az előzetes jelzések.
2: Vártam már, ahogy jelezted, hogy majd valami meleg kabát, vagy,
1: ja, hát az
2: vagy egy kis, vagy egy kis takaróval bekészülgettem.
1: Nem, mondom, úgy kell otthon elegül
2: plédbe. Pléd, igen. De annyira nem volt hűvös.
1: Nem, annyi viszont,
2: mint ahogyan ijeszgettél minket.
1: Igen, nem én mondtam, hát az időjárás jelentésén, mert csak elhiszem. Nem lesz rossz idő, marad is ez a 24-27 fok közötti hőmérséklet, viszont sajnos pont, hogy ahogy beköszönt a június, úgy beköszönt, majdnem szinte több mint egy héten át minden napra jósolnak záport vagy zivatart.
2: Viszont marad a zivatart.
1: Na, azt ne, de szép időnk marad, csak igazából hát minden napra számítani kell egy kis esőcskével, záporral, úgyhogy az esernyő legyen nálunk jövő héten, mert elsőjétől egészen hetedikéig, az pont ugye egy hét, végig, hétfőtől vasárnapig minden egyes napra jósolnak most
2: nem
1: esőt mocskos, jövő héten.
2: Egy napot szeretnék kiemelni, azt kérlek, nézd meg nekem, hogy elsőjén milyen idő lesz. Ugyanis elsőjén ne feledkezzetek meg a gyerekekről, mert gyereknap lesz.
1: Vasárnap,
2: és igen, az első,
1: az
2: nem?
1: Az nem, az 31-e.
2: Máma?
1: Olyan voltál most.
2: Az 31-e.
1: Az 31-e, az május utolsó.
2: Tehát akkor úgy indul a június, hogy hétfőtől.
1: Így van. Azért is mondtam, hogy jövő héttől, tehát elsőjétől hetedikéig, tehát hétfőtől vasárnapig minden napra mond esőt.
2: Mondom, gyerekek, elveszíteném az eszméletemet, így fölkeltenének a mentősök, és olyan dátumokat mondanék be, hogy milyen év van, 2005.
1: Ez mentségedre szóljon, mert nem mindenki tudja, és ez nem feltétlenül az alapműveltségnek a része, hogy tudjuk, hogy melyik hónap, melyik hány napos. Tehát nagyon sokan keverik azt, hogy most akkor április volt ugye 30 napos, most május 31, június ezáltal, megint 30 napos.
2: És
1: akkor így megyünk így sorjába. De azért mondom, hogy nem vészes ez. Lényeg az, hogy 31-én vasárnap van gyereknap, és mondom neked az időt. Elvileg 28 fok
2: nagyon
1: körül
2: jó
1: leszünk. Eső nélkül,
2: nagyon jó,
1: minden igaz. Uh-huh. Úgyhogy lehet programozni, ha
2: lehet,
1: ez a kérdés.
2: Lehet, hogy igen. Mindenképpen szeretnék majd ezzel kapcsolatban ma elmondani majd egy pár programajánlót, úgyhogy körbenézünk, hogy mi újság Budapest és környékén. Hát, ha vannak valami jó kis ingyenes gyereknapi programok, már pedig biztos, miért ne lennének?
1: Biztos vagyok benne, hogy lesz, igen. Mielőtt azért odáig elmegyünk, meg mindjárt el is mondjuk, hogy honnan indult, ugye hát május utolsó vasárnapján tartjuk a gyereknapot mindig, hogy ez milyen napra esik, ez mindig változó, most pont 31-re esik, ez egy iszonyatosan véletlen, hogy május utolsó vasárnapja, pont május utolsó napja is, ez nem lehet kiszámolni ugye előre. De egy kicsit visszamenni még a vasárnapról, a holnapi napról annyit, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden le van zárva. Erre nagyon figyeljetek oda, mert ugye holnap van a Bajnokok Ligája döntő.
2: Bizony.
1: És már ugye a Hősök terén kim vannak ugye a boxok, amúgy fantasztikus programok vannak, lehet focizni, lehet csocsózni, lehet fotózkodni ilyen sajtópultnál, mint hogyha te adnál interjút, mint focista.
2: De király, nagyon, ez hol van? Hol lehet
1: terén, Hősök
2: ott
1: terén.
2: Ott vagyok így? Uh-huh. De igen, jó,
1: nagyon-nagyon jó kis programok van.
2: Lehet, hogy érdemes lenne oda is kinézni.
1: Sokan lesznek, ebbe biztosak lehettek, de nagyon-nagyon jó kis dolgok vannak. Ott tegnap mutatták a Fókuszban, hogy milyen programok vannak. Ugye hát az RTL szervezésében van javarészt, hiszen ugye az ők vették meg a BL közvetítésének a jogát, és rengeteg ilyen nagyon-nagyon jó kis jópofa dolog van. Kicsiknek is jó dologot, tehát olyan labdajátékok vannak, ami kicsiknek is jó, felnőttek tudnak focizni, csajok tudnak fotózkodni, tehát tényleg nagyon jó pofa kis dolgok vannak, érdemes kilátogatni oda a Hősök teréhez.
2: A Gyuszinak az oldala tele lenne ilyen fotókkal, sztori, minden.
1: Papírmasékkal
2: fotózkodik.
1: Igen. Hát amúgy van itt három, neked nem fog sokat mondani ez a három név, de itt van nálunk Budapesten Cafu, a régi nagy brazil csapatnak az a hátvédje, Luis Figo és Ivan Rakitic, a horvát klasszis, Luis Figo meg hát ugye a portugál klasszis, úgyhogy ők most itt vannak nálunk Budapesten. ővelük is lehet fotózkodni, beszélgetni, tehát nagyon, tényleg nagyon megvan adva ennek a Bajnokok Ligája döntőjének a módja.
2: Te nem mész
1: ki
2: valamit megnézni? Nem tervezed? Mert te nagy foci rajongó vagy.
1: Abszolút, abszolút. Hát figyelj, amúgy tőlünk ráadásul gyalog elérhető a Hősök tere, mert hogy nem is szabad máshogy oda menni, csak és kizárólag lábbusszal. Mert hát vagy rollerra, mert hogy lezárták már a Koskáros sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, Olaf Pálma sétányt terelve közlekedik a, gondolom, troli akar lenni, a 279-es, de éjszakai járat. Ma déltől, tehát péntek déltől lezárják az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, Riprónai utcát, a Déli Báb és Andrássy utca között, Munkácsy utcát, Lendvai utcát és a Bencz úr utcát. Szóval teljes lezárás ma déltől. Tehát ezt arra nagyon figyeljünk, hogy...
2: És a szombat? Éjfélig vagy?
1: Nem,
2: nincs
1: vasárnap.
2: Jaj.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy inkább ezért is akartam ezt nektek most mindenképp elmondani, mert ma déltől vannak ezek a lezárások, és vasárnap hajnalig tart is. Tehát, hogy addig bezárólag ezeket az útszakaszokat, amiket most így gyorsan bedaráltam. Hát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a Dózsa-György úttól, onnan a West End környékét, a Podmanickille, pontosan a Podmanickin át, a Hősök tere és társai, Andrássy, felejtsük el, csak és kizárólag lábbusszal, ahogy nagyapám mondta régen.
2: Aki dolgozik és onnan jár, vagy jön haza, hát annak nehéz lesz.
1: Hát annak ma...
2: Kerülő utakat kell választani.
1: Igen, és biztos, hogy nagyon sokan lesznek ezáltal a járműveken is, mert hogy nagyon sokan le fogják marakni akkor valószínűleg délután a kocsit. Ha csak ma már nem ment be kocsival dolgozni, mert értelemszerűen akkor kocsit haza kell hozni, tehát nem hagyhatod ott.
2: Igen, és hát így valószínűleg, nem hogy valószínűleg, ezer biztos, hogy a BKV is meghosszabbított járatokkal, sűrűbb járatokkal indulás
1: igen.
2: van, a metró az éjjel 2-ig jár, úgyhogy ez egy jó dolog, mert akkor legalább a BKV-val tudunk közlekedni.
1: Igen, csak ezt akartam mondani, hogy erre figyeljetek, mert nagyon sokan, gondolom én, normál esetben az emberek azt hinnék, igen, hogy jó, hát holnap van a döntő, akkor majd holnap hétvégére zárják le ezeket az érintett útszakaszokat, és nem.
2: De nem.
1: Mert hogy szigorúan már mától déltől lezárják. Mert ráadásul érkeznek a foci csapatok is, tehát az Arsenal csapata már tegnap megérkezett, a PSG csapata pedig ma, azt hiszem talán most délelőtt fog megérkezni a Liszt Ferenc repülőtérre, és onnan viszik őket, ugye a odájukba, ami szintén egy lezárt útvonal ezáltal, tehát még a reptér is le van zárva ilyen szempontból, mert ugye szállítják őket le, buszba be, viszik őket, konvoj kíséri őket, stb. Tehát nem egyszerű most a közlekedés. Na de, gyereknapról fogunk beszélni, viszont elfutunk gyorsan két zenére, és utána jövünk vissza.

0: Dáviddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 34 perccel vissza is jöttünk hozzátok zwei darab zene után. Na és most már jöhet a gyereknap. Tovább ugrunk ugye a holnapi BL döntőn. Vasárnap gyereknap, ugye május utolsó vasárnapján tartjuk Magyarországon a gyereknapot. És ami érdekesség, és a Zsuzsinak se engedtem, hogy ide nézzen a kis monitoromra, nem hogy találjátok ki, hogy honnan indult. Nem fogjátok soha kitalálni, szerintem.
2: Honnan indulhatott?
1: Törökországból. Képzeljétek el.
2: Na hát,
1: 1920.
2: Tényleg, ezt nem találtam volna ki.
1: Elsőként Törökországban nyilvánították hivatalos ünnepi a gyereknapot még 1920-ban. Képzeljétek el. A Genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben határoztak a nemzetközi gyermeknap létrehozásáról. Hazánkban 1931-től ünnepeljük. Kezdetben gyermek hétnek nevezték, majd 1950-től vált egyetlen egy nappá.
2: Hát pedig milyen jó volt, amikor egész héten keresztül ünnepelhettük a gyereknapot,
1: Igen.
2: És minden játékot meg kellett venni.
1: Hogy örülnének neki most is, hogyha olyan, mint a Hanuka, hát oda azt is több
2: egy
1: napon keresztül ünneplik, igen. Szóval igen, én nem találtam ezt volna ki soha, hogy Törökországból.
2: Köszönjük szépen, Gyuszi, az érdekességet.
1: Nagyon szívesen.
2: Én meg mondok egy kis programajánlót így gyereknap alkalmából. Hát többnyire Pest megyét szeretném így elmondani, Pest és Pest megye környékét. Biatorbágyon is lesz gyereknap, május 30-án kerül megrendezésre. Az szombat. Tehát, hogy nem minden vasárnap, most már tudom, hogy vasárnap, ugye, vasárnap 31, tehát vasárnap 31, akkor május 30 a szombat, szombaton Biatorbágyon lesz a Faluházban és a Baross Gábor utcában gyerekprogramok koncertekkel. Nézzetek majd utána, hogy milyen koncertekkel és mivel vár benneteket Biatorbágy. Aztán lesz Tárnokon is, ott is rendeznek, ott viszont 31-én kerül megrendezésre az Egészségházban, ahol kirakodóvásár, interaktív gyerekprogramok és állatsimogató is várja az érdeklődőket.
1: Állatsimogató, ez annyira cuki, ez az állatsimogató, nem?
2: Hogy ne, ilyenkor szoktunk egyébként állatsimogató után venni valami házi állatot. Ez azért jó. Azért jó, mert ilyenkor a gyerek...
1: Akkor annyira nem cuki.
2: A gyerek annyira begörcsül a sírástól, hogy ilyenkor biztos, hogy veszel
1: olyan
2: valami házi állatot.
1: Kecskét.
2: Mi ezért vettünk nyulat. Nekünk ez innen jött.
1: Megsimogatott egy nyuszit, és akkor...
2: Általában jártunk egy ilyen kávézóba, ami hát itt a belvárosban található, ami tele van állatokkal, mindenféle van. Papagáj, egzotikus állatok, és hát legfőképpen picike nyuszikák, és akkor a lányom annyira, de annyira minden hétvégén oda kellett menni, mert aztán volt, hogy minden nap oda könyörögte be magát, és hát akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor most már ennek elég, vegyünk inkább egy nyulat, mert lehet, hogy költséghatékonyabb, mint minden nap elmenni abba a kávézóba, ahol állatot tud simogatni a gyerek.
1: Hát kifizetődőbb volt, abban biztos vagyok, így előre
2: hát
1: láthatólag.
2: Aztán Szada, ez is Pest megyéhez tartozik még, ott pedig 31-én kerül megrendezésre a Szadai Községi Piacon, ahol ugrálóvárok, arcfestés, játszópark, és még nagyon sok színes program várja a gyerekeket, meg
1: úgy
2: a felnőtteket
1: program.
2: Is. Program. Jók a programok.
1: Jók a programok.
2: Aztán Budapest, a Belfest 2026, május 29-től 31-ig.
1: Tehát akkor mától már.
2: Igen, mai naptól már ki tudtok menni, és ki tudjátok vinni a gyereket Budapest belvárosába, ahol a belvárosi fesztivál fergeteges koncertek, arcfestés és gyerekprogramok várják az oda érkezőket.
1: De
2: aztán hát Mosonmagyaróváron is, akik hallgatnak most bennünk egy Győrmoson Sopron megyében, ott is rendeznek 30-án egy gyereknapot a Flash központ előtti téren, és ott leginkább ilyen kézműves programokkal várják az oda látogatókat, meg a gyerekeket. Na nézem még, hogy
1: én is olyan, addig mondom, ameddig keresed.
2: Még Gödöllőn is van.
1: Ja,
2: na?
1: Mondja csak. Nem, én Budapestet akartam, azt hittem, hogy átugrunk, de mondja csak, akkor Gödöllőt nyugodtan előbb.
2: Van még Gödöllőn is, ott pedig 31-én készül a közösség gyereknappal. A Gödöllői Muza mellett, hát így írják, hogy Muza melletti területeken, ahol koncertek, meseszínház, vidámpark és kézműves programok
1: így,
2: várják
1: így,
2: a gyerekeket. Így. Na, te mit találtál?
1: Én azt találtam, hogy 36 év után az ország legnagyobb gyereknapi rendezvénye a Városligetből átköltözik a Hajógyári szigetre. Szombaton és vasárnap Vidám Park, vasárnap pedig teljesen ingyenes programok. Még egyszer hangsúlyozom a legszebb magyar szót, ingyenes programok várnak titeket. Koncertek lesz, Dérheni, Buborék együttes, Marvel szuperhősök, Disney show, ugrálóvárak és arcfestés. Illetve lesz DM gyermeknap a Vasút Történeti Parkban. Ez holnap és holnap után is lesz. Interaktív oktató játékokkal, koncertekkel és mini diszkóval várják a kicsiket. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Aztán Erzsébet-ligeti gyereknap, az 31-én van, a 16. kerületi Erzsébet-ligetben kertvárosi gyereknapi kavalkád lesz, színpadi bemutatókkal, vidámparkkal és kirakodó vásárral. Illetve ami egy különleges kulturális kis kitekintés is, május 31-én, tehát ugye vasárnap, a MÜPA épülete és környéke egy hatalmas mesebirodalommá változik, ahol három színpadon váltják egymást a zenés-mesés előadások. Május 30-án, tehát holnap pedig délelőtt a Magyar Zeneháza átalakul gyerekek házává, ahol rendhagyó játékos zenei programokkal fogadják a családokat.
2: Nagyon jó pofa.
1: Nagyon. Nagyon, ezek
2: Szentendrén is lesz. Hát érdemes megnézni, hogy Pest és Pest megyén belül hol szerveznek és rendeznek gyereknapot, és ami nagyon tetszik nektek, oda látogassatok el.
1: Nekem ez a MÜPÁS, ez rendesen tetszett, ez ki ne menjek. De tényleg, hát oké, hogy nincs gyere, valakinek a gyerekét, tudod, így fognám a kezét, hogy gyere velem egy kicsit, hogy ne tűnjen cikinek, tudod. Aztán utána kattanna a bilincs, hogyha izé...
2: Kölcsönadom én, szívesem a lányomat, aztán kicsit zsebbenyúlós lesz, de kölcsönadom.
1: De amúgy ez a MÜPÁS, ez nekem nagyon tetszett. Szóval, na, hát elmondta Zsuzsi a Pest környékieket, én mondtam pár, sőt a nagy pesti programokat elmondtam szerintem, úgyhogy megtalálja szerintem mindenki a kedvére valót, és vasárnap már azért föloldódnak az utak is, ugye az előző megszólalásban elmondtam, hogy mennyi lezárás lesz ugye ma déltől, de vasárnapra ezek már mind föloldódnak.
2: Ó, de nem csak vasárnap kezdődnek ezek a jó kis oda. Progik.
1: Hát nem, hát
2: mert
1: valami
2: van, ami
1: is,
2: 29-től indul, úgyhogy nyilván ezeknek a megrendezése nem ott került, ahol most a BL döntő lezárások vannak, tehát például a Városligetben nyilván most pénteken azért és szombaton ne keressétek a gyereknapi programokat, de szerintem az internet az mindenkinek jó barátja, nézzetek utána, hogy mi van hozzátok
1: közelebb. Hát ezzel kezdtem
2: közelebb.
1: A direkt, hogy 36 év után ezért költözött át most a Hajógyári szigetre a híres Városligeti, mert hogy ezt
2: de
1: nyilván
2: ott a
1: tudták
2: Hajógyári...
1: már előre, hogy a BL döntő
2: így
1: ma
2: van.
1: Lesz.
2: Igen, ott a Hajógyárin viszont van egy tök jó csúszdás játszótér, úgyhogy ezt mindenképp nézzétek meg, mert az egy nagyon jó pofa, már pár nappal ezelőtt is mondtam, hogy az egy nagyon szép, nagyon nagy játszótér, úgyhogy ott biztos, hogy jó programok várnak majd.
1: Árpád hídon kell átmenni, és ott van a Hajógyári, ugye? Ja,
2: igen.
1: Akkor megvan. Na, ott semmi nincs lezárva, úgyhogy oda bátran és biztonsággal át tudtok érni. Arra fele az Árpád híd és környéke, Buda, a pesti oldal, semmi nincs lezárva.
2: Meg a rakpart se lesz, feltételezem, a budai rakpart.
1: Nincs nyitva hétvégén alapvetően.
2: A pesti az nincs nyitva, de a budai nyitva szokott lenni.
1: Ja, az lehet. De mindegy is, lényeg az, hogy át tudtok menni. Tehát ez a Hajógyári, ez egy jó ötlet, például már csak a gyereknap véget is, meg úgy amúgy is halljátok. Hogy amúgy is
2: meg hát egyébként jó kis felhőtlen kis program a gyerekekkel lenni, játszani, úgyhogy élvezétek ti
1: is. Ti csúszdászhattok, így van.
2: Így van, igen.
1: Én biztos
2: menjetek vissza gyerekbe.
1: Igen, ui, itt csúsznék
2: le. Te inkább focizzál holnap, menjél focizni.
1: Igen, azt kéne.
2: Nézzék ki egy kicsit a foci programra.
1: Nehogy a Figóval focizzak, azt te meg majd sírsz. Drága Luis Figóval rúgnám a bört.
2: Azt se tudom ki az.
1: Tényleg. Azt hittem, hogy legalább őt tudom, mondom, a többit nem, oké, de Luis, ráadásul Pacek Manus.
2: Tényleg?
1: Nagyon.
2: Na most már megnézem magamnak.
1: Izé, muzsikú cigán forma amúgy a Figó, de tényleg.
2: Mindjárt
1: megnézem. Na, keresd majd rá, azt hittem, hogy mondom, ezért gondoltam, hogy maga a pályafutását nem ismered, de mondom, biztos ismered, mert hogy a Pacek vége.
2: Figyelj, hogyha nem foglalkoztatta a Meki vagy a Burger King valamelyiket, akkor
1: nagyon.
2: Nem tudom.
1: Valamiért nem.
2: Én onnan tájékozódom.
1: De a régi focisták, a Beckham megvan azért?
2: Meg.
1: Jó. Ő is a felesége miatt,
2: csak
1: gondolom.
2: Csak a feleségem. De hogy is, azért nem. Ja. De régi focisták megvannak, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Őt például imádom.
1: Még most is játszik.
2: Hát
1: nem jó, régi.
2: De régi. Hát, hát régi, de ő azért régi.
1: Hát 40 éves már, igen.
2: Na,
1: ő már,
2: nem
1: ő már,
2: új.
1: Hát ő már nem, ő már nem.
2: Na,
1: már
2: őt
1: nem.
2: Például nagyon szerettem, és neki például kimondottan rajongója is vagyok.
1: Jó, hát neki igen, neki rengeteg.
2: Maradónát majd... is tudom, hogy kicsoda.
1: Na, oké. Okay. De
2: no,
1: ő már ugye, ő már nem, nincsen közöttük. A régi Ronaldo, meg van még? Már a brazil Ronaldo?
2: Igen, igen.
1: Azt is
2: igen.
1: Vágod. Na, annak a csapattársa volt, na mindegy, hagyjuk.
2: Na mindegy, ne menjünk bele.
1: Nem. Majd a Figót azért nézd meg, mert pacek, nem, hogy izé beleszeressi. Azt itt van most Budapesten, azt ráúszol.
2: Na
1: jó van.
2: De hát
1: még
2: én
1: Zsuzsi...
2: párkapcsolatban vagyok, már ne haragudj.
1: Hát jó van, de azért Figó azért, na. Na,
2: nézni lehet.
1: Na jó, amíg Zsuzsi lecsekkolja, hogy kicsoda ugye Luis Figó, addig mi elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk vissza.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szitjú veszlosasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki olyan mély és maradandó nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Élete nem csupán egy tehetséges festő története volt, hanem egy olyan emberé is, aki a művészet segítségével próbálta megérteni saját sorsát, cigány identitását és a társadalom peremére szorult emberek fájdalmát. Festészete egyszerre volt személyes vallomás, kulturális küldetés és spirituális keresés. Szent Andrássy 1957-ben született Budapesten, nehéz körülmények között. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte, ami egész életére rányomta a bélyegét. A szeretet hiánya, a bizonytalanság, az állandó lelki nyugtalanság már fiatal korában érzékenyítette az emberi szenvedés irányt. Szorongásait először versekben és drámákban próbálta megfogalmazni, később azonban a rajz és a festészet vált számára a legfontosabb önkifejezési formává. Életének meghatározó fordulópontja volt, amikor megismerkedett Péli Tamás festőművésszel, akit mesterének tekintett. Péli nem csak a festészet technikájára tanította, hanem a cigány kultúra mélyebb megértésére is. Szent Andrássy ekkor találkozott először tudatosan saját roma identitásával, ez az élmény egész művészetének központi elemévé vált. A cigányság számára nem pusztán etnikai hovatartozást jelentett, hanem lelki és kulturális örökséget, amely egyszerre hordoz fájdalmat, szabadságvágyat, misztikumot és méltóságot. Fiatal éveiben sokat vándorolt, munkásszállásokon élt és közvetlenül tapasztalta meg a szegénységet, a kiszolgáltatottságot és a társadalmi kirekesztettséget. Ezek az élmények különösen fogékonnyá tették a perifériára sodródott emberek sorsa iránt. Festményein gyakran jelennek meg fáradt tekintetű alakok, vándorló családok, lovak, zenészek, anyák és biblikus figurák is. Képei nem egyszerűen jeleneteket ábrázolnak, hanem belső világokat, lelki állapotokat és történelmi emlékezetet. Művészetére nagy hatással volt az olasz reneszánsz, ugyanakkor a modern expresszionizmus és a cigány folklór is. Festményeinek színvilágát gyakran sötét, barnás tónusok és meleg fények uralják. Alakjai sokszor ikonokra emlékeztetnek, mintha szentek lennének egy másik, elfeledett világból. A cigány embereket nem sajnálatra méltó figurákként ábrázolta, hanem méltósággal és belső erővel rendelkező személyekként. Ez különösen fontos volt egy olyan társadalomban, ahol a cigányságot gyakran előítéletek és negatív sztereotípiák vették körül. Különösen jelentős volt számára a spiritualitás. Festészetében a vallási motívumok és a cigány hagyományok szinte egyé olvadnak. Madonna ábrázolásai, angyalai és bibliai jelenetei egyszerre földiek és misztikusak. Nem a hagyományos vallásosságot festette meg, hanem az emberi lélek örökvágyódását, a szeretet, az elfogadás és a béke után. Képeiben a cigány kultúra ősi mítoszai és a keresztény szimbolika különleges egységet alkotnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
6: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
6: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: Zsuzsi és Baka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 103 rádiódik süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, május utolsó péntekén ülünk itt, május 29-ban, jó reggelt kívánunk.
2: Vasárnap pedig gyereknap, ne így feledkezzünk meg róluk.
1: Ne feledkezzünk meg, és a holnapi lezárásokról sem, mert holnap pedig BL döntő itt Budapest szívében, a Puskás Arénában. Na most egy picit komolyabb vizekre elvezünk, mert hogy hát tele van az internet, a Facebook, a híradó, minden is, ugye Eszenyi Enikő ügyével, és hát gondoltuk, hogy mi is egy icipicit azért megnézzük, hogy pontosan miről van szó, bár mind a ketten nyilván olvastuk, láttuk mi is ezt a hírt, de nem beszéltünk még róla. Nem is nekünk tisztünk ezt nyilván eldönteni. Én személy szerint hiába vagyok, voltam, inkább már így mondom, színész, én nem dolgoztam Eszenyi Enikővel, én így nem tudok sem pozitív, sem negatív ítéletet mondani ő felette.
2: Viszont veled ellentétben nagyon sokan dolgoztak vele.
1: Így van, hát főleg a Víg Színházban sok, annak idején, ugye, amikor vezető volt.
2: Sok negatív dolgot is, több igen, negatív
1: hát
2: dolgot is. Elmondtak
1: igen,
2: róla.
1: Igen. Most ugyan napokban nyilvánosan bocsánatot kért azoktól, akiket korábban megbántott, mármint Eszenyi Enikő, és hát nagyon sok színész kollégám, régi ismerősöm, barátom osztotta ezt meg, ki ezért, ki azért, mert elfogadja úgymond ezt a fajta bocsánatkérését Eszenyi Enikőnek, mások pedig, és én azokkal tudok sajnos egyetérteni, vagy nem sajnos, privát véleményem, hogy picit későn jött ez a fajta bocsánat. Kérés, tehát
2: szerintem
1: picit,
2: is. Ezzel sokkal korábban kellett volna felkelni.
1: Igen. Picit most én megmondom az őszintét, nekem az a véleményem, amit nem is olyan régen, szerintem nagyon jól megfogalmazott például Molnár Áron is, hogy ez most egy picit, mintha politikai nyomás hatására történne. Tehát, hogyha valószínűleg, hogyha nem lett volna most rendszerváltás, akkor Eszenyi Enikő nem írja ezt ki, ezt a nyilvános bocsánatkérést. Itt egy picit félve már előre a tisztogatástól, valamilyen szinten egy picit ezért tette ezt meg. Azóta például a Debreceni Színház, Vadász Dániel az igazgatója a Debreceni Csokonai Színháznak, elvette, vagy elhalasztotta pontosabban, inkább fogalmazzunk így, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, tehát most annak a produkciónak az előkészületei megálltak, és határozatlan időre visszavonta.
2: Ja, hát mert ezt a rendezéseit is egy kicsit így befagyasztják.
1: Ezt erről van most csak szó, amit mondtam, mert rendezett volna,
2: igen,
1: mondta.
2: Ugye igazgatóként már régóta lemondott.
1: Már Rudolf Péter, igen, a Víg Színház igazgatója, de hogy mondom, Debrecenben rendezett volna most Eszenyi Enikő egy előadást, de Vadász Dániel, a Debreceni Csokonai Színház igazgatója most ezt úgymond elvette tőle, hát most jobb szó hiány használom ezt, nem elvette, csak most így visszavonta most ennek az előadásnak az előkészületeit, és ebből jött ez az egész ügy tulajdonképpen. Illetve Nagy Enikő nyilatkozott nem oly rég, aki többször dolgozott Eszenyi Enikővel. Nagy Enikőt amúgy annak idején, nem tudom, ismeritek ezt a sorozatot, volt a Barátok közt, paralel ment a Szeres most. Megvan az a sorozat? Szeres most.
2: Ja, igen.
1: Na, abba játszott Nagy Enikő, még
2: egy kockát se láttam belőle.
1: És de maga a főcím megvan.
2: Az meg, csak a zenéje.
1: Igen, tulajdonképpen. És Nagy Enikő írta, hogy a mai napig nehezen tudja feldolgozni az akkor történteket, és bár hallotta Eszenyi bocsánatkérését, egyelőre nem érzi úgy, hogy képes lenne megbocsátani neki. Úgy fogalmazott, a sebek túl mélyek maradtak benne. És akkor itt...
2: Nem csak ő van egyébként, hanem még itt nagyon sokan felszólaltak, és még májusban nyilatkozott Lengyel Tamás is. A színész szerint a legnehezebb időszakokat a próba folyamatuka jelentették, amikor Eszenyi viselkedése gyakran átlépett minden szakmai és emberi határt. Két előadást is megemlített, amelyek során különösen megalázó bánásmódot tapasztalt. Azt mondja, hogy embertelenül viselkedett, a mikrofonba folyamatosan szidalmazta az embereket, és nagyon megalázó kijelentéseket tett, hogy az ember egy idő után traumatizálva érezte magát.
1: Igen, Nagy Enikő.
2: Színész.
1: Igen, Nagy Enikő is pontosan ilyesmi hasonló eseteket tárt így a nyilvánosság elé, ugyanis elmondása szerint volt olyan helyzet, amikor a rendező annyira megrángatta a színpadon, hogy majdnem elesett, máskor egy-egy próba síró görcsbe torkollott részéről olyan sok sértést és megalázott kapott.
2: Ezt mondta a hölgy, hogy megrángatta, mert a Lengyel Tamás is ugyanezt mondja. hogy nagyon sokszor fizikailag is agresszívan lépett fel a színészekkel szemben, feljött a színpadra és rángatott embereket. Azt mondja a Lengyel Tamás, hogy levette róla a kabátot és megmutatta, hogy kell férfinak lenni, idézte fel a megalázó jelenetet.
1: Igen, itt Nagy Anikő is ugyanezt mondja el tulajdonképpen, hogy mások előtt, tehát a társulat előtt nevetséges és kínos, kellemetlen helyzetbe hozta, mint rendező, mint rendező, tehát Eszeny Anikő, mint rendező hozta ilyen kellemetlen helyzetbe a színészeit. És itt igazából én arra gondoltam, hogy egy picit azt, gondoltam ebből az egészből, hogy ez milyen kellemetlen. Én azért dolgoztam színházba, igaz, hogy nagyon régen, de én hál' Istennek sose találkoztam ilyennel, de hogy azért milyen kellemetlen dolog, amikor tényleg egy főnököttől, tehát egy olyan, tulajdonképpen ez egyfajta abuzálás azért, azt tegyünk őszintén. Az. És amikor egzisztenciális, több más színész is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor egzisztenciálisan fenyegette őket Eszeny Anikő még a Víg Színházban, és ezáltal nagyon kellemetlenné téve a próbaidőszakot, mert egy színésznek egy próbaidőszak, ugye egy két hónap még bepróbálsz egy előadást, csak úgy zárójelbe jegyzem meg így a hallgatóknak, azért két hónap aktív munka, tehát 10-től 2-ig és 6-tól 10-ig tart minden próba, ez minden egyes nap történik, két hónapon keresztül még az előadás össze nem áll. Azért ez a napi 8 óra együtt lét valakivel, akit ennyire félsz tőle valamilyen szinten, mert
2: aki
1: nagyon
2: nem
1: sok...
2: csak a rendeződ, de ugyanakkor a színház igazgatója
1: és még
2: is.
1: Így van, tehát hogy ez még a Víg Színházas érát, igen, Víg Színházas érát nézve, még a Rudolf Péter előtti érát nézve,
2: hanem még föl sem tudod jelenteni az igazgatónál, hogy a rendező nem úgy bánik veled, meg nem úgy viselkedik a próbákon veled.
1: Hát tulajdonképpen pont ez volt nagyon sok embernek a gondja ott a Víg Színházban annak idején, mert hogy igen, nem volt kinek jelenteni, pontosan amit mondasz, tehát hogy mondjuk egy külsős rendező meg van hívva, mondjuk, jelented az igazgatónak, pontosan, hogy igazgatónő úr, a itt tudom, XY rendező, aki most rendezi ezt az előadást, így is így viselkedik próbákkal, legyen kedves bejönni egy-egy próbára, és nézze meg, hogy zajlik meg. Mit a... Hát itt nem tudták megtenni szegények, mert hogy maga az igazgató volt a rendező.
2: Nagyon az kellemetlen.
1: Az a baj, tudod, hogy ez a nem zörög a haraszt, ha nem fújja a paraszt alapon, gondolom azt, hogy mivel nem egy színész mondja, szinte szóró ugyanazt, én ezért azt gondolom, és mondom, nyilván nem tisztem nekem ezt megítélni, hiszen én nem dolgoztam Eszeny Anikővel, de azért,
2: amikor ennyien
1: ugyanazt mondják, akkor úgy van, igen, benne valami, és ő is ugye most már nyilvánosan bocsánatot kért ezért, ergo elismerte.
2: Hát de nagyon bocsánat sok időt telt el.
1: Hát nagyon. Hat év telt el.
2: Azt nyilatkozta még Lengyel Tamás, hogy tehát őt például nem engedte el a Eszenyi Enikő, ugye ő volt akkor a főnöke, a nagypapájának a halálos ágyához. Uh-huh. Tehát ez meg egy empátiának, egy együttérzésnek a hiánya. Igen. Nem tudom, hogy mi zajlott le akkor Eszeny Enikőben, de én mindig azt szoktam mondani, hogy adj egy ember kezébe pénzt és hatalmat, és aztán megtudod, hogy milyen
1: így
2: ember,
1: van,
2: igen.
1: Így van. Ez nem csak te, ez egy nagyon-nagyon híres, tényleg egy olyan igazság, nem is mondás ez, hanem egy igazság, hogy ahogy hatalmat adsz az ember kezébe, úgy megtudod, hogy milyen ember valójában, és hát sajnos sok ember itt bukik el. És olyan áron, hogy tényleg embereket ellehetetlenít akár a szakmától. De most Eszeny Enikőről van itt szó, de alapvetően azért én biztos vagyok abban, hogy nagyon sok munkahelyen probléma
2: történik,
1: tud ez lenni,
2: ilyen, igen,
1: hogy a főnököd nem egyszerűen...
2: Ez mondjuk egy erőteljes, nagyon, nagyon szembetűnő példája, de bizonyára nagyon sok helyen van ez, de hát nem menjünk el Eszeny Enikő nyílt levele mellett sem, mert a közösség oldalán tette ezt közzé, és ezt nyilatkozta, vagy hát ezt írta ki. Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Víg Színházban töltött igazgatói időszakom. A színház ez az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben, bár soha nem akarattal, sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget. Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbánt, bántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam. Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél. Nem volt igazam. Aztán még itt megy tovább ez a bocsánatkérő nyílt levél.
1: Igen, én is olvastam ezt a levelét.
2: Ez volt a lényege szerintem, amit ebből ki akartam emelni, meg ki akartam ragadni, de ezt változás nélkül olvastuk, vagy hát közöltük most így felétek.
1: Igen, változtatás nélkül. Igen, ettől függetlenül mondom, én azt gondolom, hogy lehet itt sok mindenre ráfogni, tehát, hogy, és most megint mondom, picit csak globálisan beszélek erről, most nem feltétlenül erről az esetről. Tehát az, amikor egy vezető, legyen az egy színházi igazgató, legyen az egy cégvezető, legyen az bármilyen főnöki pozícióban lévő ember, a szenvedélyre és a szakma iránti szerelmére, mert ez egyfajta szerelem a szakma iránt, én ezt a részét elfogadom. Azt a részét már kevésbé, hogy ezzel takarózok. Uh-huh. Tehát azt szerintem soha nem opció, vagy soha nem egy lehetséges út, hogy te ezzel takarózzál a nyilvánosság előtt, vagy bárki előtt is, hogy te azért aláztál meg, te azért bántottál meg, akár fizikálisan, akár verbálisan, azért támadtál meg alkalmazottaidat tulajdonképpen, mert te mennyire rajongsz a szakmádért.
2: Nem, itt szerintem arról volt szó, hogy kicsit nyírta a gyengébbeket. Tehát lehet, hogy akit gyengébbnek érzett, vagy nem úgy, nem tudom, na mindegy, ez már csak az én gondolatom, ezt meg is tartom inkább magamnak, de én, nekem ez az elképzelésem, így kívülállóként látva, vagy olvasva, mert nem láttam, nem voltam ott, de amit így látok nyilatkozatokról, ha valaki gyenge volt, akkor azt nem segítette, hanem az, és ez és ilyen volt az a példa, hogy a Lengyel Tamás nem engedte el a nagypapájának.
1: Értem, mire gondolsz. Amikor egy gyenge pillanata volt,
2: akkor azt nem segítette azokat a gyenge pillanatokat, értem. És nem felemelte, hanem inkább még tiporta.
1: Értem, mire gondolsz. Én meg szimplán azt úgy értékelem ezt az egész helyzetet, hogy vannak sajnos ilyen rendezők, vannak sajnos ilyen igazgatók, és onnan
2: vannak
1: csak színházról beszélek,
2: embertípusok,
1: akik azzal érzik magukat nagyfőnöknek és nyerekben, hogy mindent is ők irányítva egyfajta diktatórikus rendszert alakítanak ki a munkahelyen, mint vezető, és ilyen egyeduralmat, amiben nincs senkinek beleszólása, ha beleszólsz, akkor meg vagy alázva, vagy még akár ki is vagy dobva, ugye a munkahelyedről ezzel ugye egzisztenciálisan fenyegetve vagy folyamatosan. Tehát, hogy itt mondom ezt például most megint vissza ehhez a konkrét példához, hogy több színész mondta ezt, hogy itt azért egzisztenciálisan is voltak fenyegetve emberek, ergo az van előttem, hogy
2: nyilván kirúgással fenyegette azokat.
1: Igen, hogy egy feszült helyzetet teremtett mondjuk próbán, hogy na ezt, ha nem csinálod meg jól, mert te tehetségtelen senki, ki leszel innen dobva, meg mit tudom én, csak ezt nyilván kicsit csúnyább szavakkal is, mert hogy állítólag nagyon sokszor káromkodott is a színpadon álló színészekkel a próbák alatt, például, ha most így Eszenyiről beszélünk.
2: Olyan érdekes, de ugye rágondolok az Eszenyi Enikőre, egy kedves hangú, finom, törékeny, tudod, így is
1: igen,
2: beszél.
1: Hát én nekem hát, valahogy mindig
2: nézd meg a nyilatkozatait, ahogy beszél, ilyen finom, ilyen törékeny, ki se néznéd belőle.
1: Színésznő.
2: Mert jó, de ki se néznéd belőle azt, amiről itt most olvasunk, meg hallunk.
1: Tényleg, én nekem esküszöm, mielőtt tudtam volna bármit, én abszolút elhittem.
2: Tényleg?
1: Komolyan. Nem tudom, valamiért
2: el
1: vannak.
2: Tudod képzelni?
1: Vannak embertípusok, akikből így van egyfajta ilyen rejtett agresszió, amit úgy látsz, hogy ez ilyen kicsit megalomán.
2: Látod bennem is?
1: Igen. Akartam mondani, hogy például te is ilyen vagy. Nem, viccen kívül. Vannak főnökök, akikkel látod azt, hogy főnök, tehát nyilván irányít, és ez nem is baj, mert kell, de ugyanakkor azért látod azt rajta, hogy ha úgy van, akkor tudsz vele beszélni. Nem akarok hazabeszélni a régmódra, de például én a cirkuszban mindig biztonságban éreztem magam ilyen szempontból, mert sose volt fenyegetettségérzésem, soha nem volt semmilyen rossz érzésem, tehát hogy ez például szerintem nagyon fontos, akár bármilyen szakmában, de szerintem egy olyan előadó művészi szakmában, ahol neked teljesíteni kell aztán ezrek előtt, hogy te jó vagy, és jól elad azt, amire kér téged az aktuális rendező, ahhoz elengedhetetlen egy nyugodt hangulat. Tehát persze. Azt nem lehet feszült.
2: De szerintem ez nem csak a művészi világra hozható hanem ez minden munkakörre.
1: Minden munkába.
2: Tehát bármilyen munkába. Hát én tudom, hát az hogy anyukám ne. Azért dolgozott nagy cégnél, és tudom, hogy amikor már azt érezte, hogy nem volt olyan a munkakör, mint nagyon gyorsan cukorbeteg is lett. És én biztos vagyok abban, hogy az idegeskedés
1: persze.
2: miatt, igen. Tehát persze. Azért 100%-ig biztos vagyok benne.
1: Nem, hát ez
2: és még meg annyi ilyen példát tudnék elmondani, csak a családomból, akik azért betegedtek meg, mert a munkahelyükön nem volt jó a légkör.
1: Hogyne. Ezt én is tudok jó pár ilyen embert, aki olyan munkahelyen dolgozott, ahol a főnök tényleg egy olyan kellemetlen. Itt van például
2: anyám
1: volt
2: megélhetésed
1: így bankban.
2: Igen, tehát hogy visszaélnek azzal, hogy neked a megélhetésedet kockáztatva.
1: Hát igen, hát az egzisztenciális fenyegetettség. Igen. Nekem mondom, anyám volt ilyen, még nagyon régen egy bankban dolgozott, mikor még Újpesten éltünk, és ott tudom, hogy neki is ugyanilyen volt, hogy az ottani fiókvezető, mert ugye a bankoknál ugye elsősorban fiókvezetők van, tehát nem rögtön mondjuk a OTP, akkor nem a Csányi állott fölötted és nézi a munkádat, hanem fiókvezetők vannak, és ott is hasonló, és mondta, hogy ráadásul abban az időben anyám sem volt még pedig túl öreg, de hogy egy fiatal gyerek, idézőjelben fiatal gyerek, tehát egy 21-2-3-4-5 éves srác volt a fiókvezető, és egy iszonyat, hogy mondják ezt, amikor lekezelő vagy valakivel, ilyen arrogáns. Ilyen nagyon arrogáns volt, ilyen nagyon-nagyon kellemetlen figura volt, és azért ez megnehezíti, tehát hogy azért most gondolod, hogy van egy fiatal ilyen főnököd, és te meg mondjuk vagy már 40-50 éves ember, már úgy egy picit lenyugodtabb, vagy nyugodtabb életet folytat, csinálod a dolgodat, azért már nem ma kezdted, nem egy pályakezdő vagy, és akkor jön valaki kis nyikhajasztak ott áll fölötted, és akkor még arrogánsan ugráltat téged,
2: de ez ugyanaz egy idős főnöknél is.
1: Persze, csak most egy példát mondtam, hogy az is egy nagyon kellemetlen szituáció. Tehát, hogy tényleg minden munkakörre igaz ez.
2: Hát hogy... szerintem nagyon ellenőrizni kellene ezeket a főnököket, de még így is látod, hogy ő egy igazgatói pozícióban ült, tehát őt is ellenőrizni kellett volna, de szerintem nagyon későn került ez, nem tudom kinek jelentették, vagy hova jelentették, de valószínűleg a HR-nek, hát oda kell jelenteni, de hát milyen már, hogy ez igaz, nincs HR a színházban.
1: Hát van, de nem olyan, mint egy cégnél. Nem úgy kell elképzelni, tehát nem egészen ugyanaz a hogy is mondjam, tehát hogy mondjuk egy banknál, vagy egy ZRT-nél más HR van, mint egy színházban, tehát azért
2: na jó,
1: picit
2: de tehát ott is lehet így jelenteni.
1: Ja, lehet.
2: Tudom én,
1: de inkább
2: bármit,
1: azt mondom, hogy színházi szakszövetség.
2: Szexuális visszaélést, igen. A főnök, vagy bármi beosztott között.
1: Igen. Tehát azt inkább is a lehet. Szakszervezetnek szokás ezt jelenteni, akkor ha már színházról beszélünk, lesarkítjuk, akkor azt inkább a színházi
2: szerintem későn jelentették ezt, vagy későn kezdték el nyomni a véscsengőt. Ezzel egy kicsit elkéstek szerintem a színészek is, ez sokkal hamarabb kellett volna.
1: Szerintem
2: vagy
1: nem ők a hibásak.
2: Vagy összefogni.
1: A
2: nem is akarok áldozat. Áldozathibáztatást. Tehát az gyűlöm a legjobban, igen. Mikor áldozathibáztatás van egy ilyen szituációban.
1: Nem, szerintem sokan időben jelezték, csak nem vették ezt talán komolyan, vagy nem tudom. Ami viszont fixen későn érkezett, az ez a bocsánatkérés. Tehát, hogy az,
2: nem
1: hogy,
2: tudom, hány év telt
1: hat.
2: El.
1: Hat
2: év. Uh-huh. Jó sokat aludt rá.
1: Igen, hogy jó sokat aludt rá. Igen.
2: Hogy megírja ezt a levelet.
1: Igen. Ezt pont tegnap mondom, tényleg több színész ismerősöm rakta ki, mondom ki ezért, ki azért, de amivel én maximálisan, de ezt mondom, ez én privát meglátásom, hogy elolvastam Molnár Áronnak a posztját is ezzel kapcsolatban, és ő is ugye dolgozott vele, és ő ezt teljesen jogosan írta a végére, hogy ez egy kicsit megkésett ez a...
2: Igen, ezt egyébként én nem dolgoztam vele, de
1: rában van az elkésett a Békevágy című dal, na hát ez pontosan ide illik most, hogy ez a Békevágy ez most picit elkésett, és hogy azért sokakban fölmerül a gyanú, és én is élek ezzel a gyanúperrel egy picit, hogy milyen érdekes, hogy ezt a új kormány alakítása után egy hónappal írta ki most Eszeny Enikő, és nem mondjuk még februárban, most mondtam valamilyen dátumot még választás előttről. Tehát, hogy ez is egy picit ilyen összefüggésnek tűnhet, meg lehet, hogy van is benne, de ez már összeesküvés elmélet, nem a mi tisztünk ezt megítélni.
2: Nem látom így, de mindegy.
1: Mindegy is igazából tényleg, meg nem is mi tisztünk ezt megítélni, tényleg mindenki gondol erről, amit gondol, amiben viszont szerintem mindannyian egyetértettünk, hogy főnökként kellemetlen helyzetbe hozni, abuzálni és egzisztenciálisan fenyegetni alkalmazottakat szerintem szigorúan tilos és a leggusztustalanabb dolgok egyike.
2: Hát így van.
1: Ezzel szerintem, ebben szerintem mindenki egyetért, szerintem legalábbis. Na jó, elmegyünk, zenélünk, és 11 óra után jövünk a hét, a hónap és a nap utolsó megszólalásával.

0: hallásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Vicky Bey teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos rendületben interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy találatos

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyüzi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 17 perccel, péntek van, május 29-e, ahogy ígértem, itt vagyunk a nap, a hét és a hónap utolsó megszólalásával. Lá, milyen jó ezt így kimondani.
2: Szólalj meg! Meg se tudok szólalni.
3: Hello.
2: Annyira, hello, annyira lesokkoltál. Minden, igen, az utolsó.
1: Mindenből
2: itt
1: az
2: a világ utcsó vége.
1: Isten ments. Na, sűrű rendelünk szerintem mindannyian ugye ilyen kínai webáruházakból, úgyhogy ez egy érdekesség lehet, ez egy tegnap esti cikk. Ezt hagyd mondjam el nektek, hogy de ezt már talán mintha beszéltünk volna hasonlóról, hogy azért ilyen
2: mi már mindenről is beszéltünk.
1: Az biztos. Elektronikus cuccok rendelése az ilyen kínai webáruházakból mindig is necces volt, de ismétlem, ez egy tegnapi hír, hogy az Európai Bizottság 200 millió euróra büntette a Temu kínai webáruházat, mivel a véleménye szerint a vállalat nem azonosítatta, elemezte és nem értékelte alaposan a platformján elérhető illegális termékek rendszer szintű kockázatait, valamint az ebből eredő az Európai Unió fogyasztóit érő károkat. És itt gondolunk, ugye...
2: Na mik azok?
1: Mérgező játékok, veszélyes töltők.
2: Aha.
1: Beszéltünk már hasonlóról.
2: Pedig nagyon sokan, tehát tényleg erről már nagyon sok hír és visszaértékelés már megjelent, és akkor ezek szerint ők nem foglalkoztak vele.
1: Hát úgy tűnik, mert hogy ez mondom egy tegnapi cikkecske.
2: És akkor ilyenkor mi van? Ki jelent fel kit?
1: Tehát Európai Bizottság.
2: Bizottság.
1: Ki jelent fel kit?
2: Igen. Hogy van? Hogy működik ez?
1: Európai Bizottság jelentett, vagy büntette meg a Temut 200 millió euróra.
2: Továbbra is forgalmazták, meg értékesítették ugyanazokat,
1: hát az elektromos eszközök,
2: ugyanazokat a cuccokat, amiket már jelentettek az emberek, hogy károsak.
1: Igen. A gyermekjátékok nagy százaléka közepes vagy magas szintű biztonsági kockázatot jelentett, azok határértékeket meghaladó mennyiségű vegyi anyag tartalmuk miatt. Más játékok levehető alkatrészei pedig fulladást okozhattak.
2: Nem nagyon rendeltem gyerekeknek, vagy nem, a gyerekeknek, hát a gyerekemnek nem nagyon rendeltem játékot, sőt, mondok más töltőt sem, meg ilyen elektromos cuccokat sem nagyon.
1: Szabad. Egyszer feleségem akart rendelni ilyen égő sort a karácsonyfára, emlékszem, tavaly.
2: Lebeszélted róla?
1: És mondtam, hogy nem, mondom, kimegyünk az IKEA-ba, vagy nem tudom, de mondom, nem.
2: De onnan
1: mondom,
2: nem,
1: kínairól,
2: igen.
1: Mondom, nem szabad. Hát summa summarum, a Temunak augusztus 28-ig cselekvési tervet kell benyújtania az intézkedésekkel a kockázat-értékelési kötelezettségek megszegésének orvoslására. Kockázat-értékelési kötelezettségek. Na, tehát
2: talán jobban kellene ellenőrizniük azokat, hogy mik a visszacsatolások, mik a visszajelzések,
1: igen,
2: és azokat az értékesítőiket meglevenni az oldalról.
1: Igen. De ezt mondom, ezt már tényleg erről nem emlékszem, hogy beszéltünk már, nem erről, hiszen ez tegnapi dolog, de hogy a Temunál és a Shinnél, igen, ezek az elektronikus dolgokkal, tehát a ruhák azok tényleg nagyszerű, szerintem ma főleg már nem akarok itt reklámot csinálni nekik, nyilván nem nincs is rá szükségük, az S-betűvel kezdődő kínai rendelős oldalnál, a ruháknál, konkrétan most jött meg nemrég egy csomag, pont tegnap ugye hívtalak is, hogy tudod a porta számát, de nem tudtad, de hál' Istennek Hajni tudott segíteni, mert hogy onnan is jött csomag, és hogy felesége munkából hazajövet, föl is vettem el, már alig várt, hogy megjöjjenek. Olyan csodaszép nyári ruhákat rendelt onnan magának, és igen, olyan jó anyagok már.
2: Kétségtelen, tényleg, nagyon jó.
1: Nagyon
2: meg jók egyébként a háztartási dolgaik is. Rendeltem már nem csak ruhát, hanem onnan erről az oldalról rendeltem háztartási cuccokat is, és abban sem éreztem az például átverést. Például egy olyan kádra szerelhető párnát, amit így fürdésnél használsz, vagy például egy olyan tálcát, amire így rá tudod pakolni a telefont, a kádhoz.
1: Amit hát a kádba be, ki tudod támasztani, aha, ott közel. Aha. Hú, a párnusz az jó ötlet.
2: Nagyon jó a párna.
1: Na, elmegyek a Zsuzsoszt, ellopom tőle.
2: Elhozom neked, odaadom neked odaadom, nagyon szívesen.
1: Köszönöm szépen, utána az oldalon, és tudod, 420 forint, tudod?
2: Nem, ez egyébként drágább volt, igen, drágább? Tehát egy kicsit hosszabb volt az ára, mindegy. Szóval minden esetre rendeltem én onnan is, vagy onnan már ilyeneket is, ha nem csak ruhát, hanem már azért szétnéztem, sőt, még ékszert is, tehát ilyen kis bizsukat, meg
1: azt
2: ilyeneket.
1: Figyelj, az feleségemnek is jött tegnap, málnás fülbevaló virágocskák vannak, annyira szép és sokféle, most miért nevetted ki?
2: Ez egy kis gyerekes.
1: Ja nem, amúgy szerintem tök jól néz ki, hogy ilyen lóg egy ilyen gyönyörű, szép, ilyen csillogós málna, olyan, mint egy málnát rakott volna a fülébe, vagy a fülcimpájába.
2: Vagy cseresznyét, lehet, hogy cseresznyét rakott.
1: Nem, ezt megnéztem közelebbre, ez málna volt. De hogy nagyon szép ilyen ékszerek is vannak, ahogy mondod, de mondom a ruhákon, én kifejezetten meglepődtem, mikor tegnap kibontottam, mikor hazaért.
2: Szebbnél szebbek,
1: és olyan szép, amit itthon, pedig azért néha nézelődünk, mi is azért rendes üzletekbe, akár a Best Endbe, akárhol izé.
2: Nem tud versenyezni.
1: Én például speciál nem mondom nem ki a márka nevét, egy spanyol ruhacég, 4 betű. Valamelyik nap ott volt dolgom a West Endbe, és ott van mellette pont, ahol dolgom volt, ez a 4 betűs spanyol üzlet. Ha mondom, bemegyek, megnézem, mi cuccok vannak.
2: Engedd el. Soha nem tudtam magamra olyan normális cuccot venni, hogy normálisan nézek ki az utcán.
1: Én meg régen, igen, én régen ezt a márkát kifejezetten kamáztam. Most, ami ilyen nyári, gondolom nyári, hogy mondják ezt, kollekció, gyerekek.
2: Elvetem ült.
1: Zsákruha. De közben a vicc, tudjátok mi volt? A nadrágok úgy vannak megcsinálva, hogy hiába mondjuk, mit tudom én, 34-es a nadrág, a derékba az össze van izéve, a derekadra való, alul úgy jön, hogy ilyen bő,
2: parasztlengő,
1: és akkor olyan pólóval kell fölvenni ő szerintük. Ami has, igen.
2: Férfiaknak?
1: Igen.
2: Király, ez hát az.
1: Megláttam ezeket ez a szettösszeállításokat.
2: Legközelebb már csak egy melltartót dobnak hozzá.
1: Hát konkrétan. Hát
2: egy topot.
1: Fölvenném, olyan lennék, mint egy Woodstocki figura tulajdonképpen, de tényleg az a korszak köszön nekem vissza ennek a, nem mondom ki a nevét márkának, hogy ez a Woodstocki feelinget.
2: Kicsit elveszik a férfiasságát a férfiaknak ezzel.
1: Teljesen. És néztem, hogy mondom, zakók jók. Öltönynadrágok, pacik, papacekok, övek, nyakke. A elegáns része ennek a spanyol üzletháznak nagyon jó.
2: De viszont a hétköznapi
1: ruhák, ahogy mondod, az ingek, hiába én egy elles ember vagyok, az elles ingeket mondom, megnézem, de ilyen utca ingek, nem elegáns ingeket, azok mondom, azok nagyon szépek. Megnéztem, és hiába jó rád derékba, válba, új hosszú, minden, idáig ér ilyen köldökig. Az elles, gyerekek.
2: Nem bírom.
1: Ha mekkorát vegyek abból, hogy leérjen rendesen. XXL-eset, de az meg akkor fölül lenne halább. Tehát ilyen iszonyat gáz szabásokkal, nem tudom. Tehát nekem ezek, nem, valamiért nekem ez nem.
2: Én még tudod, mit nem találok boltokba, és amit ezeken a rendelős oldalakon nagyon jók és jó minőségűek, a fürdőruhák. Én nagyon szeretem a különleges fürdőruhákat, a különleges szabásokat, a színeket, meg úgy
1: bikini,
2: mindent.
1: Bikini?
2: Nem, amúgy már egyben? Nem vagyok már bikinis. Volt idő, amikor a testem megengedte a bikinit. Ma már úgy érzem, hogy nem nekem való. Most ilyen egybefürdő ruhák, de abban is azért legyen valami különlegesség, valami csavar, legyen mondjuk az oldala a derekamnál nyitott, vagy valami, tehát hogy ne teljesen ilyen egybezárt.
1: Valami ízléses, szép, valami persze.
2: Ilyen. Na, az tökéletesek. Tényleg, megjönnek, méret is jó, méretarányos, tehát nem az van, hogy a Glória hordja, volt idő, amikor még egy másik rendelős oldalról rendelgettem, hát ez nagyon vicces volt. Kínai oldal volt, igen, az is, hát ez a kezdetleges, az az Ali volt.
1: Ja, igen.
2: És hát ott azért a barátaimmal nagyon sokat kabaréztunk azon, és nagyon sokat nevettünk azon, hogy megérkezett egy csomag, és akkor átnéztük, hogy na, kire lesz jó. Hát igen. Volt, amikor az 5 éves lányomra volt jó, egy női SS ilyen sexy body.
1: Igen. Sajnos, de már ebbe is nagyon sokat fejlődött, de való igaz, hogy az elején én is többször futottam bele, még ennél a kínai oldalnál, nem akit megbüntettek,
2: hogy
1: hanem
2: méret,
1: az esbetűsnél.
2: Mérethibás volt, mi?
1: Hogy méretileg hiába, akkor még emmes voltam, hát igen, régi szép sovány idők, agár idők, ahogy te mondtad, ugye, vagy emmes voltam, és hát ilyen XSS-nek felelt meg az emmes, és hiába volt a magártest, fölvettem, és hát úgy feszült rajtam, mint egy cuppog, fölveszel tudod egy ilyen izét, ilyen cuppantós valamit, és így volt rajtam, mondom, no.
2: Mondjuk gyerek ruházatot is szoktam rendelni, ott viszont azért vannak méretbeli problémák, például a 9 évesemre 11 és 12 éves gyerek méreteket szoktam rendelni, és az a jó neki, hozban, méretben, minden, mert lehet egyébként, hogy a kínai gyerekek sokkal kisebbek.
1: Ez sanszos, mert meg a kínai felnőttek is kisebbek.
2: Igen, meg nem 37 kilósak, hanem mondjuk 20. Igen.
1: És az egy
2: 8 évesen.
1: Nem, az egy felnőtt. Hát te láttál, mert dagadt kínait?
2: Nézd, hogyha Buddies-ra gondolok, a kiállításra.
1: Ja, kiállítás, igen.
2: Ott állítólag inkább a kínai embereknek a testét rakták ki ezekre a kiállításokra, tehát többségében inkább kínai embereknek a hát ez ilyen vázát láthatjuk, és hát nagyon kicsik. Hát, tényleg nagyon kicsik. Olyanok, mint a gyerekek lennének. Kicsit olyan ijesztő is volt először, hogy hú, miért ennyire picikék ezek az emberek.
1: Aztán hát meg
2: kiderült, hogy ezért. Meg soványak, igen, nagyon, igen.
1: Valahogy nagyon ritkán látsz. Sőt, szerintem ezerből, sőt, megmerem kockázatni gyerekek, hogy több ezerből egy, akit úgy azt látott, hogy na, ez egy pufirís kínai.
2: De el van hízva.
1: Valamiért soványak, de ugyanakkor alacsonyak is, de tény, ami tény, hogy nem látod őket elhízva.
2: Nem tudnak sokat tenni valószínűleg.
1: Vagy nem, hát ők máshogy étkeznek. Vagy nem,
2: máshogy étkeznek, teljesen más az nyilván.
1: Más így, az anyagcseréjük, más az étkezési szokásuk, az biztos. Igen.
2: Nincsenek még hozzászokva, még azok sem, akik itt élnek Magyarországon, hogy ez bizony zsíros étel, a magyar konyha. Igen. Nincsenek hozzászokva a magyar konyhához, maradtak a rizsnél.
1: Meg az őfajta húsok, ételek, na most abban a húsokban nem menjünk bele, ugye, de hogy igen, tényleg. Hát most, na, visszautazok az időbe 7 évet, ugye, Covid. Szóval, ja, ne menjünk bele, hogy ki milyen húst teszik, ugye? Na, egy szónak is 100 a vége. Igen, a fürdőruha, a feleségem is onnan rendelt fürdőruhát, meg mondom, nagyon szép olyan nyári ruhákat, hogy én mondtam neki, hogy mondom, alig várom, mondom, hogy fölvedd, mert olyan szép, különleges, ami nem ez a tömegcikk,
2: na,
1: az valahol, pont, mert közben nagyon sokan rendelnek már onnan,
2: igen, de
1: mégsem.
2: Ott azért nagyon sok lehetőség van, hogy, igen, a saját stílusodban megtaláld a neked legmegfelelőbbet.
1: Abszolút, nekem is a ruhány, egyedül a melegítőim vannak eredeti üzletekből, mert ahhoz viszont azért ragaszkodom, mert én nagyon szeretem a melegítőket, és tudom, hogy ezek kitartanak nagyon sokáig, mert eredeti, de nem ízéből, luxizásból, meg ilyen eredeti kínai. Szóval ezeket rendelem az eredeti oldalukról, a melegítőimet, meg cipőkhöz ragaszkodok, amennyire lehet, hogy azért.
2: De közben majd leveszed
1: legyen
2: a fölsőt, és nézzük meg a papírját. Made in. Na, nézzük meg
1: made
2: a papírját.
1: Hát, hát persze, hát most igen, egy A betűvel kezdődő sportmárkának a ruhája van rajtam. Hát
2: Radidas.
1: Igen, ez is Tajvanban készült, ez tény és
2: mi
1: való.
2: Mi van ráírva az, hogy Radidas?
1: Igen, nem tudom. Meg viszont igen, tehát a melegítő meg a cipő, ami rajtam van, eredeti, de nézzük meg nyugodtan a pólómat, hogy honnan van.
2: Na, megnézem.
1: Én megmondom nektek, hogy honnan van az S betűs kínai oldalról.
2: Nézd meg, köldöke, kim van a pólóból, gyerekek.
1: Nem, ez nem. Onnan pontos méretet hoznak
2: meg. Még
1: legalább
2: egy kérdés, miért akarnak egyébként a férfiakból ilyen bohócot csinálni?
1: Tehát nem tudom, ez miért trend ez, hogy de tényleg látok ilyen srácokat az utcán, akik jó, mondjuk nem velem egy idősek, hanem mondom srácok, tehát ilyen 18 és 25 között lévő fiatal férfiak, akik tényleg ezekbe a Boeing,
2: okay,
1: nem Boeing, jó, mint a repülő,
2: jó,
1: Boeing,
2: de nem top felsőben vannak, érted, hát, de rövid, de nekik jól áll, nekik se áll jó, köszi.
1: Vannak, hát, nem. Ja, a modelles, na, ez a jó, tudod, ez a milánói divat bemutatós modelles, hogy a nadrág is halálbőszár, a póló rövid.
2: Jaj, de szépen fogalmaztál, kedves Gyuszi, modelles.
1: Ne is mondj rá semmit, jó, zene.

0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 37 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és egy kis hibernációba fogunk majd mi is vonulni a hétvégére, de csak hétvégére. Azért próbáltam
2: kicsit utazunk
1: így...
2: a szkifik világába.
1: Igen.
2: A valóságból.
1: Igen, azért próbáltam így átkötni ezt, mert ugye a tudósokat, sőt valamelyik nap mi is beszélgettünk erről, hogy mondom, de kár, hogy ez nincs. Ugye te mondtad, hogy mekkora film ugye a...
2: A filmekről beszélgettünk, hogy hogyan valósul meg. Igen. Mondjuk egy 82-ben elképzelt szkifi film. Igen.
1: Hogy lesz
2: világban,
1: az már a valóság.
2: Igen. Már, igen.
1: És hogy mondtad ezt a filmet, hogy milyen jó film, és én fejtettem meg úgy a címét, hogy A pusztító, amiben Stallone és Wesley Snipes játszanak. Meg Sandra Bullock, így van, hogy ugye lefagyasztják lefagyasztják ugye a bűnözőt és a rendőrt, és aztán itt olyan 30-40 év múlva élesztik őket fel.
2: Na, hát van már ilyen?
1: Nincs annyira messze, mert a tudósokat mindig is vonzotta, ugye a medvék, sünök, mormoták, mindegyikük tud valamit, amit mi nem,
2: igen.
1: Képesek extrém módon visszavenni a működésükből.
2: És tényleg, és ráadásul még a medve még meg is szüli a két bocsát, vagy a hármat.
1: Szóvázás
2: nem
1: közben.
2: Általában kettőt szokott, vagy egyet. Szóvázás közben, igen. Pont ja. Úgy időzíti.
1: Direkt, persze.
2: Igen.
1: Az emberi hibernációs terápia gondolata innen indul, és bár elsőre futurisztikusnak hangzik, a háttérben nagyon is komoly kutatások állnak. A cél nem kevesebb, mint hogy az emberi testet is olyan állapotba lehessen hozni, ahol az anyagcsere lelassul, a szervek pedig energiatakarékos üzemmódra váltanak. De jó lenne, fú, de adnám ezt, hogyha így be lehetne fizetni, meg gondolom nem lenne ingyen persze, és akkor mit tudom én azt mondanám, hogy ma 2026. május 29 van, tessék engemet lefagyasztani, oszt majd 2060-ba föl.
2: Én nem akarnám. Persze, azt lemaradok a gyerekemnek az esküvőjéről.
1: Jó, de nekem nincs gyerek, most én úgy gondoltam.
2: Egyébként a hibernálás atyaként Robert Ettinger fizikatanár tarthatjuk számon, mikor is a háborúban sérült lábát csontbeültetéssel hozták helyre, végérvényesen beleszeretett a tudományba és az általa elérhető eredményekre. 92 éves halálakor az általa megalapított Krinoka intézetbe helyezték édesanyja és két felesége mellé, ez csak egy mellékzönge így. Az első hibernált embert egyébként James Bedford volt, aki daganatos betegségben szenvedett, és 1965-ben kapott felajánlást a meghosszabbított élettársaságtól. Ez nagyon filmes, nem? A meghosszabbított élet.
1: Csatlakozva
2: a meghosszabbított élettársaságához.
1: Átrakták ki csuklóról az idő, lopott idő.
2: Igen.
1: A Justin Timberlake a főszereplője.
2: Na most itt 65-ben már hibernálták az embert. Nyilván azért, mert tehát, hogy látta azért a jövőjét egyértelműen, hogy egy ilyen halálos, daganatos betegségből nem fog kijönni, tehát úgy feltételezem belement a kísérletekbe. Tehát testének vizsgálata kapcsán sokat megtudhatott a szakma az emberi szövetekre kifejtett hatásáról a hibernációnak.
1: Igen, az emberi hibernációs terápia, tehát most már nem csak egy futurisztikus elképzelés, hanem potenciális eszköz az életmentésben, ahogy te is elmondtad például, mert a súlyos balesetek utáni sürgősségi ellátás, hosszú és kockázatos műtétek támogatása, űrutazások biológiai terhelésének csökkentése és szerv átültetések idejének optimalizálása.
2: Hát
1: és ez a néhány terület,
2: igen.
1: Ahol már most vizsgálják a lehetőségeit a hibernációs terápiának, ezt így nevezik hivatalosan.
2: Nyilván, amikor egy ilyen van, hogy mondjuk egy szervet donor vár a szervre, akkor is tehát egy ilyen olyan hűtőtáskába, hűtődobozba szállítják át és viszik át, hogy ne roncsolódjanak a szövetek, vagy hogy ne induljon bomlásnak az a szerv.
1: És a lélekdonor?
2: Azt kérdezzük meg a karamelt,
1: igen,
2: jó?
1: Igen. Szóval ez egy tényleg nem csak ki vagy mi.
2: Aztán.
1: Hát mik jutnak eszembe? Nem, viccen kívül, ez a tényleg, amit mindig elmondok, nem én találtam ki, bár én lennék ilyen okos, ilyeneket találok ki, hogy a ma szkifie a holnap valósága.
2: Hát ez így van.
1: És ez tényleg egyre
2: mennyi
1: jobb...
2: Mennyit láttunk megvalósulni?
1: Hát erről, igen, ezt mondom, hogy erről már egyszer, igen, beszélgettünk, emlékszem, és mennyi példát tudtunk felhozni fejből is, meg aztán persze utána olvastunk. Legyen az a mostani FaceTime-nak az akkori megfelelőjétől kezdve.
2: Ugyanaz volt.
1: A beszélő kocsinát, nem tudom, tehát tényleg.
2: Igen. Az rengeteg... okos órák, az okos
1: gyűrűk,
2: a kémes filmekben összes, igen, felvonuló tárgy, az ma már létezik és van.
1: Szinte. Hát, szinte.
2: Hát figyelj, van szinte. Okos szemüveg, van okos gyűrű, van okos óra, van okos autó, hát mi van. Kell még egy jó kémes jogos. Filmben már minden.
1: Ilyen jetpack még nincs, tudod, amit, a hátuk, tudod, amit fölvettek hátizsák, és akkor tudod, ilyen fölrepültek vele, tudod, vaj,
2: lesz,
1: jetpack. Tudod.
2: Lesz, ne aggódj, gyuszika. Lefagyasztatod magad jó. Egy pár évre, aztán mire fölkezd, már így fognak utazni én az emberek.
1: 008-as ügynök akarok lenni, de csak azért, hogy így mondhassam, hogy a nevem Gyula. Maka Gyula, a 008-as ügynök. Így direkt szépen. 8-as, direkt így, hogy mondjam. Igen, a tudósok egyelőre azt próbálják megérteni, mely biológiai kapcsolók felelősek a természetes hibernációért az állatoknál. Ha ezeket sikerül feltérképezni, talán egyszer az emberi szervezetben is elérhetővé válik egy hasonló állapot. Hát igen, hogy ugye a medvék hogy bírják? Tehát, hogy amit pontosan te is mondasz, hogy konkrétan alvás közben megszül, de hogy kapcsolja ki azt a biológiai kapcsolóját
2: meg
1: a medve.
2: A funkciókat. Tehát
1: igen. De... Hát ezt vizsgálják nálunk 100-szor okosabb emberek, vagy 1000-szer okosabb emberek, hogy kapcsolja ezt ki, és hogy mi emberek, hogy tudnánk ezt elérni? Mi nálunk, hogy tudnánk ezt kikapcsolni?
2: Ez a kikapcsolás szerintem úton. Az már megvan, mert azért mesterséges...
1: Hát nincs, most mondják.
2: De mesterséges kómát már tudnak előidézni, ja, meg ilyesmi.
1: Az
2: itt
1: van.
2: Inkább a legnagyobb kérdés az mindig, hogy miként lehetséges a testet kiolvasztani. Tehát amikor kivesznek a fagyóból, hogy akkor hogyan jössz
1: beraknak
2: vissza...
1: Beraknak egy óriás mikróba.
2: Hát hogyan jössz vissza, hogy ne szenvedjen bármilyen károsodást a szervednek az összes szövete, meg úgy minden.
1: Amúgy ezt tisztázzuk, mielőtt itt bárki beleéli magát, hogy már jövőre lehet ezzel foglalkozni. Azt mondják, hogy igen, a legizgalmasabb kérdés talán az, hogy mindez mikor válhat valódi orvosi gyakorlattá. A válasz egyelőre bizonytalan. Lehet, hogy még évtizedek kérdése.
2: Te hiszel benne?
1: Az is lehet, hogy soha ilyen? Nem jutunk el a teljes hibernációig.
2: Szerintem nem fogunk. Én azt gondolom, hogy ilyen.
1: És
2: ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges, mert itt a visszajövetellel van a baj. Mert még mert a lefagyasztással semmi baj. Hát ó, lefagyasztalak én. Kettő perc alatt bezárlak egy hűtőházba.
1: Azt ott vagyok, persze.
2: Azt már le is fagytál.
1: De akkor meg is halok.
2: Persze.
1: Tehát ez lenne azért, na hát akkor még az sincs megoldva, hogy él túl a lefagyasztás. Megáll a szíved, leáll a légzésed, minden. Tehát itt ezen is. És ezért mondják, igen, hogy lehet, hogy soha nem fogunk eljutni a teljes hibernált állapotig.
2: Mert lehetetlen. Vannak dolgok, amik lehetetlenek. Hát az emberi szervezetet lefagyasztani le lehet. Csak az már utána gatya.
1: Igen.
2: De nincs tovább.
1: De milyen érdekes az ember, ugye, hogy mindig szerettük kitolni a határokat, tehát hogy tovább élni, gyorsabban gyógyulni, messzebbre jutni, lefagyasztani magunkat, ezáltal egy más korba felébredni. Tehát, hogy valahogy...
2: Időt utazni.
1: Igen,
2: na,
1: igen időt
2: nem.
1: Utazni.
2: Tehát ezek azok, amik ez... nincsenek, meg nem lehetségesek. Hát nem. És szerintem hiába vágyik rá minden tudós, hogy ennek megfejtse a kulcsát, nem lesz ilyen, mert tehát a medve se hal, meg nem megfagy a téli álom alvása közben, hanem egyszerűen csak alszik, tehát egy olyan állapotba kerül egy ember.
1: De nem úgy alszik, mint mondjuk tegnap este te vagy
2: orkolva.
1: Én, hogy ma fölkeltünk és itt vagyunk, nem úgy alszik.
2: Nagyon mélyen. Lehet rabolni.
1: Hát ő bőven. De tényleg, tehát ő nem úgy alszik,
2: jó,
1: mint te
2: meg
1: én.
2: Jó, de úgy tudunk aludni már mi is. Tehát amikor altatnak és műtenek bennünket, akkor el tudnak már altatni orvosilag úgy, hogy még a fájdalmat sem érzed, érted? Kiktatják úgy a fájdalom központodat, még akkor is tudnak ilyet csinálni, amikor ébren vagy egy epidurális érzésenítővel. Szóval az orvostudománynak tényleg
1: az
2: csodálatos menete van.
1: Jó,
2: ilyen dolgokban. Érted? Fönn vagy, az közben föl van vágva a hasad, vagy éppen műtik a lábadból ki a kiálló szilánkot, azt a csontot, ami eltört.
1: Igen, meg jó, amit mondasz, igen, hogy altatásba végzendő műtéteknél ugye beadnak valamit, vagy ez a beszkeszívni, ez a állarcon keresztül, ez a mi az?
2: Maszk.
1: Maszk, de nem azt a jó.
2: Tudom én, milyen gázzal altatnak el, nem tudom. Ilyen,
1: nem tudom én, mindegy.
2: Kapsz gázt is, meg kapsz vénásan is valamit, mindegy, nem vagyunk orvosok.
1: Nem, persze. De tényleg így van.
2: Hát elaltatni el tudnak, olyan állapotba tudnak juttatni, hogy nekik kell tudni azt, hogy mennyi dózist kilóhoz van mérve, minden be van vizsgálva, hogy te abból fölkeljél. Te közben meg úgy aludjál, hogy ne érezzél semmit abból a műtétből. Ez zseniális. Szerintem ez már, itt már megugrottuk a saját jövőbeli elképzeléseinket is az orvostudományba. hogy lesz majd ilyen, amikor a 20-as években, meg az 1800-as években meglőttek egy katonát, érted, azt úgy vágták le a lábát, hogy így áll egyet, komám, aztán
1: és amúgy igen.
2: Így áll, húzzál ebből a szüvegből, de úgy jó pár kortyot.
1: Konkrétan, meg úgy tudod, a sebre is rálocsoltak alkoholt sokszor. Persze. Meg de igen, ez így van. Így van.
2: Aztán amúgy, vagy igen, túlélte, vagy nem.
1: Amúgy jól mondom, igen, hogy van, amikor injekcióval altatnak, ez az úgynevezett anasztézia. Anasztéziána, nem anasztázia.
2: Anasztéziológia. Tehát az anasztéziológia ezzel foglalkozik, az altató orvos.
1: Így van, és az altató gáz szót kerestem, nem voltam messze az igazságtól, altató amikor igen, gáz. Egy ilyen maszkon keresztül, lélegeztetőgépen keresztül, bocsánat, belélegzett gázokkal tartják fent az alvás állapotát a műtét végéig.
2: Igen, van, hogy
1: dinitrogénoxid, ez úgynevezett kéjgáz.
2: Mi kéjgáz?
1: Uh-huh. Gyenge altató, de kiváló fájdalomcsillapító hatású kiegészítő gáz, ez van odaírva mellé.
2: Most képzeld el, nagyon kemény, hát hogyha most csak simán lefekszel aludni, fölkelsz arra is, hogy valaki megcsiklandozza a talpad, rátszál egy légy, már felkelsz. Itt meg olyan altatásban, olyan mélybe vagy, hogy semmi nem tud felébreszteni, még egy szike se.
1: Hát na, ez nagy dolog. Ez amúgy egy óriási nagy dolog.
2: Ez nagyon.
1: Na minden esetre igen, hát
2: szerintem
1: kemény.
2: Nem lesz ilyen, hogy egyszer csak a mamát kiveszük a fagyasztóból, aztán újra süt, főz. Nem tudom ezt elképzelni, hogy
1: én
2: lesz
1: tudom
2: majd
1: elképzelni,
2: ilyen.
1: De én 20 évvel ezelőtt azt se tudtam elképzelni, hogy lesz okos óra.
2: De az egy technikai fejlődés, az más. Itt
1: ez
2: meg egy emberi,
1: tudomány,
2: itt meg
1: tudom.
2: De csak, nem, itt egy emberi szervezet van, aminek a határai véges.
1: Nem baj. Tehát, nem baj.
2: Nem baj. Benne. Nem baj azért, figyelj, Gyuszi.
1: Na, én meg ebben hiszek, tudod mit? Te meg abba hiszol, hogy majd egyszer megtámadnak minket a ChatGPT-k, meg az AI-ok, így jönnek face to face,
2: meg ne
1: nyaklánccal, tudod, ez a nagy új nyaklánccal jönnek kis késekkel, azt megszurkálnak.
2: És jövő héten jönnének az a, mi az a társaság? A meghosszabbított élettársaságtól hozna nekem egy prospektust a Gyuszi.
1: Igen.
2: Nézd, Zsuzsi, kaptam a meghosszabbított élettársaságától.
1: Én leszek a donor, vagy nem donor, hogy mondják ezt a kísérleti patkány tulajdonképpen.
2: Elbúcsúznék tőled örökre. Köszi, Gyuszi, hogy itt voltál velem. Figyelj, jó volt veled ez a négy év.
1: Én amúgy az X-Men filmeket...
2: És te hinnél benne, hogy majd visszatérsz.
1: Én maximálisan. Én amúgy az X-Men filmeket ezért is szeretem, mert tudom, hogy mese, meg tudom, hogy nem valós, de én nagyon szeretném elhinni, hogy egyszer tényleg eljutunk oda, hogy mint a farkasnak, hogy lehet ilyen adamantium karmot a csontvázat bevonni adamantiummal.
2: Nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek vasárnap gyereknapon.
1: Elgurult
2: teljesen a gyógyszere.
1: Igen. Na mindegy. Jó van, gyerekek, én hiszek ilyenekbe, tudom, én ilyen szempontból gyerekes vagyok.
2: A meghosszabbított élettársaságától kapja a Gyuszi a prospektust, és jelentkeznének nálad, hogy tök ha szeretnél lenne részt venni ezen a kísérleten,
1: igen,
2: azt mondja, tök
1: adnám,
2: jó lenne.
1: Én nagyon adnám, miért a Deadpool is így kezdődik, aki látta, tudja nagyon jó, hogy a Deadpoolt játszó a Wade Wilson rákos beteg, és ezért megkeresik őt egy corporation-től, hogy meggyógyítják őt a rákból, és cserébe szuperhős lesz.
2: Ezért lefagyasztják? Történik
1: ilyen? Nem, csak ilyen? Szuperhős lesz.
2: Ja, hát nem. Jó, az meg... úgy oké.
1: Okay. Ja, hát, az oké, okay, hogy annyi
2: hát
1: szuperhős rohangálja, az úgy oké. Okay,
2: hát az
1: tehát
2: más.
1: Az öngyógyítás, meg a végtelen élet az oké, okay, mert az oké, okay, de a fagyasztás az nem értem. A
2: fagyasztás az nem. Abból még ember nem jött vissza.
1: Mindegy, a szuperhősök se nagyon. Na jó, sajnos, bár lenne. Na mindegy is, hát ezzel a gondolatmenettel búcsúzunk tőletek. A májust ezennel lezárom. Zsuzsám, csatlakozol?
2: Benne vagyok. Indítsuk be jövő héten a nyarat közösen együtt.
1: Amen.
2: És nagyon szép hétvégét, jó
1: szép
2: kis
1: hétvégét.
2: BL döntőt mindenkinek, aki arra megy.
1: Napot.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityú veszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése. A filmtörténet egyik legismertebb alakja, Charlie Chaplin, nem csupán a néma filmek korszakának zsenije volt, hanem egy olyan ember is, akinek egész életét végig kísérte a kívülállóság érzése. Művészetének középpontjában mindig a szegények, a kitaszítottak, az örök vándorok és a társadalom peremére sodródott emberek álltak. Éppen ezért különösen érdekes az a kérdés, amely évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a rajongókat. Vajon Charlie Chaplinnek valóban voltak cigány gyökerei? Chaplin maga is többször utalt arra, hogy a családjában lehetett roma származás. Önéletrajzában megemlíti, hogy édesanyja oldaláról olyan történeteket hallott, amelyek szerint rokonságuk kapcsolatban állt az angliai cigány közösségekkel. Bár erre nincsen teljes bizonyossággal bizonyítható történelmi dokumentum, sok kutató szerint nem puszta legenda lehetett. Angliában a 19. század végén számos roma család élt vándorló életmódot, és gyakran keveredtek a társadalom legszegényebb rétegeivel. Chaplin gyermekkora pontosan ebben a világban telt. A kis Charlie London nyomornegyedeiben nőtt fel. Szülei zenész színházi előadók voltak, de életük tele volt bizonytalansággal. A család gyakran éhezett, Chaplin pedig gyermekotthonokba és munkaházakba került. Ez a korai kiszolgáltatottság mélyen meghatározta a személyiségét. Már fiatalon megtapasztalta, milyen érzés kívülállónak lenni, és milyen érzés úgy élni, hogy az embereknek nincs valódi otthona. Ez a tapasztalat különös módon összekapcsolható a cigány identitás történelmi élményeivel. A roma közösségek Európa szerte évszázadokon át vándoroltak, gyakran éltek kirekesztve előítéletek között. Chaplin művészetében állandóan visszatér az örök vándor alakja, a kis csavargó, aki kopott ruhában, bottal a kezében járja a világot. Ez a figura egyszerre nevetséges és mélyen tragikus. Mindig úton van, sehová sem tartozik igazán, mégis mindenhol próbál emberséges maradni. A csavargó karaktere szinte szimbóluma lett annak az embernek, aki kívül áll a társadalom szabályain, de erkölcsileg gyakran tisztább azoknál, akik lenézték őt. Sok elemző szerint ebben a figurában felfedezhető a roma kultúrához kapcsolódó szabadságvágy és vándorló életérzés romantikája. Chaplin nem gazdag hősökről készített filmeket, hanem azokról, akiknek csak a méltóságuk maradt. Filmjeiben különösen fontos szerepet kap az együttérzés, Chaplin mindig a gyengék oldalán állt, az árvák, a munkások, az éhezők, az üldözöttek mellett. Ez a humanizmus részben saját gyermekkori szenvedéseiből fakadt, de sokan vélik úgy, hogy összefügghetett a kulturális örökséggel, amelyet talán roma felmenőitől hordozhatott magában. A cigány kultúrában ugyanis rendkívül fontos a család, az érzelmi kötődés, a zene és az emberi kapcsolatok ereje, ezek pedig Chaplin művészetének is alapvető elemei voltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
1: Közlekedési hírek.
6: A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányunként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülnötök napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából így nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve szintén nem lehet a Baross utcából balra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak balra a Baross utcába lehet behajtani.
1: Időjárás.
6: Egy igazi kellemes nyári napunk lesz, melyben továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz ugyanis az égen. Csapadék ezekből a kis felhőcskékből nem várható. A szél, amely vigyázzunk, északnyugati, napközben többször megélénkül, sőt, időnként meg is erősödik. A délután folyamán maximum egy kellemes 25 fokban lesz részünk. Ez a 25 fok elvileg este 6-ig tartja magát, majd ezt követően 8 órakor 23, 10-kor 20, éjfélkor pedig 18 fok lesz. Solnap hajnalra pedig 16 fokos hűvösre hűl le a levegő Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Nem volt többi palit.
1: Rádió D.
2: Kerasz Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom én.

0: Rádió Dick.
1: Egy kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Igazán meg lesz minden, ami kellemessé teheti ezt a délutánt, a nap hátra levő részét, ugyanis egy napfényes 25 fokban lesz részünk, és igyekszem kellemes dallamokat társítani ehhez az időjáráshoz. Ma május 29-e van, Magdolna és Pünkösd névnapok. A Magdolna név a bibliai Mária Magdolna nevéből származik, s így nem meglepő, hogy eredete héber arámi. Az alapja az a Magdala nevű település a genezárati tópartján, ahonnan ez a bizonyos Mária származott. A magdalai jelentése ugyanis Magdala városából való nő. A Pünkösd név pedig egy férfi név valójában, és nemes egyszerűséggel az egyházi ünnepről szól, ugye ennek eredete görög, a görög pentékoszti szóból származik, szó szerint 50. napot jelent, vallási értelemben pedig a Szent Élek eljövetelének az ünnepe volt ugye az elmúlt napokban. Ebből alakult ki ez a szép férfi név, igaz, hogy nem találkoztam még ilyen nevű úriemberrel, de szerintem igazán szépen tud hangzani, mondjuk Baranyi Pünkösd, vagy Bangó Pünkösd, vagy Kovács Pünkösd. A velem töltető 4 percből már jó sok letelt, a hátralévő időben megnézzük, hogy mire kell figyelni Budapest útjain. Ma este 7:30-től holnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Holnap és vasárnap pedig, vagyis hétvégén az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják majd le. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányunként egy sáv járható, mert a másikat tönkretettétek. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni napközben, mert időnként és egy ideig mindannyiunk életében elkövetkezik az az útszakasz, amelyben egy picit össze kell húzni a nadrág szíjat. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert 2 testvér összevitatkozott, aztán már veszekedtek is, később pedig meg is ütötték egymást. Ez nem egy új történet, már Káin és Ábel óta tudjuk, hogy ahol minimum 2 testvér van, ott az egyik mindig azt gondolja, hogy az ő áldozata a kedvesebb, az ő élete a jobb, az ő igazsága az igazabb, és a magunk igazának bizonyításáért bizony bántani is szoktuk egymást. Mahatma Gandhi gondolata jut eszembe, aki azt mondta, hogy a szemet szemértbe mindannyian belevakulunk. No de nézzük tovább, mert hogy a 17. kerületben lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Baross utcából a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából is csak balra, a Baross utcába lehet behajtani. Tegnap ugye jobbra lehetett hajtani, ma pedig balra. Ez így lenne a normális, hogy mind a bal, mind a jobb oldali lehetőségekkel élünk, és azoknak az értékeit integráljuk, beépítjük az életünkbe, amely se nem jobb, se nem baloldali, hanem egyszerűen széles sávszélességgel élhető. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Pest újhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Vasárnaptól pedig ismét útszűkületre kell majd számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthattok majd a hétvégén naponta reggel 7 és délután 3 óra között, mert a hétvégén a kertészek bizony nem pihennek, hanem szépítik a várost. Vasárnap lezárják majd a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, illetve lezárják a Szélmalom utcát is a Városház utca és a Kis István utca között, és ugyanitt még egy lezárás, ami a Makói utcát érinti, és mindez rendezvény miatt történik majd, a forgalmat ezeken a pontokon rendőrbácsik irányítják. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kurúc utca között felhajtás, ja nem, felújítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hilt tér és a Nádor utca között. Mivel egész héten le voltak zárva ezek az útszakaszok, úgy gondolták, hogy a pénteki napot akkor már miért hagynák ki. Legyen egy hétköznapokra szóló teljes lezárás. Igazuk van.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádió Dick.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, remek időnk van hozzá, süt a nap, kellemes a hőmérséklet, és lezárul a hét munkás része. Szóval minden adott ahhoz, hogy egy picit rálazuljunk az életre, bízom benne, hogy a zenei válogatásunk is segít ebben valamelyest. A május 29-én a Magdolnákat és a Pünkösd nevű urakat köszönhetjük. Az óránként kétszeri beköszönésem 4 percig tart, amelyből már letelt egy kis idő, a hátralévőben pedig megnézzük, hogy mi a helyzet Budapest útjain. A 17. kerületben lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Baross utcából a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából is csak balra, a Baross utcába lehet behajtani. Tegnap ugye jobbra lehetett hajtani, ma pedig balra. Ez így lenne a normális, hogy mind a bal, mind a jobb oldali lehetőségekkel élünk, és azoknak az értékeit integráljuk, beépítjük az életünkbe, amely se nem jobb, se nem baloldali, hanem egyszerűen széles sávszélességgel élhető. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Pest újhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Vasárnaptól pedig ismét útszükületre kell majd számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszükületre számíthattok majd a hétvégén naponta reggel 7 és délután 3 óra között, mert a hétvégén a kertészek bizony nem pihennek, hanem szépítik a várost. Vasárnap lezárják majd a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, illetve lezárják a Szélmalom utcát is, a Városház utca és a Kis István utca között, és ugyanitt még egy lezárás, ami a Makói utcát érinti, és mindez rendezvény miatt történik majd, a forgalmat ezeken a pontokon rendőrbácsik irányítják. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Krúc utca között felhajtás, ja nem, felújítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hild tér és a Nádor utca között. Mivel egész héten le voltak zárva ezek az útszakaszok, úgy gondolták, hogy a pénteki napot akkor már miért hagynák ki, legyen egy hétköznapokra szóló teljes lezárás, igazuk van. És itt egy újabb lezárás, vagy úgy is mondhatnánk, hogy elzáródás, mégpedig a 6. kerületben, amely a Szív utcát érinti a Király utcánál, mert egy vérrög elakadt. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Német László utca között két irányú zsák utca lett. Na most képzeljétek el, hogy tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Na most mindennek következtében pedig a Kossuth Lajos tér felé haladó 70-es és 78-as trollibusz terelve jár. És bizony nem érinti az Icsi Jenő és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky úti megállókat. Nem tudom így mi lesz velünk. Útszükületen kell áthajtani majd a 8. kerületben, a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert a 8. kerületben mindig olyan sokan vannak, hogy muszáj egy kicsit összehúzni magunkat. Még mindig tart a vasúti híd felújítása a Papaleg a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Így itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni napközben, mert itt is szépítik a várost, amelyet a kertészeknek köszönhetünk. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát. De ne keseredjünk el, fogjuk fel pozitívan, úgy is mondhatnánk, hogy az útpálya félig tele van. Lezárták a 19. kerületben a Katica utcát a Teleki utca után, mert Katicához túl sokan jártak. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában, a Kalapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos sínen halad, így azok a sofőrök, akik az ilyen helyzettől stresszelnek, jobban teszik, ha mély levegőt vesznek, de inkább a szájukon, mint az orrukon, mert a környéken feltárják és javítják a csatornát.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte az Alavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülnötök napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából így nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve szintén nem lehet a Baross utcából balra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak balra a Baross utcába lehet behajtani.
0: Időjárás.
2: Egy igazi kellemes nyári napunk lesz, melyben továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz ugyanis az égen. Csapadék ezekből a kis felhőcskékből nem várható. A szél, amely vigyázzunk, északnyugati, napközben többször megélénkül, sőt, időnként meg is erősödik. A délután folyamán maximum egy kellemes 25 fokban lesz részünk. Ez a 25 fok elvileg este 6-ig tartja magát, majd ezt követően 8 órakor 23, 10-kor 20, éjfélkor pedig 18 fok lesz. Solnap hajnalra pedig 16 fokos hűvösre hűl le a levegő Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.
1: Legyen mindenkinek szép délutánja, eredményes napja, sőt, remélem, hogy mindaz, amit a hét munkásnapjaira terveztetek, az sikerült, eredményes volt. Ha pedig nem, akkor legyen hozzá bátorságotok és lazaságotok elengedni, és áttenni a következő hétre, hiszen akkor is lesz munka, akkor is vár feladat ránk, és legtöbb esetben úgyse végzi el helyettünk senki azt addig, amíg hozzá nem fogunk. Úgyhogy nyugodt szívvel átrakhatjuk jövő hétre, mert meg fog várni minket. Én viszont most per pillanat nem várnék azzal tovább, hogy ismertetem a budapesti utak helyzetét abban az időkeretben, ami még a 4 percből hátra van. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni napközben, mert időnként és egy ideig mindannyiunk életében elkövetkezik az az útszakasz, amelyben egy picit össze kell húzni a nadrág szíjat. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert 2 testvér összevitatkozott, aztán már veszekedtek is, később pedig meg is ütötték egymást. Ez nem egy új történet, már Káin és Ábel óta tudjuk, hogy ahol minimum 2 testvér van, ott az egyik mindig azt gondolja, hogy az ő áldozata a kedvesebb, az ő élete a jobb, az ő igazsága az igazabb, és a magunk igazának bizonyításáért bizony bántani is szoktuk egymást. Mahatma Gandhi gondolata jut eszembe, aki azt mondta, hogy a szemet szemértbe mindannyian belevakulunk. No de nézzük tovább, mert hogy a 17. kerületben lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Baross utcából a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából is csak balra, a Baross utcába lehet behajtani. Tegnap ugye jobbra lehetett hajtani, ma pedig balra. Ez így lenne a normális, hogy mind a bal, mind a jobb oldali lehetőségekkel élünk, és azoknak az értékeit integráljuk, beépítjük az életünkbe, amely se nem jobb, se nem baloldali, hanem egyszerűen széles sávszélesség. Elélhető. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Pest újhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Vasárnaptól pedig ismét útszűkületre kell majd számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthattok majd a hétvégén naponta reggel 7 és délután 3 óra között, mert a hétvégén a kertészek bizony nem pihennek, hanem szépítik a várost. Vasárnap lezárják majd a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, illetve lezárják a Szélmalom utcát is a Városház utca és a Kis István utca között, és ugyanitt még egy lezárás, ami a Makói utcát érinti, és mindez rendezvény miatt történik majd, a forgalmat ezeken a pontokon rendőrbácsik irányítják. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kurúc utca között felhajtás, ja nem, felújítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hild tér és a Nádor utca között. Mivel egész héten le voltak zárva ezek az útszakaszok, úgy gondolták, hogy a pénteki napot akkor már miért hagynák ki, legyen egy hétköznapokra szóló teljes lezárás, igazuk van. És itt egy újabb lezárás, vagy úgy is mondhatnánk, hogy elzáródás, mégpedig a 6. kerületben, amely a Szív utcát érinti a Király utcánál, mert egy vérrög elakadt. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között 2 irányú zsák utca lett. Na most képzeljétek el, hogy tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Na most mindennek következtében pedig a Kossuth Lajos tér felé haladó 70-es és 78-as trollibusz terelve jár, és bizony nem érinti az Icsienő és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky úti megállókat. Nem tudom így mi lesz velünk. Útszűkületen kell áthajtani majd a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert a 8. kerületben mindig olyan sokan vannak, hogy muszáj egy kicsit összehozni magunkat. Még mindig tart a vasúti híd felújítása a Papaleg a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Így itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak 1 sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert itt is szépítik a várost, amelyet a kertészeknek köszönhetünk.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Igazán meg lesz minden, ami kellemessé teheti ezt a délutánt, a nap hátra levő részét, ugyanis egy napfényes 25 fokban lesz részünk, és igyekszem kellemes dallamokat társítani ehhez az időjáráshoz. Ma május 29-e van, Magdolna és Pünkösd névnapok. A Magdolna név a bibliai Mária Magdolna nevéből származik, s így nem meglepő, hogy eredete héber arámi. Az alapja az a Magdala nevű település a genezárati tópartján, ahonnan ez a bizonyos Mária származott. A magdalai jelentése ugyanis Magdala városából való nő. A velem töltető 4 percből már jó sok letelt, a hátralévő időben megnézzük, hogy mire kell figyelni Budapest útjain. Ma este 6:30-tól holnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Holnap és vasárnap pedig, vagyis hétvégén az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják majd le. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányunként egy sáv járható, mert a másikat tönkretettétek. A harmadik kerületben, a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni napközben, mert időnként és egy ideig mindannyiunk életében elkövetkezik az az útszakasz, amelyben egy picit össze kell húzni a nadrág szíjat. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert két testvér összevitatkozott, aztán már veszekedtek is, később pedig meg is ütötték egymást. Ez nem egy új történet, már Káin és Ábel óta tudjuk, hogy ahol minimum két testvér van, ott az egyik mindig azt gondolja, hogy az ő áldozata a kedvesebb, az ő élete a jobb, az ő igazsága az igazabb, és a magunk igazának bizonyításáért bizony bántani is szoktuk egymást. Mahatma Gandhi gondolata jut eszembe, aki azt mondta, hogy a szemet szemértbe mindannyian belevakulunk. No de nézzük tovább, mert hogy a 17. kerületben lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Baross utcából a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából is csak balra, a Baross utcába lehet behajtani. Tegnap ugye jobbra lehetett hajtani, ma pedig balra. Ez így lenne a normális, hogy mind a bal, mind a jobb oldali lehetőségekkel élünk, és azoknak az értékeit integráljuk, beépítjük az életünkbe, amely se nem jobb, se nem baloldali, hanem egyszerűen széles sávszélességgel élhető. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Pest újhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Vasárnaptól pedig ismét útszűkületre kell majd számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthattok majd a hétvégén naponta reggel 7 és délután 3 óra között, mert a hétvégén a kertészek bizony nem pihennek, hanem szépítik a várost. Vasárnap lezárják majd a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, illetve lezárják a Szélmalom utcát is, a Városház utca és a Kis István utca között, és ugyanitt még egy lezárás, ami a Makói utcát érinti, és mindez rendezvény miatt történik majd, a forgalmat ezeken a pontokon rendőrbácsik irányítják. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kurúc utca között felhajtás, ja nem, felújítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hilt tér és a Nádor utca között. Mivel egész héten le voltak zárva ezek az útszakaszok, úgy gondolták, hogy a pénteki napot akkor már miért hagynák ki. Legyen egy hétköznapokra szóló teljes lezárás. Igazuk van. És itt egy újabb lezárás, vagy úgy is mondhatnánk, hogy elzáródás, mégpedig a 6. kerületben, amely a Szív utcát érinti a Király utcánál, mert egy vérrög elakadt. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. Na most képzeljétek el, hogy tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Az 1944-es deportálások egyik fővárosi tranzitállomásaként szolgáló egykori óbudai téglagyár területén. Olá Norbert képzőművész nyertes pályaművének felavatása fontos lépés az európai szinten, mint egy 500 000 áldozatot követelő, évtizedekig elhallgatott népirtás áldozatainak méltó társadalmi és térbeli emlékezetének megteremtésében. A kerületi képviselőtestület és Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata által kedvezményezett 10 millió forintos keretösszegből megvalósult projekt egy 2024 tavaszán kiírt nyílt pályázat eredménye. A történészekből, romológusokból és művészeti szakemberekből álló zsűri által kiválasztott alkotó Olá Norbert egy szimbolikus, dominószerűen egymásra dőlő elemekből álló kompozíciót hozott létre. A térplasztika dőlő elemei a generációkon átívelő traumát, az áldozatok, a túlélők és a mai nemzedékek egymásra utaltságát jelképezik. A műalkotást egy téglafal zárja le, amely közvetlenül utal a helyszín a korabeli bécsi úti téglagyárak sötét történelmi szerepére. Az emlékmű helyszín választása szintén szimbolikus. A II. Világháború utolsó éveiben a nyilas hatalom átvételt követően az óbudai téglagyár udvara a magyarországi zsidóság mellett a roma lakosság egyik legfőbb gyűjtőtáboraként funkcionált. A kutatások szerint 1944. november 10-én innen indították el a roma férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel teli embertelen körülmények között zsúfolt szerelvényeket a koncentrációs táborokba, többek között Auschwitz-Birkenauba és különböző munkatáborokba. A roma holokauszt európai áldozatainak számát a nemzetközi történettudomány mintegy 500 000 főre becsüri, ám a pontos adatok a szisztematikus dokumentáció akkori hiányosságai miatt a mai napig feltáratlanok maradtak. Az avató ünnepségen a holokauszt emlékközpont kutatója Gulyás Klára, valamint Szabó Zsolt Iván a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kis László polgármester is részt vett. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a porajmosz nem csupán egy kisebbség magánügye, hanem a teljes magyar társadalom közös történelmi vesztesége és traumája. Az esemény rávilágít arra az emlékezett politikai törekvésre, amely a marginalizált áldozati csoportok, köztük a cigányság tragédiájának a nemzeti emlékezetbe emelését célozza. Az új óbudai emlékhely kialakítása immár fizikai teret biztosít a múlttal való tényszerű történelmi szembenézésnek, valamint a 20. századi diktatúrák tapasztalatainak, a jövő generációk számára történő átadásának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben, a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülnötök napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából így nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve szintén nem lehet a Baross utcából balra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak balra a Baross utcába lehet behajtani.
0: Időjárás.
6: Egy igazi kellemes nyári napunk lesz, melyben továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő lesz ugyanis az égen. Csapadék ezekből a kis felhőcskékből nem várható. A szél, amely vigyázzunk, északnyugati, napközben többször megélénkül, sőt, időnként meg is erősödik. A délután folyamán maximum egy kellemes 25 fokban lesz részünk. Ez a 25 fok elvileg este 6-ig tartja magát, majd ezt követően 8 órakor 23, 10-kor 20, éjfélkor pedig 18 fok lesz. Solnap hajnalra pedig 16 fokos hűvösre hűl le a levegő Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: tagadom.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, remek időnk van hozzá, süt a nap, kellemes a hőmérséklet, és lezárul a hét munkás része. Szóval minden adott ahhoz, hogy egy picit rálazuljunk az életre, bízom benne, hogy a zenei válogatásunk is segít ebben valamelyest. A május 29-én a Magdolnákat és a Pünkösd nevű urakat köszönhetjük. Az óránként kétszeri beköszönésem 4 percig tart, amelyből már letelt egy kis idő, a hátralévőben pedig megnézzük, hogy mi a helyzet Budapest útjain. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Baross utcából a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából is csak balra, a Baross utcába lehet behajtani. Tegnap ugye jobbra lehetett hajtani, ma pedig balra. Ez így lenne a normális, hogy mind a bal, mind a jobb oldali lehetőségekkel élünk, és azoknak az értékeit integráljuk, beépítjük az életünkbe, amely se nem jobb, se nem baloldali, hanem egyszerűen széles sávszélességgel élhető. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Pest újhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Vasárnaptól pedig ismét útszükületre kell majd számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszükületre számíthattok majd a hétvégén naponta reggel 7 és délután 3 óra között, mert a hétvégén a kertészek bizony nem pihennek, hanem szépítik a várost. Vasárnap lezárják majd a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, illetve lezárják a Szélmalom utcát is a Városház utca és a Kis István utca között, és ugyanitt még egy lezárás, ami a Makói utcát érinti, és mindez rendezvény miatt történik majd, a forgalmat ezeken a pontokon rendőrbácsik irányítják. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kurúc utca között felhajtás, ja nem, felújítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hilt tér és a Nádor utca között. Mivel egész héten le voltak zárva ezek az útszakaszok, úgy gondolták, hogy a pénteki napot akkor már miért hagynák ki, legyen egy hétköznapokra szóló teljes lezárás, igazuk van. És itt egy újabb lezárás, vagy úgy is mondhatnánk, hogy elzáródás, mégpedig a 6. kerületben, amely a Szív utcát érinti a Király utcánál, mert egy vérrög elakadt. A Király utcából nem lehet így jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között 2 irányú zsákutca lett. Na most képzeljétek el, hogy tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Na most mindennek következtében pedig a Kossuth-Lajos tér felé haladó 70-es és 78-as trollibusz terelve jár. És bizony nem érinti az Icsi-Jenő és a Bátori utca, Bajcsi-Zsilinszky úti megállókat. Nem tudom így mi lesz velünk. Útszükületen kell áthajtani majd a 8. kerületben, a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert a 8. kerületben mindig olyan sokan vannak, hogy muszáj egy kicsit összehúzni magunkat. Még mindig tart a vasúti híd felújítása a Papaleg a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Így itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni napközben, mert itt is szépítik a várost, amelyet a kertészeknek köszönhetünk. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Hú, régen itt laktam a Kartács utcában, de szerettem. Jó kis hely volt. Na mindegy. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát. De ne keseredjünk el, fogjuk fel pozitívan, úgy is mondhatnánk, hogy az útpálya félig tele van. Lezárták a 19. kerületben a Katica utcát a Teleki utca után, mert Katicához túl sokan jártak. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Kalapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos sínen halad, így azok a sofőrök, akik az ilyen helyzettől stresszelnek, jobban teszik, ha mély levegőt vesznek, de inkább a szájukon, mint az orrukon, mert a környéken feltárják és javítják a csatornát.

Rádiódik. Legyen mindenkinek szép délutánja, eredményes napja, sőt, remélem, hogy mindaz, amit a hét munkásnapjaira terveztetek, az sikerült, eredményes volt. Ha pedig nem, akkor legyen hozzá bátorságotok és lazaságotok elengedni, és áttenni a következő hétre, hiszen akkor is lesz munka, akkor is vár feladat ránk, és legtöbb esetben úgyse végzi el helyettünk senki azt addig, amíg hozzá nem fogunk. Úgyhogy nyugodt szívvel átrakhatjuk jövő hétre, mert meg fog várni minket. Én viszont most per pillanat nem várnék azzal tovább, hogy ismertetem a budapesti utak helyzetét abban az időkeretben, ami még a 4 percből hátra van. Ma este 7:30-től holnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Holnap és vasárnap pedig, vagyis hétvégén az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják majd le. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányunként egy sáv járható, mert a másikat tönkretettétek. A 3. kerületben, a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni napközben, mert időnként és egy ideig mindannyiunk életében elkövetkezik az az útszakasz, amelyben egy picit össze kell húzni a nadrág szíjat. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert 2 testvér összevitatkozott, aztán már veszekedtek is, később pedig meg is ütötték egymást. Ez nem egy új történet, már Káin és Ábel óta tudjuk, hogy ahol minimum 2 testvér van, ott az egyik mindig azt gondolja, hogy az ő áldozata a kedvesebb, az ő élete a jobb, az ő igazsága az igazabb, és a magunk igazának bizonyításáért bizony bántani is szoktuk egymást. Mahatma Gandhi gondolata jut eszembe, aki azt mondta, hogy a szemet szemértbe mindannyian belevakulunk. No de nézzük tovább, mert hogy a 17. kerületben lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve a Baross utcából a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából is csak balra, a Baross utcába lehet behajtani. Tegnap ugye jobbra lehetett hajtani, ma pedig balra. Ez így lenne a normális, hogy mind a bal, mind a jobb oldali lehetőségekkel élünk, és azoknak az értékeit integráljuk, beépítjük az életünkbe, amely se nem jobb, se nem baloldali, hanem egyszerűen széles sávszélességgel élhető. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Pest újhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Vasárnaptól pedig ismét útszükületre kell majd számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszükületre számíthattok majd a hétvégén naponta reggel 7 és délután 3 óra között, mert a hétvégén a kertészek bizony nem pihennek, hanem szépítik a várost. Vasárnap lezárják majd a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, illetve lezárják a Szélmalom utcát is, a Városház utca és a Kis István utca között, és ugyanitt még egy lezárás, ami a Makói utcát érinti, és mindez rendezvény miatt történik majd, a forgalmat ezeken a pontokon rendőrbácsik irányítják. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát. De ne keseredjünk el, fogjuk fel pozitívan, úgy is mondhatnánk, hogy az útpálya félig tele van. És most jöjjön egy gondolat Lao Tse-tól, az ókori kínai filozófustól, a taoizmus megalapítójától. Lao Tse azt mondja, hogy a merevség a halál kísérője, a rugalmasság pedig az életé. Talán azt akarhatja mondani Lao Tse, hogy amikor görcsösen ragaszkodunk az előre elgondolt formákhoz, lelkileg megkeményedünk és megkeseredünk. Az élet azonban puha, változékony és ezerarcú, és így csak egy rugalmas, laza hozzáállással tudunk igazán kapcsolódni hozzá. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt, jó rádiózást és egy egészen kellemes, pihentető és feltöltő hétvégét mindenkinek. Üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható. Le van zárva a Kertész utca, a Dob utca és a Veselényi utca között, illetve a Táncsics Mihály utcában időszakos, illetve szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Szabadság utca a Baros utcánál. Le van zárva a Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utca egy rövidebb szakaszon a Rákóczi utca előtt. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca is, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. A Nagymező utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az András út felé, valamint útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé, a Szigony utca előtt. Végül, de nem utolsó sorban, a Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni, és hogyha már 13. kerület, akkor le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Szóval én amondó vagyok, röviden és tömören, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom gyorsan, pontosan, hogy milyen idő várható mára, illetve hétvégére, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol, valamint a gomoly felhővel karöltve, csapadék pedig nem valószínű. Az északnyugati szél napközben élénk és néhol akár erős is lehet, viszont a mai délután egy kellemes, gyönyörű, szép, finom 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A szombati napra csak annyit tudok mondani nektek így előjáróban, hogy gyakrabban zavarják majd meg felhők a napsütést, és a délután esti időszakban elszórtan zápor és a zivatar lehet majd szombaton, és hát a szél is sokfelé élénk, illetve erős és akár viharos is lehet. Szombaton 25 és 31 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütés várható, mint akár ma is. Több helyen azért megnövekedhet a kis a gomoly felhőzet, és a zápor, a zivatar is előfordulhat, de leginkább csak északkeleten és a Dunántúlon. Nyugaton pedig néhol viharos lesz majd vasárnap a széllökés, amúgy 25 és 31 fok között lesz várható vasárnap is a csúcshőmérséklet, úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eléggé jó időjárásnak örvendhetünk a hétvégére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Na hát, kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni. Én pedig nagyon sok szeretettel teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy 0630-30-30-100, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Én pedig nem is húznám tovább, amit drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a most következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam, mert nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabika, Bot István vagyok, Csákány Doroszlóról, és szeretnék kérni egy számot, mindegy, hogy melyiket, nagyon szépen köszönöm. Na hát, hogyha mindegy, hogy melyiket, akkor én így a nyárhoz közeledve, ilyen kánikulában én azt tudom nektek elindítani, kedves Bot István és körülötte lévők, hogy Gingitől a...

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

a mondó vagyok, hogy tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, hiszen ez a Bódik Kívánságshow, tehát itt a 100.3 Rádió Dikken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül élőben, úgyhogy én a helyetekbe kihasználnám ezt a kiváló lehetőséget. Annyit azért ki szeretnék hangsúlyozni, hogy most majd az elkövetkezendő napokban én nem fogok tudni bejönni a rádióba, viszont pánikra semmi ok, a kívánság műsor ugyanúgy fog folytatódni tovább, méghozzá Kovács Krisztián barátom és kollégám helyettesítésével, szóval ő nem lesz szégyelős, ugyanúgy fogja hozni a szintet, és ugyanúgy fogja teljesíteni majd a kívánságokat is, úgyhogy ne ijedjetek majd meg holnaptól, ugyanúgy fognak teljesülni a kívánságok, annyi, hogy velem legközelebb majd pünköst hétfőn fogtok tudni találkozni, viszont addig még a mai nap folyamán még teljesíteném a kívánságokat, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Rudikától kaptam, így szól. Sziasztok, Rudika vagyok, és egy zenét szeretnék küldeni a titkos szerelmemnek, Merci B-től, a Rám találta szerelem című számot. Köszi, hogy beolvassátok, további szép délutánt minden egyes Dik rádiósnak, és bezzeg azoknak is, akik nem hallgatják a zenét, hiszen egy mindenkiért, mindenki egyért, most viszont akkor Rudikának a titkos szerelmének szóljon, Merci B-től a Rám talált a szerelem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható. Le van zárva a Kertész utca, a Dob utca és a Veselényi utca között, illetve a Táncsics Mihály utcában időszakos, illetve szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Szabadság utca a Baros utcánál. Le van zárva a Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utca egy rövidebb szakaszon a Rákóczi utca előtt. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca is, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. A Nagymező utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé, valamint útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé, a Szigony utca előtt. Végül, de nem utolsó sorban, a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni, és hogyha már 13. kerület, akkor le van zárva a Csata utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Szóval én amondó vagyok, röviden és tömören, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve hétvégére, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol, valamint a gomoly felhővel karöltve, csapadék pedig nem valószínű. Az északnyugati szél napközben élénk és néhol akár erős is lehet, viszont a mai délután egy kellemes, gyönyörű, szép, finom 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A szombati napra csak annyit tudok mondani nektek így előjáróban, hogy gyakrabban zavarják majd meg felhők a napsütést, és a délután esti időszakban elszórtan zápor és zivatar lehet majd szombaton, és hát a szél is sokfelé élénk, illetve erős és akár viharos is lehet. Szombaton 25 és 31 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütés várható, mint akár ma is. Több helyen azért megnövekedhet a kis a gomoly felhőzet, és a zápor, zivatar is előfordulhat, de leginkább csak északkeleten és a Dunántúlon. Nyugaton pedig néhol viharos lesz majd vasárnap a széllökés. Amúgy 25 és 31 fok között lesz várható vasárnap is a csúcshőmérséklet. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eléggé jó időjárásnak örvendhetünk a hétvégére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A vízfelhasználás tekintetében a szakértők szerint egyszerre kell szemléletet és a szabályozást váltani az aszály miatt. Még akár az is megtörténhet, hogy korlátozni kell a lakossági vízfelhasználását. Amint az Economics cikkéből kiderült már, Magyarországon a vízhiány még országos szinten nem iparleállító korlát, de bizonyos küszöbök átlépését követően akár közvetlen termelés korlátozó tényező is lehet. Samu Andrea, a WWF Magyarország élőfolyók programjának szakértője szerint az OECD adatai alapján vízkészletünk 96%-a határon túlról érkezik. A saját vízutánpótlásunk rendkívül sérülékeny és kritikussá is válhat, ha a vízhez jutás költsége nagyobb veszteséggel jár, mint maga a termelés. Hát mindig ez a fránya pénz, hogy valakinek nem elég, ha csak 3 milliárdot keres, ő neki 12 milliárd forint kell. Sose értettem ezt meg, nem hiszem, hogy akkora nagyon nagy költség lehet. Itt tényleg csak annyi van, hogy hát itt csak 3 milliárdot keresünk, főnök, nem pedig 57 milliárdot. Sajnos, de valóban nagy költséggel járhat, és elfogadom, csak olyan érdekes, hogy az üzemanyag miatt is ezért van probléma. Tehát van azért üzemanyag még szerint. Nem hiszem, hogy már ilyen fél literes ilyen palaszkokba tárolják az olajat így világszerte, és akkor így igazából zárnak be a benzinkutak, mert Hát én az elmúlt 20 évben itt nyitva tartottam, és összesen kerestem már én, mint vidéki benzinkút, mondjuk 57 milliárd forintot az elmúlt 20 évben. Most egy pár hónapig nem keresek pénzt, és inkább bezárok akkor örökre. Tehát, hogy ez is furcsa nekem egy kicsit, viszont a lakossági vízfogyasztás sem éppen klímabarát, hiszen egyre inkább divat az a szemlélet, mely szerint a kert akkor szép, ha rendezett, és a zöld a fű, és a kánikula idején pedig a családi medencék feltöltése is egyre nagyobb víz szükséglettel jár. Mindeközben nem csak a talajvíz, de a folyók és a tavak vízszintje is kritikus állapotokat közelít. És szégyeljétek el magatokat, komolyan mondom, hogy nem vigyáztok a környezetünkre, az anyaföldünkre, a bolygónkra. Tehát, hogy inkább locsoltok szép, gyönyörű szép fákat, meg több százezres, több milliós olajfákat, meg pálmafákat, inkább képesek vagytok locsolni. Meg hogy legyen gyönyörű szép holland pásítotok, ez nagyon durva nekem, és medencéztek is, hát ez meg, ez. Tehát a föld víz készlet kezd hiányossá válni, és exponenciálisan fogy, ti pedig medencézgettek, ennyi. Hát így gondolkoznak az ilyen környezetvédők. Részben igazuk van, de azért szerintem sok, amit ők mondanak, de közben azért tényleg oda kéne figyelni a vízre, és mondjuk fölöslegesen azért tényleg ne folyassuk már ki, mert mondjuk hát ma már lezuhanyoztam reggel, de azért még lefürdök este. Ha nem, akkor is csak egy gyors zuhany és kész. Nem kell kiengedni 200 liter vizet ahhoz, hogy beleüljünk 5 percig, csak úgy.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom, és hát teljesítem is a további zenei kívánságokat. Szóval én azt javaslom számotokra, hogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS vagy betelefonálás formájában, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából egy sajtburgerrel, tök mindegy, bármivel küldhetitek, én teljesítem a kívánságokat, mint ahogy a most következőt is, melyet egy Malbi nevű úriembertől kaptam, és én azt gyanítom, hogy ez a Malbi, ez az a Malbi, aki az én osztálytársam volt még az általános iskolában, és hát elég kicsi a világ, hogyha tényleg ő az, de majd most mindjárt ráírok, hogy te voltál az, vagy nem te voltál, bár nekem mindegy, a kívánságot így is, hogy is teljesítem. Így szól az SMS-e. Szia, Malbi vagyok. A feleségemnek küldenék egy számot, sietek haza, szeretés van. Na hát, hogyha ez a Malbi csávó annyira nagyon siet haza a drága, kedves, szép feleségéhez, akkor én amondó vagyok, hogy a Haza kell menni című slágert kell elindítsam Gyémitől, Malbi kérésére, aki tiszta szívéből imádja szinte már a feleségét, nem lehet szavakba önteni, hogy mennyire, úgyhogy hadd szóljon a dal.

0: csopolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódi.

0: mi rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki olyan mély és maradandó nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Élete nem csupán egy tehetséges festő története volt, hanem egy olyan emberé is, aki a művészet segítségével próbálta megérteni saját sorsát, cigány identitását és a társadalom peremére szorult emberek fájdalmát. Festészete egyszerre volt személyes vallomás, kulturális küldetés és spirituális keresés. Szent Andrássy 1957-ben született Budapesten, nehéz körülmények között. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte, ami egész életére rányomta a bélyegét. A szeretet hiánya, a bizonytalanság, az állandó lelki nyugtalanság már fiatal korában érzékenyítette az emberi szenvedés irányt. Szorongásait először versekben és drámákban próbálta megfogalmazni, később azonban a rajz és a festészet vált számára a legfontosabb önkifejezési formává. Életének meghatározó fordulópontja volt, amikor megismerkedett Péli Tamás festőművésszel, akit mesterének tekintett. Péli nem csak a festészet technikájára tanította, hanem a cigány kultúra mélyebb megértésére is. Szent Andrássy ekkor találkozott először tudatosan saját roma identitásával, ez az élmény egész művészetének központi elemévé vált. A cigányság számára nem pusztán etnikai hovatartozást jelentett, hanem lelki és kulturális örökséget, amely egyszerre hordoz fájdalmat, szabadságvágyat, misztikumot és méltóságot. Fiatal éveiben sokat vándorolt, munkásszállásokon élt, és közvetlenül tapasztalta meg a szegénységet, a kiszolgáltatottságot és a társadalmi kirekesztettséget. Ezek az élmények különösen fogékonnyá tették a perifériára sodródott emberek sorsa iránt. Festményein gyakran jelennek meg fáradt tekintetű alakok, vándorló családok, lovak, zenészek, anyák és biblikus figurák is. Képei nem egyszerűen jeleneteket ábrázolnak, hanem belső világokat, lelkiállapotokat és történelmi emlékezetet. Művészetére nagy hatással volt az olasz reneszánsz, ugyanakkor a modern expresszionizmus és a cigány folklór is. Festményeinek színvilágát gyakran sötét, barnás tónusok és meleg fények uralják. Alakjai sokszor ikonokra emlékeztetnek, mintha szentek lennének egy másik, elfeledett világból. A cigány embereket nem sajnálatra méltó figurákként ábrázolta, hanem méltósággal és belső erővel rendelkező személyekként. Ez különösen fontos volt egy olyan társadalomban, ahol a cigányságot gyakran előítéletek és negatív sztereotípiák vették körül. Különösen jelentős volt számára a spiritualitás. Festészetében a vallási motívumok és a cigány hagyományok szinte egyé olvadnak. Madonna ábrázolásai, angyalai és bibliai jelenetei egyszerre földiek és misztikusak. Nem a hagyományos vallásosságot festette meg, hanem az emberi lélek örökvágyódását, a szeretet, az elfogadás és a béke után. Képeiben a cigány kultúra ősi mítoszai és a keresztény szimbolika különleges egységet alkotnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható. Le van zárva a Kertész utca, a Dob utca és a Veselényi utca között, illetve a Táncsics Mihály utcában időszakos, illetve szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Szabadság utca a Baros utcánál. Le van zárva a Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utca egy rövidebb szakaszon a Rákóczi utca előtt. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca is, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. A Nagymező utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé, valamint útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé, a Szigony utca előtt. Végül, de nem utolsó sorban, a Reiter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni, és hogyha már 13. kerület, akkor le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Szóval én amondó vagyok, röviden és tömören, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve hétvégére, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol, valamint a gomoly felhővel karöltve, csapadék pedig nem valószínű. Az északnyugati szél napközben élénk és néhol akár erős is lehet, viszont a mai délután egy kellemes, gyönyörű, szép, finom 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A szombati napra csak annyit tudok mondani nektek így előjáróban, hogy gyakrabban zavarják majd meg felhők a napsütést, és a délután esti időszakban elszórtan zápor és a zivatar lehet majd szombaton, és hát a szél is sokfelé élénk, illetve erős és akár viharos is lehet. Szombaton 25 és 31 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütés várható, mint akár ma is. Több helyen azért megnövekedhet a kis gomoly felhőzet, és a zápor, a zivatar is előfordulhat, de leginkább csak északkeleten és a Dunántúlon. Nyugaton pedig néhol viharos lesz majd vasárnap a széllökés, amúgy 25 és 31 fok között lesz várható vasárnap is a csúcshőmérséklet, úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eléggé jó időjárásnak örvendhetünk a hétvégére.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kinek, milyen zenét, miért, mikor, hogyan, egy szóval a kívánságotokat. Én pedig olvasnám is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni kedves anyukámnak, Adélnak, Leilától és Grófótól a Báromi Light. Nagyon szépen köszönöm előre, és szép napot nektek. Hát akkor nektek is nagyon kedves, szép és jó napot kívánok. Sok szeretettel fog szólni akkor Leila és Grófó duettje Báromi Light Adélnak, a drága kedves anyukának, a kívánságkérő nevét sajnos nem tudtuk meg, és hát én mindig mondom nektek, de sose hallgattok rám, most mennyivel jobb lenne, hogyha be tudnám mondani, hogy XY nagyon sok szeretettel szeretne kedveskedni az anyukájának, Adélnak, de ezt így nem tudom sajnos most bemondani, viszont cserébe a zenét le tudom játszani, úgyhogy hadd szóljon.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digbe.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Én azt javaslom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Van lehetőségetek ezt SMS-ben megírni, vagy pedig felhívni engem és megmondani úgy, hogy igazából mi a szitu, mert én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig itt vagyok nektek, veletek, értetek, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi 3 órányi műsoridőbe. Én összesítve több százat kapok nap, mint nap, mármint kívánságot, így ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, de én kötelességemnek érzem, hogy ezt elmondjam nektek, hiszen sajnos több olyan SMS-t is meg megjegyzést kapok, hogy hát nem teljesíted a kívánságomat. Hát higgyétek el, hogy nem direkt nem olvasom be, tehát nem úgy áll, nem abból áll a napom, hogy ú, végre írt Jancsika, na most direkt nem olvasom be, egyszerűen nem fér bele. Én mindig azt olvasom be, ami éppen legfelül van az SMS falon, úgyhogy most Bettina úgymond a szerencsés, következzen az SMS-e. Szia, Bettina vagyok, szeretnék küldeni a férjemnek, Gergőnek, Soltra egy zenét a Horváth Family-től. Nagyon szeretjük a kisfiával együtt. Hát akkor nagyon sok szeretettel a Te kell lesz nekem Horváth Family-től, Bettina és a drága kisfiú kérésére az apukának és a férjének, tehát Gergőnek, Soltra. Indítom is a dalt.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható. Le van zárva a Kertész utca, a Dob utca és a Veselényi utca között, illetve a Táncsics-Mihály utcában időszakos, illetve szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Szabadság utca a Baros utcánál. Le van zárva a Sziget-Szentmiklóson a Kossuth-Lajos utca egy rövidebb szakaszon a Rákóczi utca előtt. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca is, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. A Nagymező utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé, valamint útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé, a Szigony utca előtt. Végül, de nem utolsó sorban, a Reiter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni, és hogyha már 13. kerület, akkor le van zárva a Csata utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Szóval én amondó vagyok, röviden és tömören, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve hétvégére, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol, valamint a gomoly felhővel karöltve, csapadék pedig nem valószínű. Az északnyugati szél napközben élénk és néhol akár erős is lehet, viszont a mai délután egy kellemes, gyönyörű, szép, finom 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A szombati napra csak annyit tudok mondani nektek így előjáróban, hogy gyakrabban zavarják majd meg felhők a napsütést, és a délután esti időszakban elszórtan zápor és a zivatar lehet majd szombaton, és hát a szél is sokfelé élénk, illetve erős és akár viharos is lehet. Szombaton 25 és 31 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütés várható, mint akár ma is. Több helyen azért megnövekedhet a kis gomoly felhőzet, és a zápor, a zivatar is előfordulhat, de leginkább csak északkeleten és a Dunántúlon. Nyugaton pedig néhol viharos lesz majd vasárnap a széllökés, amúgy 25 és 31 fok között lesz várható vasárnap is a csúcshőmérséklet, úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eléggé jó időjárásnak örvendhetünk a hétvégére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A ház előtt parkoló ismeretlen autók sokak számára mindennapos konfliktus forrást jelentenek a szomszédokkal. A KRESZ azonban szabályozza, hogy hol és miként szabad megállni. Előfordulhat, hogy még a saját házad előtt is be kell tartanod az extra szabályokat. Sok autós azt hiszi, hogy az utcán bárhol megállhat. A háztulajdonosok viszont általában saját területként tekintenek a kapu előtti területre. Na hát a no-all.hu hála a drága jó Istennek utána járt annak, hogy miként szabályos más háza előtt parkolni, hogyan parkolhatunk a saját házunk előtt, illetve melyek azok az esetek, amikor megbüntethetnek a rossz helyen való várakozásért, még abban az esetben is, hogyha éppen a saját házunk előtti területen vagyunk. Talán a legtöbb bosszankodást és indulatot kiváltó esemény a parkolás kapcsán az, ha a megszokott helyünkön, a kapunk előtt már várakozik egy autó, éppen ott, ahol mi szoktunk megállni. Hát ez tényleg egy óriási tragédia, szerintem igazából le lehet tudni annyival, hogy nézd, pattanyát csak arrébb, hagyja menjek haza, köszönöm szépen, szavasz, és akkor nagyon szépen ő arrébb megy. Pontosan olyan formában, mint van az Életre valók című film, és ott a tolószékes csávót, a fekete bőrű gangster csávó igazából így gondozza, és akkor pont ott állt egy ilyen srác a kapu bejárójuk előtt, és akkor nagyon szépen és udvariasan megkérte, hogy megy már arrébb, őt próbáltam utánozni az előbb, azt akartam idézni, szerintem vicces volt. Amúgy a Kressz egyértelműen tiltja a kapubejáró elé történő parkolást, mert az akadályozza a ki- és behajtást, sőt, bizonyos esetekben még a saját kapud elé is csak úgy állhatsz a kocsival, ha ezzel nem sértesz meg más szabályt vagy helyi rendelkezést. Hát ez eléggé durva szerintem, de igazából azon szoktam gondolkozni, amikor megyek a belvárosba, hogy szerintem, amikor Petőfi Sándor mondjuk lehetett ilyen 3-4 éves, na abban az időszakban rakták oda a kaput egy belvárosi háznál, és igazából a kapu teljes mértékben még a lovaskocsik idején ki lehetett nyitva háromszor, és tényleg látszik, hogy be van pókhálósodva a falhoz közeli része ott a zsanéroknál, tehát hogy nem nyitogatják ki teljesen a kaput, és amúgy is csak a másik oldalán tud bemenni egy ember, és az is úgy, hogy összehúzza magát, mert olyan szűk, tehát nem hiszem, hogy ott naponta több száz milliárd autó parkol kibe másodpercenként. Szerintem az ilyen régi kapukat mondjuk a belvárosban nyugodtan fel lehetne számolni, hogy ide egy ember is alig fér be szegényként, nemhogy egy autó, illetve hogyha még be is férne az autó és bemegy, akkor ott már úgyis csak egy ilyen közös kis ilyen udvar van, vagy nem is tudom, grund, vagy nem tudom mi a neve, tehát hogy már nem lehet ott amúgy sem megállni, hanem csak ott maradt, mint kapu, és mondjuk nem szüntették meg, és nagyon idegesítő, amikor az ember akarna a belvárosba parkolni, és akkor lát körülbelül egy kb. Másfél méter széles kis kaput, ami két szárnyas, de úgyis csak a jobb oldali szárnyán mennek kibe, és a bal oldali szárnyát már ki se lehet nyitni, mert mondjuk olyan régi, hogy összeesne, ha kinyitnánk, és nem lehet odaállni, és oda van rakva egy X az útra is, és ki is van írva, és nem értem pedig, hogy miért nem lehetne odaállni, hiszen senkit nem zavarnék szerintem ott, de ez a szabály, akkor ez a szabály.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it. Get out. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Tehát ez az öt dolog szükséges egy jó kívánság kéréshez, hogy teljes legyen a kép, tehát ne csak az legyen, hogy hát szia, speciálba küldöm az asszonynak, és akkor nem tudjuk azt se, hogy ki küldi, meg hogy az asszonyt hogy hívják, és sokkal szívhez szólóbb, bízzatok bennem, én csak jót akarok nektek, viszont én olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szép napot, szeretnék kérni egy zenét Kálai Norbertnek, küldeni Budai László. Ha lehet, akkor egy kis grófót, ez az első kérésünk, köszönjük. Hát ez az első, de nem utolsó, és hát hogy ne lehetne egy kis grófót? Méghozzá Cino grófóval karöltve apa-fia duettet fogunk most meghallgatni Budai László kérésére. Kálai Norbertnek fog szólni a dal, sok szeretettel. Amíg pedig hallgatjuk a dalt, ezt a kiváló slágert, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digi.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a központi statisztikai hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába gyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható. Le van zárva a Kertész utca, a Dob utca és a Veselényi utca között, illetve a Táncsics-Mihály utcában időszakos, illetve szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Szabadság utca a Baros utcánál. Le van zárva a Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utca egy rövidebb szakaszon a Rákóczi utca előtt. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca is, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. A Nagymező utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé, valamint útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt. Végül, de nem utolsó sorban, a Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni, és hogyha már 13. kerület, akkor le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Szóval én amondó vagyok, röviden és tömören, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve hétvégére, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol, valamint a gomoly felhővel karöltve, csapadék pedig nem valószínű. Az északnyugati szél napközben élénk és néhol akár erős is lehet, viszont a mai délután egy kellemes, gyönyörű, szép, finom 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A szombati napra csak annyit tudok mondani nektek így előjáróban, hogy gyakrabban zavarják majd meg felhők a napsütést, és a délután esti időszakban elszórtan zápor és a zivatar lehet majd szombaton, és hát a szél is sokfelé élénk, illetve erős és akár viharos is lehet. Szombaton 25 és 31 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütés várható, mint akár ma is. Több helyen azért megnövekedhet a kis gomoly felhőzet, és a zápor, a zivatar is előfordulhat, de leginkább csak északkeleten és a Dunántúlon. Nyugaton pedig néhol viharos lesz majd vasárnap a széllökés, amúgy 25 és 31 fok között lesz várható vasárnap is a csúcshőmérséklet, úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eléggé jó időjárásnak örvendhetünk a hétvégére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Mivel ez itt jelenleg a Bódik Kívánság Show, én amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, és milyen zenét szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húznám tovább az időt, hanem olvasnám is nektek a követendő példát, melyet Lucától kaptam. Ez egy kívánság SMS formájában így szól. Szép napot, Luca vagyok, Monori erdőről. Édesanyámnak, Tündinek szeretnék kérni egy dalt, Szép asszony vagy című számot. Hát akkor szóljon sok szeretettel Luca kérésére a drága édes anyukájának, Monori erdőről, a Tündinek, Buddy Guszti és Margó duettje, Szép asszony vagy.

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Jelenleg most éppen a Bódi Kívánság Show megy a 100.3 Rádió Tikken, ami annyit takar számotokra, hogy 100%-os valószínűséggel hétköznap van és délután 3, illetve 6 óra között, ugyanis ebben az időintervallumban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, ami azért annyira nem sok, pontosan ezért nem is húznám tovább az időt, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet Fannitól és Nelsontól kaptam, így szól. Sziasztok, Fanni és Nelson küldi Álmosnak, és nagyon várjuk haza a munkából, szeretjük őt. Leótól kérnénk egy zenét. Hát akkor a Shingress 2 című dalt elindítom Leótól, és most sokan felnevettetek, remélem, mert a Brad Pittet akartam most utánozni, amikor tette magát, hogy ő valami olasz, nem tudom milyen katona, hogy beépüljön, és akkor így mondta, hogy grazie. Nem így, hogy grazie, hanem grazie. Ilyen angolosan, és én is most Shingress 2, ez fog szólni sok szeretettel, Fanni és a Nelson kérésére, Álmosnak.

0: sem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható. Le van zárva a Kertész utca, a Dob utca és a Veselényi utca között, illetve a Táncsics-Mihály utcában időszakos, illetve szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében. Le van zárva a Szabadság utca a Baros utcánál. Le van zárva a Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utca egy rövidebb szakaszon a Rákóczi utca előtt. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Széher utca, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca is, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Szív utca is le van zárva a Király utcánál. A Nagymező utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakaszt egyirányosították az András út felé, valamint útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában befelé, a Szigony utca előtt. Végül, de nem utolsó sorban, a Reiter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni, és hogyha már 13. kerület, akkor le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Szóval én amondó vagyok, röviden és tömören, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve hétvégére, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol, valamint a gomoly felhővel karöltve, csapadék pedig nem valószínű. Az északnyugati szél napközben élénk és néhol akár erős is lehet, viszont a mai délután egy kellemes, gyönyörű, szép, finom 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A szombati napra csak annyit tudok mondani nektek így előjáróban, hogy gyakrabban zavarják majd meg felhők a napsütést, és a délután esti időszakban elszórtan zápor és a zivatar lehet majd szombaton, és hát a szél is sokfelé élénk, illetve erős és akár viharos is lehet. Szombaton 25 és 31 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütés várható, mint akár ma is. Több helyen azért megnövekedhet a kis gomoly felhőzet, és a zápor, a zivatar is előfordulhat, de leginkább csak északkeleten és a Dunántúlon. Nyugaton pedig néhol viharos lesz majd vasárnap a széllökés, amúgy 25 és 31 fok között lesz várható vasárnap is a csúcshőmérséklet, úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eléggé jó időjárásnak örvendhetünk a hétvégére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egy friss kutatás megmutatta, hogy milyen sok magyar él a társas magányban. Hiába a pörgés a közösségi médiában, még a fiataloknak is alapélménye ez az állapot, melyen nem segít, ha csak lájkokkal kommunikálunk. Reprezentatív kutatás készült a 18 és 65 év közötti magyarok bevonásával a magányról. Az online mentális egészségügyi platform azt vizsgálta, hogy mennyire érezzük magunkat egyedül, és mennyire vagyunk hajlandóak segítséget kérni. A válaszadók közel 40%-a valamiért magányosnak érzi magát társaságban is, hát őnekik szerintem rossz a társaság, amiben vannak, és ez kiemelten sújtja a budapestieket, akik körében 57,6%-os ez az arány. A 18-30 éves korosztály a legsebezhetőbb, bár nem tudom, hogy egy közösségi médiában mi tud sebezni, de sebezhető, és hát minden második fiatal elszigeteltnek érzi magát időről időre. A válaszadók 70%-a szerint pedig a közösségi média inkább eltávolít, semmint közelebb hoz bennünket egymáshoz. Ez részben igaz, meg részben azért nem is, hiszen hogyha belegondoltok, mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nyomógombos telefon volt, és átmentünk egymáshoz, mondjuk hát én most hosszú hétvégére lemegyek Mariska nénjéhez, és akkor meglátogatom, és akkor lemegyek hozzá, és amikor nyomógombos telefonok voltak, meg újságba keresztrejtvényt kellett csinálni, abban az időszakban, hogyha az ember nem tudott már miről beszélni, akkor megkérdezzük, hogy na és Mariska nénje, te mégis hogy csinálod a palacsintát? Annyira érdekel, amúgy unatkozok csak, és várom, hogy teljen az idő, de amúgy nagyon érdekel, na így oldottuk meg az unatkozást. De manapság már, hogyha mondjuk átmegyünk egy vendégségbe, és a vendégség béna, gagyi, vagy unalmas, vagy már tényleg nincs miről beszélni, akkor szoktunk egy kicsit pihenni, pihentetni magunkat, és elővesszük a telefont, az idősebb korosztály Facebookozik, a férfiak TikTokoznak, a hölgyek pedig instáznak, és közben mutogatjuk egymásnak a vicces dolgokat, szép kocsikat, szép házakat, vicces videókat, mémeket mutogatunk egymásnak, ugyanúgy beszélgetünk tovább, csak egy kicsit szórakoztatjuk közben magunkat, mert mondjuk nem akarunk tényleg ilyen hülyeségekről beszélni, hogy na és amikor te ittál szénsavas vizet, vajon hány buborék volt benne? Tehát, hogy régen sajnos ilyen kamu témákkal kellett elütni az időt, manapság azért most már ez egy kicsit könnyebb szerintem, csak valamiért az embereknek ez sebezhető, hogy Facebookoznak, vagy nem tudom mi, hát tudni kéne kezelni sajnos, és hát az a baj, hogyha ha valaki már tényleg nem bír el manapság egy közösségi médiával, akkor mi lesz vele 30-40 év múlva? Tehát mi lesz velük? Ez olyan, mint amikor volt régen mondjuk, hogy kijött a vezetékes telefon a 80-as évekbe, hát ez leépíti az emberi kapcsolatokat, mert így nem mennek át egymáshoz az emberek, hanem csak felhívják egymást. Na és akkor akikre az rossz hatással volt, azok manapság nyugdíjasok, és nem tudnak labdába rúgni az életbe, mert azt se tudják, hogy hogy kell feloldani egy telefont. Na és ugyanez igaz, hogy mondjuk manapság az embereknek eltorzítja a lelki világát a közösségi média, na akkor ezek az emberek mit fognak csinálni 40 év múlva, amikor ilyen hologramos tévék lesznek, meg ilyen számítók, mint mondjuk a vasemberben, ami van a csávónak a garázsában, na olyan lesz mondjuk a jövő, akkor mi lesz ezekkel az emberekkel, akik azért depressziósak, mert ma TikTokoztak mondjuk másfél órát.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

mivel nagyon közelítünk a péntek délután 6 órához, ezért elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy én elbúcsúzzak tőletek, és nagyon szépen szeretném megköszönni nektek ezt az egész hetet, rengeteg SMS-t és betelefonálást kaptam, sajnos mindenki kívánságát nem fogom tudni sosem teljesíteni, hiszen van egy fix keretem, egy határidőm, ami bruttó 3 órányi műsoridőt jelent, és ebbe több száz SMS-t, illetve betelefonálást naponta lehetetlen beszerkeszteni, de én minden tőlem telhetőt megteszek, most viszont igaz, hogy elbúcsúzom tőletek, de hétfőn nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit délután 3-kor a 100.3 rádiódik elé. Addig is kellemes hétvégét, jó pihenést, munkát vagy bulizást kívánok, mindenki viselkedjen egy civilizált, normális úriember módjára, és akkor egy nagyon szép világon fogunk élni. Búcsúzásul itt hagyom nektek Csík Lacitól az SOS Beléd szerettem című dalát, Editől a Fallin című slágerét, valamint LL Juniortól a Good Vibes című dalát is, úgyhogy kellemes hétvégét, sziasztok!

0: Saksi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
4: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
3: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, rá annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlösesza?
4: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk neked.
0: Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése. A filmtörténet egyik legismertebb alakja, Charlie Chaplin, nem csupán a néma filmek korszakának zsenije volt, hanem egy olyan ember is, akinek egész életét végig kísérte a kívülállóság érzése. Művészetének középpontjában mindig a szegények, a kitaszítottak, az örök vándorok és a társadalom peremére sodródott emberek álltak. Éppen ezért különösen érdekes az a kérdés, amely évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a rajongókat. Vajon Charlie Chaplinnek valóban voltak cigány gyökerei? Chaplin maga is többször utalt arra, hogy a családjában lehetett roma származás. Önéletrajzában megemlíti, hogy édesanyja oldaláról olyan történeteket hallott, amelyek szerint rokonságuk kapcsolatban állt az angliai cigány közösségekkel. Bár erre nincsen teljes bizonyossággal bizonyítható történelmi dokumentum, sok kutató szerint nem puszta legenda lehetett. Angliában a 19. század végén számos roma család élt vándorló életmódot, és gyakran keveredtek a társadalom legszegényebb rétegeivel. Chaplin gyermekkora pontosan ebben a világban telt. A kis Charlie London nyomornegyedeiben nőtt fel. Szülei zenész színházi előadók voltak, de életük tele volt bizonytalansággal. A család gyakran éhezett, Chaplin pedig gyermekotthonokba és munkaházakba került. Ez a korai kiszolgáltatottság mélyen meghatározta a személyiségét. Már fiatalon megtapasztalta, milyen érzés kívülállónak lenni, és milyen érzés úgy élni, hogy az embereknek nincs valódi otthona. Ez a tapasztalat különös módon összekapcsolható a cigány identitás történelmi élményeivel. A roma közösségek Európa szerte évszázadokon át vándoroltak, gyakran éltek, kirekesztve előítéletek között. Chaplin művészetében állandóan visszatér az örök vándor alakja, a kis csavargó, aki kopott ruhában, bottal a kezében járja a világot. Ez a figura egyszerre nevetséges és mélyen tragikus. Mindig úton van, sehová sem tartozik igazán, mégis mindenhol próbál emberséges maradni. A csavargó karaktere szinte szimbóluma lett annak az embernek, aki kívül áll a társadalom szabályain, de erkölcsileg gyakran tisztább azoknál, akik lenézték őt. Sok elemző szerint ebben a figurában felfedezhető a roma kultúrához kapcsolódó szabadságvágy és vándorló életérzés romantikája. Chaplin nem gazdag hősökről készített filmeket, hanem azokról, akiknek csak a méltóságuk maradt. Filmjeiben különösen fontos szerepet kap az együttérzés, Chaplin mindig a gyengék oldalán állt, az árvák, a munkások, az éhezők, az üldözöttek mellett. Ez a humanizmus részben saját gyermekkori szenvedéseiből fakadt, de sokan vélik úgy, hogy összefügghetett a kulturális örökséggel, amelyet talán roma felmenőitől hordozhatott magában. A cigány kultúrában ugyanis rendkívül fontos a család, az érzelmi kötődés, a zene és az emberi kapcsolatok ereje, ezek pedig Chaplin művészetének is alapvető elemei voltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: 103 Rádió Dék romákról, nem csak romáknak. Borók Szabina mikrofon mögött, aki várja már örömmel, szeretettel és tisztelettel a tőletek érkező kommenteket. Mondjátok el, hogy kinek szóljon a következő zene, és hogy milyen előadókat szerettek, mert akkor kérésetek számomra parancs, és továbbítani is fogom mindezeket.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szeszpont 3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Nézzük meg, hogy kinek szóljon a következő zene. Azt írja Edina Seres, hogy Ricsinek Miskolcra szeretnék küldeni egy nagyon-nagyon szép zenét. Szeretjük és nagyon várjuk haza. Köszönöm szépen, Edina, hogy írtál nekem, és megyünk tovább a jó hangulatú zenékkel.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Csabika Jani azt írja, sziasztok, Jádémnak szeretnék küldeni zenét, ő a kislányunk, és szeretjük és imádjuk. Rád bízom a zenét, hogy melyik legyen az. Köszönöm, hogy rám bízod, bízom benne, hogy nem okozok nektek most csalódást. A következő dal akkor egy jó hangulatú kis dalcsokor lesz. Tartsatok velem itt a Dik Rádión.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 103 Rádiódik.
1: Ne felejtjétek, ma 6-tól este 8-ig várok rátok, és hát ingyenesen a TikTok alkalmazáson belül, mivel elérhető vagyok Porok Szabina néven, várom sokatoknak a kommentjét. Szóval legyetek itt velem, írjátok meg, hogy kinek szól a következő dal, és akkor nézzük meg, hogy kik lesznek itt velünk még a TikTok live-on keresztül.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi él nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte az Alavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia, szeretnék a sógoromnak Martonba küldeni egy jó kis zenét. Ezt írta nekem Csillagszívecske nevű felhasználó. Aztán megyek tovább, és Török Alexandra üzenetébe botlok, aki azt írja, hogy szia Szabina, akkor már szeretnélek hívni is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ne feledjétek, hogy minden szerdán és csütörtökön élő kívánságműsor van 6-tól este 8-ig. Ez a kívánságműsor viszont nem hívható, csak írni tudtok. Tehát annyit kérek tőletek, hogy írjatok kommentet, és azonnal díjtalanul fel is olvasom, és eljuttatjuk természetesen mindazok számára, akik számotokra fontosak. Úgyhogy a mai dal mindenkinek is fog menni.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Itt van velünk K. Panna. Szia, Szabina! Te voltál Csanyétén? Szia, Panna! Voltam Csanyétén, és fantasztikus volt ott a hangulat. Örülök, hogy az ottani embereket is megismerhettem, és ezt a sok-sok szeretetet, amit kaptam a színpadon is tőletek, hálával és köszönettel tartozom, úgyhogy bízom benne, hogy jövök még vissza. Szemben!

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jújjóka Balog is velem tart. Szia Szabina, szeretnék kérni egy dalt méghozzá Bratyaszomnak, Rácz Kaminak. Várjuk őt nagyon-nagyon haza. Kaminak szóljon a következő dal tőled. Szeretettel, és akkor most hadd szóljon.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, ennyi volt a kedvenc kívánságműsorotok, de remélem legközelebb is velem tartotok. Csukcsumi mindenkinek, és hát tartsatok velem legközelebb is.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlosasza!
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked.
3: 2026. május 29-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokausznak. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki mély nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokausz áldozatainak tiszteletére a 3. kerületi Csíkszereda parkban, az 1944-es deportálások egyik fővárosi tranzitállomásaként szolgáló egykori óbudai téglagyár területén. Olá Norbert képzőművész nyertes pályaművének felavatása fontos lépés az európai szinten, mint egy 500 000 áldozatot követelő, évtizedekig elhallgatott népirtás áldozatainak méltó társadalmi és térbeli emlékezetének megteremtésében. A kerületi képviselőtestület és Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata által kedvezményezett 10 millió forintos keretösszegből megvalósult projekt egy 2024 tavaszán kiírt nyílt pályázat eredménye. A történészekből, romológusokból és művészeti szakemberekből álló zsűri által kiválasztott alkotó Olá Norbert egy szimbolikus, dominószerűen egymásra dőlő elemekből álló kompozíciót hozott létre. A térplasztika dőlő elemei a generációkon átívelő traumát, az áldozatok, a túlélők és a mai nemzedékek egymásra utaltságát jelképezik. A műalkotást egy téglafal zárja le, amely közvetlenül utal a helyszín a korabeli bécsi úti téglagyárak sötét történelmi szerepére. Az emlékmű helyszín választása szintén szimbolikus. A II. Világháború utolsó éveiben a nyilas hatalom átvételt követően az óbudai téglagyár udvara a magyarországi zsidóság mellett a roma lakosság egyik legfőbb gyűjtőtáboraként funkcionált. A kutatások szerint 1944. november 10-én innen indították el a roma férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel teli emberteren körülmények között zsúfolt szerelvényeket a koncentrációs táborokba, többek között Auschwitz-Birkenauba és különböző munkatáborokba. A roma holokauszt európai áldozatainak számát a nemzetközi történettudomány mintegy 500 000 főre becsüri, ám a pontos adatok a szisztematikus dokumentáció akkori hiányosságai miatt a mai napig feltáratlanok maradtak. Az avató ünnepségen a holokauszt emlékközpont kutatója Gulyás Klára, valamint Szabó Zsolt Iván a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kis László polgármester is részt vett. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a porajmos nem csupán egy kisebbség magánügye, hanem a teljes magyar társadalom közös történelmi vesztesége és traumája. Az esemény rávilágít arra az emlékezett politikai törekvésre, amely a marginalizált áldozati csoportok, köztük a cigányság tragédiájának a nemzeti emlékezetbe emelését célozza. Az új óbudai emlékhely kialakítása immár fizikai teret biztosít a múlttal való tényszerű történelmi szembenézésnek, valamint a 20. századi diktatúrák tapasztalatainak, a jövő generációk számára történő átadásának. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki olyan mély és maradandó nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Élete nem csupán egy tehetséges festő története volt, hanem egy olyan emberé is, aki a művészet segítségével próbálta megérteni saját sorsát, cigány identitását és a társadalom peremére szorult emberek fájdalmát. Festészete egyszerre volt személyes vallomás, kulturális küldetés és spirituális keresés. Szent Andrássy 1957-ben született Budapesten, nehéz körülmények között. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte, ami egész életére rányomta a bélyegét. A szeretet hiánya, a bizonytalanság, az állandó lelki nyugtalanság már fiatal korában érzékenyítette az emberi szenvedés irányt. Szorongásait először versekben és drámákban próbálta megfogalmazni, később azonban a rajz és a festészet vált számára a legfontosabb önkifejezési formává. Életének meghatározó fordulópontja volt, amikor megismerkedett Péli Tamás festőművésszel, akit mesterének tekintett. Péli nem csak a festészet technikájára tanította, hanem a cigány kultúra mélyebb megértésére is. Szent Andrássy ekkor találkozott először tudatosan saját roma identitásával, ez az élmény egész művészetének központi elemévé vált. A cigányság számára nem pusztán etnikai hovatartozást jelentett, hanem lelki és kulturális örökséget, amely egyszerre hordoz fájdalmat, szabadságvágyat, misztikumot és méltóságot. Fiatal éveiben sokat vándorolt, munkásszállásokon élt és közvetlenül tapasztalta meg a szegénységet, a kiszolgáltatottságot és a társadalmi kirekesztettséget. Ezek az élmények különösen fogékonnyá tették a perifériára sodródott emberek sorsa iránt. Festményein gyakran jelennek meg fáradt tekintetű alakok, vándorló családok, lovak, zenészek, anyák és biblikus figurák is. Képei nem egyszerűen jeleneteket ábrázolnak, hanem belső világokat, lelki állapotokat és történelmi emlékezetet. Művészetére nagy hatással volt az olasz reneszánsz, ugyanakkor a modern expresszionizmus és a cigány folklór is. Festményeinek színvilágát gyakran sötét, barnás tónusok és meleg fények uralják. Alakjai sokszor ikonokra emlékeztetnek, mintha szentek lennének egy másik, elfeledett világból. A cigány embereket nem sajnálatra méltó figurákként ábrázolta, hanem méltósággal és belső erővel rendelkező személyekként. Ez különösen fontos volt egy olyan társadalomban, ahol a cigányságot gyakran előítéletek és negatív sztereotípiák vették körül. Különösen jelentős volt számára a spiritualitás. Festészetében a vallási motívumok és a cigány hagyományok szinte egyé olvadnak. Madonna ábrázolásai, angyalai és bibliai jelenetei egyszerre földiek és misztikusak. Nem a hagyományos vallásosságot festette meg, hanem az emberi lélek örökvágyódását, a szeretet, az elfogadás és a béke után. Képeiben a cigány kultúra ősi mítoszai és a keresztény szimbolika különleges egységet alkotnak. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése. A filmtörténet egyik legismertebb alakja, Charlie Chaplin, nem csupán a néma filmek korszakának zsenije volt, hanem egy olyan ember is, akinek egész életét végig kísérte a kívülállóság érzése. Művészetének középpontjában mindig a szegények, a kitaszítottak, az örök vándorok és a társadalom peremére sodródott emberek álltak. Éppen ezért különösen érdekes az a kérdés, amely évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a rajongókat. Vajon Charlie Chaplinnek valóban voltak cigány gyökerei? Chaplin maga is többször utalt arra, hogy a családjában lehetett roma származás. Önéletrajzában megemlíti, hogy édesanyja oldaláról olyan történeteket hallott, amelyek szerint rokonságuk kapcsolatban állt az angliai cigány közösségekkel. Bár erre nincsen teljes bizonyossággal bizonyítható történelmi dokumentum, sok kutató szerint nem puszta legenda lehetett. Angliában a 19. század végén számos roma család élt vándorló életmódot, és gyakran keveredtek a társadalom legszegényebb rétegeivel. Chaplin gyermekkora pontosan ebben a világban telt. A kis Charlie London nyomornegyedeiben nőtt fel. Szülei zenész színházi előadók voltak, de életük tele volt bizonytalansággal. A család gyakran éhezett, Chaplin pedig gyermekotthonokba és munkaházakba került. Ez a korai kiszolgáltatottság mélyen meghatározta a személyiségét. Már fiatalon megtapasztalta, milyen érzés kívülállónak lenni, és milyen érzés úgy élni, hogy az embereknek nincs valódi otthona. ez a tapasztalat különös módon összekapcsolható a cigány identitás történelmi élményeivel. A roma közösségek Európa szerte évszázadokon át vándoroltak, gyakran éltek, kirekesztve előítéletek között. Chaplin művészetében állandóan visszatér az örök vándor alakja, a kis csavargó, aki kopott ruhában, bottal a kezében járja a világot. Ez a figura egyszerre nevetséges és mélyen tragikus. Mindig úton van, sehová sem tartozik igazán, mégis mindenhol próbál emberséges maradni. A csavargó karaktere szinte szimbóluma lett annak az embernek, aki kívül áll a társadalom szabályain, de erkölcsileg gyakran tisztább azoknál, akik lenézték őt. Sok elemző szerint ebben a figurában felfedezhető a roma kultúrához kapcsolódó szabadságvágy és vándorló életérzés romantikája. Chaplin nem gazdag hősökről készített filmeket, hanem azokról, akiknek csak a méltóságuk maradt. Filmjeiben különösen fontos szerepet kap az együttérzés. Chaplin mindig a gyengék oldalán állt, az árvák, a munkások, az éhezők, az üldözöttek mellett. Ez a humanizmus részben saját gyermekkori szenvedéseiből fakadt, de sokan vélik úgy, hogy összefügghetett a kulturális örökséggel, amelyet talán roma felmenőitől hordozhatott magában. A cigány kultúrában ugyanis rendkívül fontos a család, az érzelmi kötődés, a zene és az emberi kapcsolatok ereje, ezek pedig Chaplin művészetének is alapvető elemei voltak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Most pedig nagy örömmel mutatom be legújabb dalomat Musa Pistivel, szóljon nektek a Még egyszer.

hallatszódik. 103 rádiódik. GBM Music Production. Na, na, na, na.

De telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

A Rádió Dikken folytatódik, a Dik buli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az édesem.

0: Szeptőtől tapig angyalő, de mindig kihozom az ördögi formát kettesben. Ez bírja.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dík.

Már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan. Azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más Úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon, vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyom még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék, az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrástól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

21 óra 54 perc van, hamarosan következnek a legfrissebb hírek, minden, amiről tudnod kell, röviden és tömören itt a Rádió Dik hírműsorában.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítsú veszlosásza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Az 1944-es deportálások egyik fővárosi tranzitállomásaként szolgáló egykori óbudai téglagyár területén. Olá Norbert képzőművész nyertes pályaművének felavatása fontos lépés az európai szinten, mint egy 500 000 áldozatot követelő, évtizedekig elhallgatott népirtás áldozatainak méltó társadalmi és térbeli emlékezetének megteremtésében. A kerületi képviselőtestület és Óbuda Békás megyer cigány nemzetiségi önkormányzata által kedvezményezett 10 millió forintos keretösszegből megvalósult projekt egy 2024 tavaszán kiírt nyílt pályázat eredménye. A történészekből, romológusokból és művészeti szakemberekből álló zsűri által kiválasztott alkotó, Olá Norbert egy szimbolikus, dominószerűen egymásra dőlő elemekből álló kompozíciót hozott létre. A térplasztika dőlő elemei a generációkon átívelő traumát, az áldozatok, a túlélők és a mai nemzedékek egymásra utaltságát jelképezik. A műalkotást egy téglafal zárja le, amely közvetlenül utal a helyszín a korabeli bécsi úti téglagyárak sötét történelmi szerepére. Az emlékmű helyszín választása szintén szimbolikus. A II. Világháború utolsó éveiben a nyilas hatalom átvételt követően az óbudai téglagyár udvara a magyarországi zsidóság mellett a roma lakosság egyik legfőbb gyűjtőtáboraként funkcionált. A kutatások szerint 1944. november 10-én innen indították el a roma férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel teli embertelen körülmények között zsúfolt szerelvényeket a koncentrációs táborokba, többek között Auschwitz-Birkenauba és különböző munkatáborokba. A roma holokauszt európai áldozatainak számát a nemzetközi történettudomány mintegy 500 000 főre becsüri, ám a pontos adatok a szisztematikus dokumentáció akkori hiányosságai miatt a mai napig feltáratlanok maradtak. Az avató ünnepségen a holokauszt emlékközpont kutatója Gulyás Klára, valamint Szabó Zsolt Iván a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kis László polgármester is részt vett. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a porajmosz nem csupán egy kisebbség magánügye, hanem a teljes magyar társadalom közös történelmi vesztesége és traumája. Az esemény rávilágít arra az emlékezett politikai törekvésre, amely a marginalizált áldozati csoportok, köztük a cigányság tragédiájának a nemzeti emlékezetbe emelését célozza. Az új óbudai emlékhely kialakítása immár fizikai teret biztosít a múlttal való tényszerű történelmi szembenézésnek, valamint a 20. századi diktatúrák tapasztalatainak, a jövő generációk számára történő átadásának.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3, romákról nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dik buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

Kapnak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírfló, Szól majd a rossz a véred, Csiklacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus.

Szeretettel már a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezés, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István, rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
5: Igen, pontosítanám, tehát ezt úgy fogalmaztam, hogy az idegenség erotikuma vagy egzotikuma és a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Tehát itt van egy nagyon izgalmas pont, amit először ott lett számomra gyanús a dolog, hogy van két csodálatos műalkotás, az Erkel Bánkbánya, meg a Hunyadi László, és ott halljuk ezt a bizonyos ez az úgynevezett cigány terc, ami a magyar, a magyar nyelvnek a zseniális, sehol a világon ezt így nem használják, ez a Gis F, aki ismeri a zenét, vagy pedig Cis B, és a Melinda, amikor ezt énekli, ugyanezt énekli az Ottóval való erotikus duettnek a fénypontján, csúcspontján, ezt a dallamot énekli. És ugyanakkor ugyanez a dallam hangzik el Bizé Kármennyében, ami hát több mint 10 évvel később íródott, és itt számomra itt vált gyanúsá, hogy most a Bizé lopta az Erkeltől, vagy hogy van ez az egész, és akkor kezdtem el vizsgálni, hogy ez a fajta úgynevezett erotikus motívum, ennek sokkal ősibb hatása, ősibb világból jöhet ez, és ez pontosan az, amely az európai, most én mint zenész beszélek elsősorban, a zenét valamilyen módon megtermékenyítette, és létrehozott egy olyan fajta erotikus, mindez idáig nem hallott világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit, és miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
4: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a skálát használja a rapszódiáiban, aminek egyértelmű alapjai a cigányzenéhez, illetve a verbunkoshoz nyúlnak vissza.
5: Így van teljesen, tehát van a Lisztnek ugye a három cigány, ami Léna versére készült, ott is Gis F, vagy pedig, de hát ezt lehetne sorolni, tehát itt aztán a szerzők beleharaptak ebbe a fajta világba, de inkább visszamennék még, mert Mozart is. Most kapaszkodjatok meg, amikor Mozart törökös zenét akart írni, akkor valami exotikumot talált, hogy elhangolja a kvintet, ugye, és az éj gisz hangot, egy ámolt, egy gisz belerak, és ettől lesz olyan csiricsár, és olyan vad, olyan változó, és hogy ez most törökös, vagy magyaros, vagy cigányos, ezt nem lehet eldönteni, mindenképpen egy olyan szint rakott a zenébe, ami mindaz idáig nem volt, megszületett a török induló, megszülettek ezek a fajta exotikus, a törökös, a szöktetés a szerából, a cédurba belerak egy fiszt, ugye, ez a zenészeknek mondom, a mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyen fajta vad, törökös. Lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk. Egyelőre ennyit most.
4: Valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigányzenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza, már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigányzenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
5: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
3: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész. Most hallgassuk meg Bizé Kármennyének egy részletét a 100 tagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a száztagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindított arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát, ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, hát, na, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták, nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819, ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőben bejelentkeztek, hát menedéket kértek, most egy csúnya szó, de hát ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek akkoriban.
1: Igen. 22-ben.
0: Ráadásul pápai menlevéllel.
1: 22 Bologna, 27 Párizs, hát itt csak fölírtam magva, döbbenetes. Ami az nagyon izgalmas, hogy mindig úgy jelentkeztek be, hogy András herceg Kis-Egyiptomból 200 ember, 40 ló. Mm-hmm. 40 ló. Itt most megint csak egy félreértésre ad alkalmat ez, mert ez a Kis-Egyiptom, ez nem az az Egyiptom, amit mi ismerünk Afrikában, hanem ez Görögországban van. Egy hegy, ugyanis a cigányság első európai őshazája Görögország. Mm-hmm. Ez is nagyon fontos tudni. És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigányszótáram, egy német cigányszótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevényszó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát.

0: aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy ős az.
1: Kabulisztán, Irán, Örményország.
0: Majd hát Görögországba is elérkeztek, igen, ahonnan, igen, ahova igen, mondjuk is.
1: Igen.
0: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, igen, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást. Annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
1: Hát hogy,
0: tehát, hogy annyira másak ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
1: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány, itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak, tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a Quasimodót. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig, Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugónak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő alakja lényegében a cigánság megjelenésével születik meg az európai kultúrában, azt, mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket, Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább, megszületik a Safi a cigánybáróban, tulajdonképpen a Salomé és Rihás Strauss is valamilyen módon ezt a fajta egzotikumot próbálja megírni, a Preciosilla a végzett hatalmában Verditől, az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ugye, hát ez is hallatlan, izgalmas, tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt ez a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy gitana, egyiptin, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keszkenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
0: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc Dante szonátáját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla hegedű művész. Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
1: Én szerintem közös. Gyök közös.
2: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetek birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami, az ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadurban is vándor, cigány, legény, tará. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. a Bibliában.
0: De ez nem a cigányokról szól,
2: nem, de,
0: hanem
2: de,
0: ez a zsidóságnak egy...
2: Igen,
0: egy...
2: De ezek egy lehet, hogy egy elfajzott, bocsánat, hogy mondom, elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
0: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
2: Hogyne.
0: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
2: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, ugye, menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is ihlette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van tírirá,
0: bizé Carmen,
2: ez döbbenetes,
0: igen.
2: Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motivum a Melindánál, meg a Carmennél.
0: Hát ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, az tényleg, hogy döbbenetes.
0: Tehát a végzett asszonya valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
2: Hát itt az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosolyországa, a Szusong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigánterc. Giz F. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajsza tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni, a csodálatos mandarin esetében például.
1: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák közt?
2: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén legyen. Szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvé. Mindenki. Az egész európai és zsidó keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
0: És ugyanígy vannak ezzel a romák is. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Súki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

VOD.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az Idea Intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye? Csóró, szegény, ugye gyaná, az tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavú. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
5: Ez nem meglepő.
3: Zongorával láttatok már valakit menekülni?
5: Nagy a vicc is, ugyebár. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
4: Te még elmészel erre?
5: Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint. És ott azért elég erősen vitatta a cigány zenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigány zenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a Hat román népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egy
6: kicsit olvasom. Bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
4: 35-ben.
6: Vagy tehát 36-ban. Tehát a szépfoglal után ment.
4: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, vagy most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus, te. Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy milyen, mire volt képes. Te. Fantasztikus.
6: Már én 4 évig éltem Törökországban.
4: Igen.
6: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok egy kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott sokkot kaptam, tudod, ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy fel a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány, meg a török kultúra,
5: hogyne.
6: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt.
4: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
6: Igen,
4: gyűjtött, de nem sokat volt ott. Hát 37-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
6: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók házuk, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók
4: Béla. Gyűjtött. Igen, van ez a híres török.
6: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És vannak egy tábla is, meg vannak egy szobor is, azt hiszem, kim van a szobor. Így gyűjtött, és azok a motivumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zenében. Mind beleírt mindent.
4: Igen.
5: Szóval az nem lehet, hogy egyébként ne hasson egy Bartókra is a cigányzene, hiszen ő is ezen a világon élt. Ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában.
4: Igen. Az előszóban az van, hogy híres volt a galántai banda, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. Nem tudom, Mihók úgy hívták? Mihók Prímás alatt. Ó, akkor az mi lehetett ott? Fantasztikus. Szétszették de.
5: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
6: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
5: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
6: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Szóval.
5: Persze.
4: Igen. Én tényleg ismertem. Voltunk még.
6: Igen. Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni. és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézed megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival, tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
3: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigányzenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
6: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
3: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
6: Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak, hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn. Vagy a putriba, vagy mi? Nevezzük bármire.
4: Mindenhol, igen.
6: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
3: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
6: Bocsánat,
3: akkor.
6: A muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigányzenéről beszélek.
3: Tehát most nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
6: Igen, Kárpát. Aha. Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigány nyelv van. Azért nem értik meg az egyik a másikát. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiában, Törökországban, ő kutatott.
4: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
6: igen,
4: az rokon
6: hasonlít.
3: Vagy de végül is a cigány nyelvnek az eredete
6: az... Szanszkrit, az... igen.
4: Meg van a dardu, én itt írtam föl, itt dardu. Az is lehet.
3: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszem.
4: Indiai szanszkrit nyelv. Hát, igen.
3: Uh-huh. Dénes István karmester, zongora, művész, zeneszerző, és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a Száztagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András prímás vezényletével.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahon, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképp, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bármilyen így egy étterembe, hát oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdje S-módba, ez C-módba, ez F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében, ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korával beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Évezredekig létezik a zene valamilyen formában,

0: vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, hol nem tudom, neked mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játszák.
2: Tehát, és hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
2: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
0: Igen. Na.
2: Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Mert hallottam az Ámol csárdás klezmerbe.
0: Igen.
2: Az átment Esztambba, ők megénekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, Ámol csárdás, nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
2: Keresétek igen. meg. De ez...
0: Igen.
2: Tényleg benne van az a jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak, most cigány zenéről beszéltek, de mi az a cigány zene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban, először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigány zenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigány zene, tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus cigány zenéről. Ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok, hiszen hogyha vannak olyan, akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsa Völgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
2: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
2: itt bocsáss van. Meg.
0: Hát itt van a Sarazate például.
2: Az cigány volt.
1: A cigányerweiserre gondolunk?
0: Igen, de aha. Ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mind, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím igen. a darabnak is.
3: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: A klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvorzsák cigánydalok, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
1: klasszikus zenében. Ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted? Ott közelebb került a magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
1: Ja,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Meg se lepődök már.
2: De ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus volt a szétszentség.
2: Hát ez őrítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerül nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigánság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Ne felejtsetek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira. Ott
1: nem annyira, de
2: nem
1: mégis
2: annyira,
1: van
2: de
1: benne.
2: Igen. De
1: ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigány zenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akászos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darumalár fenn az égen, de jó is lenne, Marisa Gröfné, akkor a bánkbán mincáműzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigány zenész elkezdi hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
3: Na de ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyaros?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, az a gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az, hát az azt mondod, az cigánzene. Tiriradi, tiriradi, tariradi. Tiszta akácos.
1: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az obvában a hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 a, csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, Vénusz, aki tényleg az erotikát Tannhäuserből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobb.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Ilyen kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített igen. Kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit... Ugye Wagnernek a harmonizáláshoz szerintem egy kicsit romás.
2: Én ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van, szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalber, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek aján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráz. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan, izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozja. Arra vigyázz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigány terszet belerakja, de az a cigány terszet egy zseniális dolog tesz.
1: De ez mi ez a cigány tersz?
2: Ez a lászifa.
1: De biztos, hogy ez cigány.
3: Cigány skála.
1: Nem biztos. Benne van a...
3: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
2: igen.
3: Tehát, hogy ez cigány skálának hívja.
1: Hát cigán. Akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
2: Igen.
1: Benne van.
2: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
3: Igen, tehát hogy honnan mert ered
1: plusz még benne van az indiai zenébe is, ha megnézitek.
3: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké. Okay.
2: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenébe is.
2: Benne van, persze, de itt tudom tetten érni először, itt jön ki, ugye, amikor a Bach la si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la, hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
3: ja, melodikus fölfele?
2: Aha. Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandó, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
4: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dig hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dig, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Digben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dig kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
4: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk, akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata még az egyik TV felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. De most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
5: Isten adománya. Isten adománya.
6: Szerintem, hogy a Pista mondta, hogyha valahol megjelenik egy cigány, bármilyen a földnek valamelyik részén, az már rögtön tud kommunikálni. Ez benne van a génjükben szerintem a romáknak. Uh-huh.
5: Így van.
6: Hogy rögtön tudnak kommunikálni. Ha még beszélni nem tudom, akkor is tud kommunikálni velük.
7: Igen, a túlélésnek az alapfeltétele.
6: Igen.
7: Igen, ez ősi gének, fantasztikus, szóval megdöbbentő, szóval lenyűgöző, nem is tudom, nem találó szavakat, hát tényleg.
4: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
7: Igen.
4: Mondjuk.
7: Hát, jó, a génekben.
4: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
7: Igen, igen.
4: De hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez nem a fajta tudom, tehetség.
6: Ebben születtem. Roma családban születtem, én nekem igen, mert, adva hogy, volt.
4: Igen, tehát aki zenés családban születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
6: Pontosan.
4: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus. Hogy látjátok
6: nem tudom.
4: Ezt?
6: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
7: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés van, egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt a... Itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye? Az a Kazánkovács. Van a Posa. Katuna. Ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerkaj, és Lezdiga, szóval olyan szavak vannak itt, hogy beszarás. Hát bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát a foglalkozásból nevezték el őket nyilvánvalóan valamilyen szívet, de aztán a Napóleon indította be ezt a fajta rendszert, hogy az ott lakókat valamilyen módon letelepíteni, regisztrálni, megnevezni tudni. De a küldetés tudat az változó, tehát itten nagyon izgalmas téma ez. Én változatlanul az Isten elrendelését látom ebben, de sok minden másban is persze. Tehát a kiválasztott nép az nem jelenti, hogy a másik nép nem kiválasztottabb, de van a dologban valamilyen fajta küldetés, én azt mondom, küldetés.
6: Biztos, hogy igazad van.
7: Hát nem
6: de nézd, a mai világban megnéznek egy ránéznek egy ember, aki roma, és látszik rajta. Rögtön a Biblia jut eszükbe, hogy igen. Ellopta szöget.
4: És egész világ ellenségünk, igaz?
7: Most
4: az úgynevezett nem hivatalos himnuszban is megjelenik.
7: Na, a cigányok himnusza, ez a dzselem-dzselem, ugye?
4: Hát ez az eredeti cigány himnusz.
7: Hát ez a cigány himnusz.
4: A 72-es kongresszus.
7: A cigány himnusz, emlékszem, amikor Prágában játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na, akkor most énekeljük el a dzselem-dzselem, elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon.
6: Igen.
7: És nagyon szép a szövege, mert ez is olyan romános, szerbes, szlovákos, tehát dzselem-dzselem lungone dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton, malegyillem sukare romenka, ugye romenca, ugye? És bachtale romenca, ugye? Ez is a boldog cigánylány, ugye? Ájjaj romale, ájjaj havale, gyönyörű. És ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Dzselem, dzselem, lungo medrumeska. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
3: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Jelem Jelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetülete a mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tambura zenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Jelem Jelem helyett tulajdonképpen a Zöld az Erdőt énekelték.
2: Hát az is szép, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenki. Én ebben nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigány nyelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelven, én nem vagyok.
3: Szlovári?
2: Szlovári?
3: Igen.
2: Skarpet? Igen, az volt.
3: Az a nemzetközi.
2: Beás, az is volt.
3: Beás is?
2: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
3: Szerintem, hogy nem tudjuk.
2: Óriási volt szerintem, óriási volt.
1: Azért hadd kérdezzek bele.
2: Igen, igen.
1: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak? Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
2: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom, romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
1: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
2: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát...
3: Én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémián.
1: Abban az időben még ez egyáltalán nagyon volt könnyű.
2: Tényleg?
3: Rám voltam, hogy még egy cigány.
2: Elő volt? Előítélet minden?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
3: Nagyon. Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Vili bácsi Isten nyugtasson, el akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció cirkuszban való. Így. És nem tudom, hogy mi váltotta ki belőle, meg ő volt a...
2: Hegedű tanszék vezetője?
3: Nem, hanem ő tudom, mi
2: ilyen. Kamarazene volt?
3: Kamarazenekarnak a... Vonós kamarazenekarnak a vezetője volt, vagy fogalmam sincs. Mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bramszonátát, a Goldman Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongorapartnerem. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször frankádot játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam minden, és mentünk órára, menjünk a Tátra Vili bácsi az órára. Bementünk oda, már nagy teremben volt a koncert.
2: Igen.
3: Bementünk a Vili bácsi, és mondta, hogy hát ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon-nagyon nekünk ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelkével, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával, Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, az a virgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. És kidobott minket az óráról.
2: Hát ez szomorúnak tartott. Hát, igen.
3: És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont olyan vékony, tudod, az a steril francsonáta jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
1: Igen, tehát ezt a temperamentumot tulajdonképpen vissza kell fogni.
3: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy frank szonáta?
3: Igen. Nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még, ugyanúgy az operában is azt csináltad.
2: Legyen, tökös legyen.
3: Mindig is be is

0: hát zseniális, ugye?
1: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
2: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
1: Igen.
2: Persze, szóval azért ő felkarulta meg, hát.
1: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezred forduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván azért tetten érhető.
3: Biztos.
1: Akár még ma is.
3: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van az emberek, hogy ez. Vigyázzatok vele, mert ez.
4: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Dénikú Hóra sztakkátóját.

0: Dinikú Horasztakátóját hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány primásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották Biharit, és így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, tehát akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F

0: a zongora versenyt, hogy én megmutattam neki. Kotta nélkül. Tehát megmutattam neki.
1: Előjátszottam neki.
0: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a rajkósatnak. Pontosan azt, igen.
2: És akkor eljátszottad neki jobbkéz, balkéz külön, és akkor...
0: Erről van szó.
2: Tényleg?
0: Persze.
2: Fantasztikus.
0: Vagy egy Rachmaninov cis-moll preüdöt egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
0: Tehát mire túl jutunk egy ütemen...
2: Üthet, kész, vége.
0: Szerintem döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
0: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
0: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tételt, vagy egy Rachmaninovot.
2: Nagyon izgalmas.
0: És erre bizonyítékok vannak, tehát, hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
0: Bocsánat, nem ezért mondom, mert szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
1: Te hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene hangok között van. Szóval most ezt, hogy értelmezzük úgy, ahogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván. Tehát azt megélni, hogy a kottát életre kell tenni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után, 4/1/8 izével az lótúró.
1: De most azt tanítják.
2: Hát én nem tudom.
1: Bocsáss meg, most az van alapban, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
0: Mm-hmm. Ja, így van.
2: Az meg akkor az,
1: bocsánat,
2: igen. Az túró.
0: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval meg van szerkesztve minden, és ez fantasztikus, de a zene az, igen, nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta, tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zené... Általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul, érted? Ez új taktus megint úgy, pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, mint itt lekunyul. Pup. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kottaolvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét, ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
1: Ezek a Monteverdi is roma volt?
0: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta, Dráfi Kálmán szokta így nevezni, hogy huszár akcentus, tehát, hogy az egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzést majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha a gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem a látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
2: Igen.
3: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hallom.
1: Rádió Dick.
2: Rádió Dick.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezetői